0: hatására.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az MNB elnök szerint az RV-stop azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Nyári közlekedés biztonsági kampányt indított a BRFK és a BKK a gyermekek védelméért. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, és ezzel a jegybank ismét megkezdte a monetáris lazítást, mondta Varga Mihály jegybankelnök. Közlése szerint az inflációs pálya a júniusi előrejelzés alapján jelentősen lejjebb került, a forint erősödése és a kedvezőbb energia és élelmiszerára pedig tovább mérséklik a kockázatokat. Varga Mihály hangsúlyozta, a kiskereskedelmi árrésstopp kivezetése sem veszélyeztetni az árstabilitást, mert a jegybank számításai szerint az intézkedés megszüntetése sem emelni az inflációt a cél fölé. A nyár folyamán további kamatcsökkentések is szóba kerülhetnek, a következő döntéseket a szeptemberi inflációs jelentés alapján hozzák meg. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A BRFK a vakáció 10 hete alatt heti rendszerességgel tart ellenőrzéseket, játszóterek, strandok és más forgalmas helyszínek környékén. A részleteket Sóz Zoltán rendőrőrnagy, a BRFK közlekedésrendészeti főosztály kiemelt főelőadója mondta el a Sláger FM-nek.
3: Nyári kampányunk egyik legfontosabb eleme az a 10 hétig tartó közlekedésbiztonsági ellenőrzés, melynek helyszíneit a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közösen jelölte ki. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek biztonságára, keresztszabályok betartására, valamint a sebességhatárokra. Emellett munkatársaim június hónapban több esetben fognak utazni a fővárosi villamosokon, ahol lehet velük beszélgetni a gyermekek biztonságáról, a nyár veszélyeiről. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Közlekedési Központ az arra alkalmas utastájékoztató rendszerein és az ügyfélszolgálati irodák kijelzőin több baleset megelőzési üzenetet is meg fog jeleníteni. Ha gyermekünknek a bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz a jutalom, beszéljük át velük a biztonságos közlekedéshez szükséges alapvető szabályokat, mondjuk el nekik, hogy egy baleset esetén soha ne hagyják el a helyszínt, azonban minden esetben értesítsék szüleiket a történtekről.
2: A rendőrség fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől, különösen a gyalogosan kerékpárral vagy rollerrel közlekedő gyermekek miatt. Hivatalosan is fogadták a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépét a Magyar Honvédség kecskeméti bázisán. A svéd gyártmányú repülők június 18-án érkeztek Magyarországra, velük 18-ra nőtt a Magyar Honvédség Gripenjeinek száma. Sportrendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a 6. és a 14. kerületben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Szombat reggel 7 órától vasárnap hajnali 3 óráig lezárják a Hősök terét, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat. Péntek reggel 6 órától vasárnap 6 óráig megállási tilalom is érvényben lesz több fővárosi útszakaszon. Ahogy korábban jelezte, szeptember 1-i hatállyal lemond a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról, Gyulai Miklós közölte nyílt levélben, aki teljes körű tisztújítást tart szükségesnek, ezért elvárja, hogy az elnökség tagjai is benyújtsák lemondásukat. A sportvezető szerint a működőképesség biztosított, a kötelező feladatok finanszírozása rendben van, a műhely támogatásoknak pedig haladéktalanul el kell jutniuk a szakosztályukhoz. A szövetségben hónapok óta feszült a helyzet, a májusi közgyűlésen több beszámolót sem fogadtak el, és korábban az elnök visszahívása is felmerült. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: egyszerűen nincs ahonnan jó mintát örökölni, vagy komplexen jó, nem tökéletesen, hanem úgy elég jó mintát. Uh-huh. Tehát az, hogy mi helyreállítsuk ezeket a dolgokat, az egyszerűen enélkül élni sem lehet. És hogy ez egy dolgunk, és nem az a dolgunk, hogy visszafele nézzünk, hogy mit, miért nem adtak jól meg, hanem hogy mi rajtunk van most a sor. És ezt egyféleképpen lehet helyreállítani, hogyha a szellemvilágban egy olyan férfi képet kezdünk el ismét megtalálni, ami ott van öröktől fogva, ezeket van örök értékeknek, amit ha mi elkezdünk követni, akkor mindenki a maga életkorának, pénzügyi helyzetének, családi állapotának megfelelően tud lépéseket tenni egy olyan férfi idea felé, amivel gyógyítja ezeket a mintákat. Uh-huh. És ennek az ápolása nagyon fontos, hogy ezt folyamatosan, ugye ennek a, ez egy nagyon komplex valami, hogy ezt ilyen mozaik darabonként, posztonként, képenként, mini videónként, nagy videónként, képzésenként, azért van a Férfi Nő Akadémia, uh-huh. az egy nagyon robusztosabb uh-huh. darab. Ezt elkezdjük el visszaépíteni, mert a személyiségfejlődésnek az útja, ugye, hogy először jön egy új gondolat, tehát hogy fejben kapcsolódunk egy másik gondolathoz, az megszül egy új döntést, az új döntés az meg új szokássá fog valamilyen módon csiszolódni, és az új szokás teremti az új jellemet. És ez az útunk, tehát egyszerűen muszáj valahogy gyógyítanunk azt a mintát, amit eleve nem azért nem adtak jól át, mert nem akarták, hanem ők is azt hitték, hogy jól csinálják, ők is azt hitték, hogy a legjobb az, hogyha sokat dolgoznak, és hazahozzák a pénzt, és a legjobb az, hogyha először a Dr. Spockot, aztán nem tudom milyen könyvet követik, és akkor nem tudom milyen módszertant, és mindenfélét uh-huh. próbáltak, de hát ez lett belőle. Ezért még egyszer mondom, öngyógyításra van szükségünk, ehhez kell ez a közös idea, amit elkezdünk követni, és ennek
1: hát a... Hát és a közösség is kell.
0: És az, hogy válvetve legyen, tehát egy férfi közösséget is létre fogunk hozni, ez majd egyszer majd eljövök külön, mert ez most van alakulóban.
1: Jó, várlak szeretettel, mert mi aztán itt a Slágerkultban tényleg odállunk a közösségi ügyek mellé, hiszen azért nagyon fontos, hogy a mai elfelszínesedett, és hát... el online-osodott világban, ugye, ahol üzenetekben tartják egymással a kapcsolatot, még a barátok is sokszor. Igen. Fontos, hogy legyenek egy ilyen találkozási pontok, és nagyon fontos hívószavakat mond az öngyógyítás, új jellemú, de szép szó is, maga a szó is, aztán milyen jó, hogy majd ezt valaki magáévá teszi, de magukévá teszik, azt látod, hogy mondtál egy nagyon jó, és akkor most már tiéd a szó, de amikor megjöttél, egy nagyon jó mondattal kezdtem, amikor kérdeztem, hogy megy sorod, azt mondtad, hogy már bácsiznak, de hozzáteszik, hogy Imre bácsi milyen jó, hogy rendületlenül teszi a dolgát, és megy előre.
0: Igen, én 53 éves vagyok, és nem érzem magam egyáltalán idősnek, jól érzem magam a bőrömbe, teszem a dolgomat mindenhol, jövök, megyek, felszántom oda-vissza az országot, vagy a Kárpát-medencét, de a bácsizás az azért érdekes, mert azt a fiatalok teszik, és nagyon örülök, hogy a 20 éveseknél uh-huh. ez adják a könyveimet egymásnak, uh-huh. meghallgatják a podcastjeimet, követnek a nem tudom, a különféle TikTok, vagy éppen nálunk a Facebook csatorna, mely nagyon valami, de a YouTube is ugye egy nagyon erős csatorna, uh-huh. és hogy a fiatalok is ott vannak, és fontos az, hogy a közösség, tehát a válvetettség. Tehát azt hiszem, hogy mindig a férfiaknak ugye az a dolga, hogy megoldásokat vigyenek haza. Mondják, hogy kommunikáljunk, de hogyha van valami baj, és hazamegyünk, és ott van a feleségünk, akinek eleve mindenféle problémája van, és a napi rutin, és a listák futnak a fejébe, és a bizonytalanság, ami odakint van, és mi még megfeleljük azzal, hogy ő ráöntjük, hogy úristen, ez is ez a nagy probléma van, azt minden férfi érzi, hogy ezzel nem teszünk túl jót. De az se lehet, hogy beleragadunk ezekbe, meg kell oldani. És a férfi közösségek mindig erre voltak, hogy mi férfiak összedugjuk a fejünket, és hazamegyünk, és majd elmondjuk, hogy hát van valami kis probléma, de már látjuk. Az első lépés legalább. Nem azt mondjuk, hogy a megoldás, elindulunk, tudjuk már, mert volt akivel összeülni, volt akivel megtanácskozni, és nem igaz, hogy minden 5 férfi összeül, akkor kell hozzájuk egy pszichológus. Hát eddig is leültek a kocsmához, megbeszélték a dolgokat, és addig, és elindultak valamerre, és ha nem jól felementek, akkor változtattak rajta. És ehhez kell a közösség, és ma azt hiszem, hogy olyan világot élünk odakint, annyi a bizonytalanság, és a minden fölkavarodott, és egyre másra jönnek a különböző válsághullámok. Nem is látszik, hogy ez nagyon jó irányba elmenne hamarosan, de azért élni kell. Azért ki kell lazítani otthon a lehetőséghez képest a világot. A nőknek biztonságra van szükség.

0: felelőssége, és ezt a férfiak együtt hordják össze, hogy egymással összeülnek, és már egy fél megoldással hazamentem, akkor már nem olyan katasztrofális a helyzet. Értjük ezt, és ezért abszolút kell a közösség.
1: Amíg vártalak ide a stúdióba, én azon gondolkodtam, hogy szerintem én még az elején ismertelek meg téged, amikor indult ez a kezdeményezés, ez a misszió. Akkor te mit vizionáltál magad előtt? Mit láttál? És ahhoz képest hol tartasz most? Meg milyen volt megélni az utat?
0: A kívülről, aki ismer, az mindig mondja nekem, hogy számítottam-e ilyen nagy dologra. Hát most azért 2,5 millió ember körüli embert érünk el havonta. Hát a tartalmakkal,
1: de óriási tömeg.
0: A mindenféle csatornán mi rengeteg pici darabot adunk ebből a mintából, ami az öngyógyításhoz kell. De azt látom, hogy ennek megvan a maga hozadéka, rengeteg levelet kapunk, majdnem elvált, de nem vált el. Most mi tegnap is jött valaki, hogy eljött egy előadásomra, elhozta a barátnőjét, egy csaj, elhozta a barátnőjét, akiknek nagyon súlyos problémáik voltak, és a lány akart úgy dönteni, hogy itt most fölborítja a házasságát, és hazafele menet elgondolkodott annak hatására is, amit ott hallott, és hogy mindent ki tudtak simítani, és ez most már majdnem egy éve, vagy egy fél événél több, tehát azt jelenti, hogy egy jó pályára tudnak kerülni. Tehát rengeteg ilyen általam is tudott, vagy általam nem tudott ilyen előbbre lépés, vagy sikert lehet. De mégis úgy érzem, hogy ezeken a platformokon, ezek a kis tartalomdarabkák, ezek nem egy képet tudnak átadni, hanem pixeleket adunk egy nagy képből. És rengeteg pixel gyűlik össze, amiben el tudnak indulni emberek, de pont a Férfinő Akadémiát azért alapítottuk, hogy ott egy-egy képzéssel, vagy egy-egy hosszabb programra, tehát olyan programra való feliratkozással, amit most elő fogunk állítani, valóban lehet lépéseket tenni, hogy ott, mert ennek a mintának a helyreállítása, ez egyszerre zajlik az élettel. És nem elég, hogy a mintát kell helyreállítani, hanem közben megszületik az első gyerek, közben megszületik a második, közben meghal a szüleivel, közben elveszed a munkádat.
1: Sok új helyzet.
0: Közben életközepi válságod lesz, közben kirepülnek a gyerekek. Tehát, és az mindegyikben, mindegyik új, mert a minta egyiket se követte le. És hogy hogyan tudunk egy olyan támogató rendszert építeni, ahol a közösség is van, és ez a fajta olyan szellemi, a szellemvilágban levő kép, amit ha követnek, mindenki amennyit bír belőle, amennyit tud belőle, annyit szed össze, akkor biztos, hogy abban az életszakaszában annak a probléma, egyel jobb lesz, vagy kettővel jobb lesz.
1: Igen.
0: Úgyhogy fantasztikus a nyitottsága az embereknek ebbe az irányba, és most én érzem azt a felelősséget, hogy előbbre kell lépni a rendszerteremtésbe, vagy valamiféle új rendszerét kell megteremteni annak, hogy mi tudjunk jobban haladni az életünkben, mert most őszintén, tehát ha most itt ülünk, ebben a dologban, hogy az értékrendenket megerősítsék, hogy a felelősségvállalás helyre tegyék, nem számíthatunk a nagy rendszerekre. Tehát a politika nem tud ezzel foglalkozni definíció szerint, mert ugye van olyan ajánlat is a politikában, hogy légy laza, tedd, amihez kedved van, ne foglalkozzál ilyen nem tudom milyen szabályokkal. Ha valaki azt találja mondani egy politikus, hogy szedd össze magad, állj be az életed közepébe, legyél hűséges, nem szavaz. Tehát szavazatvesztési kockázat van. A iskolarendszerben mindenféle más érzékenyítéssel, teljesen másfajta irányokba mennek. A tudományos világ se nagyon segít bennünket, mert olyasfajta magasságokba és olyasfajta devianciákba kutatnak, nem devianciákba, hanem eltérítenek, tehát nem a valódi, igazi élet problémáinkkal, hanem pici-pici a tudósokat érdeklő társadalmi dolgokkal foglalkoznak, holott nekünk az életünk nagy dolgaival kapcsolatosan kell valami. Az egyházra se számíthatunk, mert az egyház is úgy kell megfogalmazza az üzenetét, hogy még jöjjenek jövő vasárnap is templomba, mert igen, picit keményebben szólod, de a pap akkor már nem jönnek a templomba se. És ezért látható, hogy a nagy rendszerek már nem tudnak ennek az egésznek az élére állni, és vagy csinálunk mi egy olyan rendszert, ami a mi saját életünket, a családi, a férfinő, a gyereknevelés, és azt rendbe teszi, vagy nem lesz. És azt kell, hogy mondjam, hogy a boldogtalanságunk 90%-a szerintem a magánéletben van. Nem a munkahelyeken, nem a pénzzel, ami boldogtalanság és kockázat és nyüglődés van, az a magánéletben van.
1: És az nincs megoldva.
0: És hogyha elkezdünk ott dolgozni, akkor ott hihetetlen nagyot nyerünk a boldogság irányába, ugye, mert a boldogtalanság 90%-át elkezdjük feldolgozni, akkor ott van a nagy lehetőség arra, hogy jobban érezzük magunkat.
1: Vannak is nagy sikertörténeteid az elmúlt évekből? Akit láttál, hogy hogyan érkezett a klubban, milyen állapotban, és aztán hol tart most?
0: Nagyon-nagyon sokan vannak, igen. És vannak olyanok, akik évek múlva jönnek vissza, hogy ők annak idején volt olyan, hogy az összes előadásomra eljártak, és utána eltűntek. És aztán visszajön 5-6 év múlva, és azt mondja, hogy figyelj, ott én ott helyre rázottam, azóta is minden jól megy, de most már a gyerekem, és akkor ő neki is, és akkor mit tudsz erre mondani. Tehát örülök, mert most már van egy 13-4 év mögöttünk, az már úgy valami
1: abszolút.
0: Jelenlétből, és ezért már rengeteg embernek tudtunk jót tenni, úgyhogy már annak van úgymond történeti tapasztalása.
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy évek.
1: Imre, te mennyit fejlődtél ez idő alatt?
0: Én azt hiszem, hogy azért is szerencsés vagyok, hogy ezzel foglalkozok, mert ez egyrészt a saját családom is, hogy mondjam, nak is a javára válik. Az én feszességem minden olyan érték szempontjából, amit én nyilvánosan képviselek, az annak is köszönhető, hogy én ezt nyilvánosan képviselem. Tehát például az én esetemben férfi ügyekkel foglalkozván, de az mindig a férfi nőszövetség, a rengeteg nővel találkozok, akik eljárnak az előadásaimra, vagy férjel, vagy férj nélkül, meghallgatom az életüket, ugye én executive coach is vagyok, tehát felsővezetőket támogatok abban, hogy hogyan lehet nagy üzleti teljesítményt, de úgy, hogy megtarthassák a házasságaikat, ott is találkozok rengeteg nővel, mégis azt kell mondjam, hogy én soha nem bocsáthatok ki olyan jelzést, hogy én ott valamit szeretnék, és azért, mert ha bármit is, ugye mondjuk itt, tehát, hogy én félrelépnék, ez csak egy elméleti kérdés, soha többé nem jöhet neki igaz szó a számon, ugye, mert hogy én ezzel foglalkozok, onnantól kezdve itt ülnék, és minden hazugság lenne, amit mondok. Vagy nem csak otthon minden hazugság lenne, amit mondok, minden egyes szó utána, hanem bárhol a világban. Tehát olyan nagy tartást is ad, hogy én képviselem is azt, amiről beszélek. Ez egy ezzel járó dolog, és ennek örülök, hogy ezt én tényleg nagyon sokat teszek, hogy képviseljem. És például a könyveim, vagy a posztok, vagy a videó ilyen, vagy a képzéseknek a jegyzeteinek a megírása is engem fejleszt. Hihetetlen Bilágos. Sok gondolat jön, hihetetlen sok minden szűrök át magamon, mind ezen a területen. Úgyhogy azt hiszem, hogy az én fejlődésemet is abszolút szolgálja maga ez a misszió, úgyhogy örülök neki.
1: Hát és főleg azokét, akik csatlakoznak hozzátok, már pedig erre mindig van lehetőség.
0: Így van.
1: És mindig vannak mérföldkövek, most is itt állunk?
0: Igen, azt hiszem, hogy most ami következik, az ennek a rendszernek a felépítése, hogy hogyan lehet olyan rendszeres kapcsolódásra alkalmat adó rendszert biztosítani, ami valóban a különféle életszakaszokat piciként, tehát itt az emberek le vannak terhelve, nincs arra idő, hogy folyamatosan képzésekre járjanak. Időnként lehet, hogy van ideje egy 8-10 órás képzést egy hónap alatt darabokba megemészteni. De az, hogy hetente legyen néhány perce valamilyen folyamatos karbantartása, egy heti rendszerességű néhány percben éppen az ő életszakaszának, vagy éppen az ő problémakörének megfelelően kapjon hogy mondja, muníciót, vagy támogatást, az egy nagyon fontos dolog lenne. Úgyhogy ezzel, ennek a fejlesztése zajlik, ennek a lázában égek. Most új könyvet is írok egyébként, és remélem, hogy idén tényleg a leterheltségben nagyon nehéz, mert
1: hát
0: dedikált idők kellenek, amikor az ember elmélyül, és benne van, és dolgozik rajta, és nem lehet úgy, hogy két rohanás között a negyed órába írok gyorsan egy oldalt, mert az nem így van, hanem... Tehát minden platformon rengeteg videótartalom készült, mert az is ma egy modern ugye, információ hordozó, és ezért elmaradt a könyvírás. Most a könyvvel is akarom pótolni azt a fajta információ hordozó, hogy az ott legyen az éjjeli szekrényem, mert az egy másfajta felhasználható dolog, a másik meg egy kereshető, de
1: Szóval mindegyik fontos.
0: Így van.
1: Ez a lényeg. Hát fura ez a kérdés, nem is biztos, hogy felszabadna tenni, ma már megfogalmazódott bennem, akkor valahogy mégis megpróbálom, hogy hatékonyság szempontjából mit tapasztalsz? És most lehet, hogy a coachot kérdezem. Férfiak vagy hölgyek, akikkel igazán eredményes tudsz lenni? Vagy mind a kettő? Van különbség? És most a szakembert kérdezem.
0: Én annak örülök, hogy mi a férfiak, mint a férfiak klubja, ugye mi egy férfi értékrendet építünk, egy visszakapcsolódási módot. De hogy ezt úgy tudjuk tenni, hogy a nők hihetetlen támogatását élvezzük.
1: Jó, nélkülük nem lenne.
0: Igen. Okay. És hogy nagyon fontos az, hogy fel sem merül a nőkbe az, hogy ez ellenük lenne, sőt, ők olyan férfira vágynak, amiről mi beszélünk. Tehát nagyon sok nő a kollégájának, tehát nem is csak szerelmi, vagy ilyen hogy mondjam, intim kapcsolat miatt, hanem tényleg a szomszéd férfinak, fiúnak, uh-huh. vagy a szülő-gyerek viszonyba, vagy nem, nyilván barátférjnek is ajánlja ezeket, elküldi. Nagyon sok férfi úgy jön oda, hogy fantasztikus ez, de a feleségétől, a kolléganőjétől, a nem tudom milyen barátnőjétől kapott először uh-huh. információkat erről. Tehát nagyon jó az együttműködés ebben, és azt hiszem, hogy mind a két nemet fejleszti, mert a férfinő, tehát amikor a férfinő szövetségről tartok előadást, vagy írok könyvet, és abban van egy férfi, mindig van egy ilyen férfi vonal, mert a férfiakhoz külön kell beszélni a saját nyelvünkön, úgy, ahogy mi tudjuk, de a nők arra is jól reagálnak. Tehát ha a nőiesen írom, akkor a férfiakat egyáltalán nem érem el. Ha viszont úgy írom, ami a férfit megérinti, azt a nőknek is tetszik, mert ő azt az erőt látja, amihez szívesen kapcsolódna, és rögtön a saját dolgukon kezdenek el gondolkodni, a saját oldalukon, hogy ők az érmének a másik oldalán, akkor azhoz, hogy álljanak, hogyan támogassák, miben vegyenek vissza, rengeteg. Az előadásaimon van a közvetlen kapcsolódás, ahol sok emberrel beszélek, látom, és oda jönnek, és azt mondják, hogy hú, azért van nekem is dolgom, hogy én itt visszavegyek ebből abból, úgyhogy nem mondom én neki, csak amikor beszélek arról, hogy mi hogyan működik, úgy, hogy akkor is úgy működik, ha én nem mondom. De el szoktam mondani, én csak mondom, hogy csak hogy megfogalmazzuk, de egyébként ez tőlem függetlenül van így, tehát ne engem utáljanak, hogy ha valami nem fog menni, akkor az azért nem fog menni, mert van egy okokozati összefüggés, azt csokolom. Tehát ha én nem mondom, akkor se fog menni. Uh-huh. Csak mindenki, tényleg vissza kéne vennem.
1: Azon gondolkodom.
0: Mind a két nemnek ez jó.
1: Hát persze, mert ez kölcsönhatás, de hogy vajon mennyi házasságot menthettél meg?
0: Hát nem tudom ebben elképzelni.
1: Majd másfél évtizedben.
0: Nem, úgy képzelem magam, mint hogy az én dolgom a magvetés.
1: Hát ezt mondtam az elején.
0: Igen. Hogy én vetem a magot, és nem tudom, hogy melyik mikor szökik szárba. Hogyha azzal foglalkoznék, hogy elkezdem ezt számba venni, akkor lehet, hogy elvonná a fókuszomat. Mert én eleve tudom, hogy van, akinél azonnal beüt. Van, aki elmegy haza, és fél év múlva jut eszébe. Meg kell érnie rá a helyzetnek. Van, aki elmegy mellette, és leveri magáról, és ellenáll, és egyszer csak azt mondja, hogy valamilyen olyan élethelyzetbe kerül, hogy totálisan megtér, úgymond, hogy úristen, hát ez mégiscsak igaza van ennek, de addig meg nagyon ellenállt. Van egyfajta félelem is, különösen a férfiakban. Tehát azt látom, hogy a férfi önbecsülés olyan picire zsugorodott, nem is nagyon bíztatják a férfiakat, mert azt mondják, hogy minden, ami férfi, az nagyon rossz. Tehát igen. Az erőszak, a bunkóság, a kommunikáció képtelenség, a minden nagyon veszélyes, hogy ő nem is tudják, hogy az akarjanak-e lenni. De, és ezért a férfi önbecsülés olyan pici lett, mint férfi, hogy nem mer elmenni egy előadásra, hogy nehogy még ott valami olyat halljon, ami még tovább rombolja ezt, hogy még azt se csinálja jól. És az én előadásaimra meg azért szeretnek járni, meg az én könyveimet, meg képzéseimet azért szeretik, mert az emel, az folyamatosan tölt, és nincs olyan, hogy valaki azt gondolná, hogy szembesült azzal, hogy úristen, hogy ő egy senki, hanem az, hogy mi lehet nél, hogy ez mind bennünk van, ezt csak hozzá kell férni.
1: Millió kérdés bennem ragadt, és hát már egy picit túl is léptük a keretet, jó társaságban repül az idő. Ígérd meg, hogy a könyvvel visszajössz. Az még idén meg lesz?
0: Igen.
1: Akkor várlak szeretettel. És akkor lesz miről beszélgetni újra, mert én emlékezni fogok azokra, amit nem tettem fel neked. Bedő Imrével beszélgettem, kedves hallgatóink, férfiaklubja.hu.
0: Igen, és férfinőakadémia.hu.
1: Így megtalálnak így mindent, az összes közösségi oldalon. Szeressék, kövessék azt az eszméletlen munkát, amit beletesz Imre is. A társai ebbe a nagyon szép misszióba azt a figyelmükkel viszonozzák. Ez a legtöbb, amit adhatnak. Köszönöm, hogy itt voltál, vigyázz magadra. Önök még pedig ne menjenek sehova, bár önök is vigyázzanak magukra természetesen, de folytatódik a műsor újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Benkő Zsoltot köszöntöm nagy szeretettel.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Akivel még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, de most ez egyszerre megtörténik.
2: Így van.
1: Őszintén mondom, hogy nagyon örülök neked. Olyan témákkal kapcsolatban érkeztél, ami régóta foglalkoztatott engem is, a blues rajongókat még inkább foglalkoztatja meg, ugye egyáltalán a minőségi zene iránt érdeklődőket. Rengeteg, hát mondhatom, hogy zenei lábad van? Amellett, hogy ugye te aktív zenész vagy.
2: Igen.
1: A műfaj igen, kiválósága.
2: Oktatással is foglalkozok, illetve könnyű zenei alaptanterv készítésébe is részt veszek, illetve a hangszert a kézbe országjáró kulturális program.
1: Mennyi téma lehetne itt?
2: Igen, de hát valójában én egy bluesgitáros vagyok, tehát én mindenütt valahol ezt a dolgot képviselem, mert nagyon fontosnak tartom, és ugye az ilyen rendezvények, mint ez a Gastro Blues Fesztivál, nagyon fontosnak tartják azt, hogy becsábítsuk a következő generációkat, mert mi már el vagyunk magunkkal, mi tudjuk, hogy mi a jó muzsika, de erre a mai nagyon nagy információs özönben a fiatalokat rá kell vezetni, meg kell nekik mutatni, és hát ott is lesz, aki attól, hogy tud róla, nem fogja szeretni, nem baj, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokszor, mikor meglátják, hogy mi is, hogy vannak ilyen zenék is, amik ugye összefoglaló szóval réteg zenék, mint a jazz, a blues, és még jó néhány muzsika, mikor megtalálják, akkor viszont teljesen feloldódnak benne, tehát
1: el kell juttatni hozzá.
2: Réteget fognak ők is képezni, tehát ki fognak lógni a sorból ezzel az érdeklődésükkel, de ez nem baj, az a lényeg, hogy kilógni legyen.
1: A sorból, igen. Ugye? Na, te itt élsz Budapesten,
2: igen,
1: teszed
2: igen
1: a dolgodat, meg itt alkotsz. Én nagyon-nagyon örülök a te missziódnak, bármelyiked is, akár a tanterv részét, akár az, hogy a hangszert kézbe adjátok, amit páran csak hangszersimogatónak.
2: Van több ilyen program van egyébként Magyarországon, nem, talán mi megyünk a legrégebb óta és a legnagyobb hangszerparkkal, és ugye
1: Remo volt itt
2: igen, Andrássik Remo vezetésével, ez 2017 óta csináljuk, és több mint 250 ezer embert ért el a program országos szinten, és hát nagyon úgy tűnik, hogy folytatódik. Most Miskolcon volt a 100. alkalom, megünnepeltük, de munkával ünnepeltük, hiszen az is egy kiállítás volt, és aztán...
1: ez itt Budapesten is volt többször.
2: Budapesten is volt, igen, Újpesten volt 3 alkalommal, a belvárosba is, tehát...
1: Nagy szeptemberben ezt akartad az előbb mondani?
2: Igen, szeptemberben folytatjuk tovább, szuper. Tehát megy tovább az országjárás, és reméljük, hogy minél több helyre eljutunk.
1: No, de a zenén kívül, hát persze zenei program ez is, és egy nagyon patinás múltú zenei esemény, ez a Paksi, a Gastro Blues Fesztivál, hát emlékszem már a gyerekkoromban akkor sikk volt Paksra utazni, ráadásul mi hajlamosak voltunk az egész országot átutazni Salgótarjánból.
2: Az igen.
1: Paksig. Úgyhogy most már közelebb vagyok én is itt Budapesten. Tudom, hogy rengetegen egy ilyen kisebb fajta névvándorlás indul el Paks felé, hát csak 100 kilométer, ugye?
2: 100 kilométer, igen.
1: Még talán igen. A rádió is szólhat, a mi rádiunk is.
2: Szólhat fel. Szerintem, igen. A úgyhogy hatoson lehet, hogy be lehet fogni.
1: Biztos vagyok benne, hogy elég sokáig szólunk ott is. No, 34. idén?
2: 34.
1: Te leszel a műsorvezető.
2: Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál Pakson. 3 helyszínen zajlik a rendezvény, és én leszek a műsorvezetője, ezt megörököltem, illetve hát felkérés alapján résztvevőből műsorvezető és résztvevő is lettem, hiszen az idei programban is láthatnak majd gitározni. Viszont annyira együtt éltünk ez alatt a 3 évtized alatt a szervezőkkel, az ott fellépő kollégákkal, nyilván inkább a magyarokra gondolok, de nagyon sok nemzetközi barátság is van, tehát például a Blues Company zenekar Németországból, a kiváló gitárossal, Tosó Todorovicsal, szinte heti kapcsolatban vagyunk azóta, hogy összebarátkoztunk ott a fesztiválon, és még ettől még sokkal több ilyen kapcsolat is, például Gary Moore-nak a testvére, az öcse, Cliff Moore-ral nagyon jó viszonyba kerültünk, szintén ott játszottunk is együtt.
1: Paksa világ közepén.
2: Hát ilyenkor igen. Azt lehet mondani, hogy július első hétvégéje, ahogy az rendesen szokott lenni, tehát idén július 3-4-5, ezek a főnapok. Ilyenkor egy picit a műfaj és a könnyűzenének egy ilyen meghatározó eseményévé válik.
1: Mennyi embert mozgat egyébként a fesztivál?
2: Most mondhatnám azt, hogy mérhetetlen tömegeket, de a szomorú dolog az, hogy egyre kevesebbet. Tehát jelen pillanatban úgy áll a dolog, hogy az idősebb generáció életkorilag kifelé megy. Ez egy szomorú, de az életünk így működik. Az újabb generációk viszont még nem mindig fedezik föl. Ugye itt a headlinerek nem olyanok, mondjuk, mint egy megszokott nyári diákfesztiválon, mondjuk nevezzük így őket, amikor szándékoltan a 20 és 30 közötti, vagy a 15 és 30 közötti generáció van megbombázva a nekik tetsző fellépőkkel. Ide nehezebb lecsalni a fiatalokat, vannak, de nem szeretnék valótlant állítani, tehát összejön mindig egy kemény mag, akik minden évben ott vannak, mindig jönnek újak, mindig vannak becsatlakozók, de sajnos minden évben egyre több a elhunyt barátunk és kollégánk, és nehezen jön az utánpótlás. Erre egyébként például a Tornóczky Feriéknek a zenekara rendszeresen, ugye ők a Kőbányai Zeneiskolában tanítanak, most is lesznek fellépők, rendszeresen hoznak le végzős osztályból összerakott zenekart, hogy egy picit a fiatalok is megismerjék ezt a közeget, és mi is láthassunk néhány friss arcot, akik jól játszanak blues-t, és én látok reményt erre a fajta folytonosságnak a bevezetésére, de ezt most már szándékoltan kell csinálni. Értem. Tehát ez úgy, ahogy az én generációmat, ugye 60 felé vagyok, ahogy mi automatikusan lent a téren hallottuk, hogy hova kell menni, Beatrice, P-mobil, hobó, Abszolút. Tehát fogalmunk nem volt semmiről, mentek a nagyok, mentünk velük, és belecsöppentünk. És ma már ez nem így van. Olyan információ áradat van, hogy nagyon nehéz megragadni a figyelmet.
1: Igen, főleg ebben az online zajban.
2: Igen.
1: Ami még nehezebb. Azon gondolkodtam most, Zsolta, hogy hallgatlak, hogy van ennek egy bája a te életedben is, ennek a Paksi Fesztiválnak.
2: Nem cserélném el, az biztos.
1: Ugye? Hogy mondtad, hogy a Ferenczi Gyuriékkal játszottál.
2: Igen,
1: elsőként ott?
2: Ferenczi Gyuri, ugye gyerekkori jó barátom, együtt nőttünk föl Pest-Erzsébeten, 20. kerületbe, és az első blues zenekarunkat megalapítottuk 14 évesen, 3 évesen, és Gyuri csak énekelt, és akkor egyszer a trafikban megláttam egy ilyen műanyagbetétes kínai szájharmonikát, megvettem neki, és másnap a próbán odaadtam, hogy mondom, ne csak énekelj szájharmonikát, mert ugye Gyuri brácsára járt a helyi zeneiskolába, amit ma már azt mondanám, hogy simán bele lehetne tenni a blues zenébe, ma már nagyon crossover hangulat van, de akkoriban úgy próbáltuk a nagy elődöket lemásolni.
1: Na de megmaradt akkor neki, azóta kis esik a kezéből.
2: És hát ez csoda volt, hát kézbe vette, belefújt kettőt, azt nem akart minket zavarni, mondta, hogy ő kimegy. Kiment 5 perccel, 5 perc múlva visszajött, elfújta a blues skálát. Tehát már megtalálta a hangokat, de hát félelmetes, úgyhogy ez egy édes sztori, és aztán későbbiekben a Ferenczi György és a Helfli Davidson zenekarban az első 3 lemezig én voltam a gitáros, aztán külön váltak az útjaink, de ugye ma manapság a Racka Jam-et csinálja, ami ugye népzenét és a blues-t, illetve azokat a hagyományokat próbálja ötvözni, amik így nagyon újszerűen hatnak ilyen hangszeres felállásba. Nagyon jóba vagyunk, nagyon drukkolok neki. Nyaranta szoktunk fesztiválok backstage-ébe találkozni, akkor mindig ugyanott folytatjuk a beszélgetést.
1: Ez a lényeg.
2: Úgyhogy igen.
1: Na de hogy azért mondtam, hogy azért ennek van bája, hogy ott voltál fellépőként, és aztán most már tulajdonképpen hát, ott a műsorvezető házigazdak.
2: Én ezt egy nagyon nagy megtiszteltetésként élem meg, mert soha nem gondoltam volna azt, hogy ott Pestezsébeten, amit mi elkezdtünk annak idején, az ki tudja bármivé nőni magát. Igen. És aztán, ahogy a nagy generációval, Póka Egon, Tátrai, Radics Bélát már nem láttam élőbe, tehát az sajnos előbb befejezte a pályafutását ő, de nagyjából mindenkivel sikerült megismerkednem, jazzistáktól kezdve mindenki, pusztán azért, mert jártunk a koncertekre, és utána tudtunk beszélgetni velük. És nekem annyira furcsa ezt megélni, hogy eltelik az idő, az ember életkorilag tapasztalatba beérkezik mondjuk valamilyen pozícióba, és hirtelen őt tekintik ugyanilyennek az jövő generáció.
1: Ezt akartam pont szabad ne feled, bocsánat kérdezni, hogy tehát te például ott a veled ezen a három napon simán lehet beszélgetni?
2: Abszolút.
1: A backstage-nél is?
2: Én megyek ki az emberek közé, rengeteg barát van, és...
1: Akkor ez egy családi?
2: Családias, igen. Családias. Tehát a családias hangulat megvan, de nincs kirekesztve az se, aki először jön le a 34-re, nem fogja azt érezni, hogy kimaradt valami, hogy nem tud valamilyen szokást, vagy nincs semmi. Együttlét van, beszélgetések, ugye a programokra mennek az emberek, különlegesség ugye a vasárnapi templomi koncert,
1: igen.
2: Ugye ahol egy református templomba odaillő muzsikát játszanak a fellépők, és tehát bárki, aki először érkezik, ugyanúgy egy fesztivál hangulatban tud részt venni, tehát ilyenkor a Paks utcáin és az éttermekben, kávézókban felpesdül az élet, ismerősök találkoznak. Nagyon sok olyan ember van, akivel csak itt találkozunk.
1: Igen.
2: Egy évben egyszer, megörülünk.
1: Tehát ez nem akármilyen közösségi élmény, nem akármilyen közösségépítő rendezvény, ahonnan tömegével, az viszont igaz, vonulnak le Budapestről.
2: Így van, nagyon sok budapesti társaságok jönnek, megkempingeznek ott, vagy szállást bérelnek, tehát igen, mindenképpen Budapest egy erős lába a rendezvénynek, tehát ez tagadhatatlan.
1: Neked mennyivel kell előbb lemenni a fesztiválhoz képest?
2: Hát én aznap szoktam, ugye a péntek este kezdődik a csarnokban a fesztivál program, és én délután szoktam lemenni, úgyhogy nagyon megszerettem már Paksot így a hosszú évtizedek alatt, tehát gyönyörű a Dunapartja, akkor is szép, amikor nyugodt kisvárosi arcát mutatja, és ilyenkor is, mikor megtelik ismerősökkel, mert azért sokan jönnek, tehát lehet, hogy egy picit feketén festettem le az elején.
1: De ettől még sokan vannak.
2: A fesztivál, tehát rendesen fesztivál hangulat van, de mondjuk számokba mérve biztos, hogy sokkal több fesztivál megelőzi az országba nézőszámba, de ez részint a témának is köszönhető. Tehát az, hogy itt a gastro blues, tehát gasztronómia, borászat, itt van ugye minden évben a borbarát találkozó, van egy jótékonysági főzőverseny, aminek már hosszú évek óta a bevételével Visk kárpátaljai községet támogatja a fesztivál, és most hallottam, hogy ez annyira nagy léptékű támogatás, hogy teljesen felújították a Viski óvodát, és most már nagyon-nagyon mindenki nagyon várja, hogy véget érjen a háborús helyzet, hogy ez meg tudjon telni gyerekekkel. Úgyhogy tehát a jótékonyság, a gasztronómia, a borok élvezete, és mellette a jó muzsikák, ráadásul ugye nemzetközi szintű muzsikák is. Idén Toby Lee lesz a fő sztár fellépő. Ő egy 22 éves fiú, aki már játszott Joe Bonamassával, Buddy Guy-jal, nem is tudom, egy csomó hírességgel. 9 évesen már a YouTube tele volt a videóival, hogy egy kis szőke gyerek 3 éve gitározott, akkor 6 évesen kezdte, és valami olyan félelmetes jó ízzel fogta meg a gitárt. Tehát nem csak az, hogy mondjuk az ujjai gyorsak valakinek, hanem ugye a blues zenébe az életünket muzsikáljuk, a tapasztalatunkat.
1: Ez egy életérzése.
2: Ez egy életérzés. Ezt nagyon nehéz hangokba átadni. Tehát a skálát meg lehet tanítani. Én tanítok, úgyhogy pontosan tudom, hogy meddig lehet elmenni technikailag ebbe a dologba, uh-huh. és hol van az, ahol meg kell nyitni az embernek a lelkét, és valamit mögét kell a hangoknak tenni. És ez a kisfiú 9 évesen olyan ízzel játszott, amire én azt szoktam mondani, hogy megnyílt egy külön csatorna neki, mert ez lehetetlen, aha. hogy valaki 9 évesen ilyen tapasztalatot beletegyen egy uh-huh. hangszeres játékba. Uh-huh. De hát tudjuk, tele van a YouTube most már azóta is ugye olyan videókkal, ahol kisgyerekek átlagon felüli teljesítménnyel játszanak hangszeren. Na, ő is ilyen volt, ő egyébként angol, tehát az Egyesült Királyságból fog érkezni a saját zenekarával. Az utóbbi időkben nagyon jó blues-rock lemezeket készített. Még én azt mondanám, hogy amikből videóklipek készültek, még egy kicsit popos felhanggal, aha. tehát teljesen rádióbarát dalokat csinál, aha. ha lehet így mondani, hogy ott van a jó gitározás, nagyon jól énekel, viszont dallamosak a nóták, és mindenből van benne. Egy jó, jó ízléssel összerakott program, úgyhogy őt nagyon várjuk, és lesz egy Dublinban született ír muzsikus, aki egy szerelem révén Ausztriában él most már hosszabb ideje. Őt úgy hívják, hogy Shane O'Farkhaw, és akusztikus gitáron játszik és énekel, van egy kis saját produkciója is, nagyon-nagyon bensőséges, mély tartalmú szövegeket ír, aha. le kell hozzá lassulni. Tehát ő nem egy ilyen fergeteg hangulatot világos. Csinál, hanem egy ilyen nagyon-nagyon nyugodt, nagyon szépen énekel, szépen gitározik. És például ő is a templomba, vasárnapi templomi koncerten ő is fellép, és ahogy hallgattam a programját, úgy gondolom, hogy ott nagyon helyén lesznek ezek uh-huh. a dalok. De egyébként egy ír emberről van szó, akiben ott van ugyanaz az ír virtus, ugye, amit Dublinból ismerünk, és a muzsika szeretete, de a pályafutását áttanulmányozva azt kellett látnom, hogy nagyon progresszíven kezeli ezt a hagyományőrzést, uh-huh. tehát mind a zenekarában érdekes hangszereket is megszólaltatnak, nagyon jó kombinációkat csinálnak egy-egy régi dalra, új köntösbe, tehát mindenképpen figyelemre méltó fiatalember, ha lehet így mondani, ki ne lenne az.
3: Zsolt, mennyi tehát összesen mennyi koncert lesz?
2: Hát napon. Az Ase csarnokban, ahol ugye a nagy színpados koncert van, ott ugye a harmadikai nyitáskor 4 koncert lesz, a Tűzrókák fog kezdeni, határon túli barátaink, a Tűzkerék zenekar, ugye Eszter Gombó, Szebényi Dániel és barátai, uh-huh. valamint a most születésnapos Takács Tamás Blues uh-huh. Band. A másnap a Puff Street Band fogja kezdeni a programot, utána Tornócki felé kőbányai zeneiskolásokkal, uh-huh. utána lép színpadra Toby Lee, uh-huh. és még Toby Lee után a Don't Stop the Queen, uh-huh. Queen Tribute zenekar, akik tavaly már egy fergeteges hangulattal uh-huh. bemutatkoztak, és emiatt is kerültek be a programba.
3: Ők lesznek.
2: Tehát tulajdonképpen ez ugye 4-4 koncert az Ase csarnokban, vasárnapi nap már kint zajlik az Ase csarnok kertjében. Ott van a főzőverseny, igen. ott egy kinti színpad, ott is lesznek produkciók, többek közt én magam is Kelemen Angelikában ott fogok játszani, de ott lesz még Shane, ugye Dublinból, ott lesz Redbreast Wilson és Horváth Misi dúója, a Kalus Akusztik úgy szintén. Tehát ez a főzés közben a színpadon folyamatosan jó hangulatú muzsiká. Ez egy nagyon-nagyon jó happening egyébként. És ugye a csapatokat arra kérték meg a szervezők, hogy olyan mennyiségekkel készüljenek, hogy jegyeket lehessen, kóstoló jegyeket lehessen árusítani. A kóstoló jegyek ára megy a Viski közösség támogatására. Aha. Tehát így jön össze részint a jótékonyság, de még ezen kívül is tombol a, nem tudom, tehát mindenféle dolog a borbarát találkozónál, például a borok, megvásárolt boroknak az árából őket támogatják, tehát mindenképp ez egy prió.
3: Izgalmas az egész egyébként a zene, tényleg, ahogy mondtad, a gasztronómia, és úgy sajnos a végén vagyunk, Zsolt, mert már jó társaságban repül az idő, de azt mondd meg még a végén, addig nem engedlek el, hogy mi volt az a legfinomabb íz, amit ott, és milyen étel, amit ott kóstoltál? Minden, mit szeretsz ott a legjobban?
2: Minden évben nagyon-nagyon változatos dolgok vannak. Igazándiból a pörköltek, azok félelmetesek.
3: Bográcsban?
2: Tehát bográcsban, vadpörkölt, hát az...
3: Hát akkor kedves hallgatóink, iránypaks.
2: Így van, várunk mindenkit.
3: Még egyszer a pontos időpont.
2: Tehát a pontos időpont július 3-4-5.
3: És mi a webcím, hogyha a pontos információkat, a programokat megnéznék a hallgatók?
2: Igen, hát ez a gastroblues.hu.
3: Oké, ott mindent megtalálnak.
2: Így van.
3: Nagyon köszönöm. És Benkő Zsoltot is keressék, szeressék, ahol csak elérhető. Azt a sok energiát, amit az imádott hivatásába beletesz, a figyelmükkel viszonozzák az a legtöbb, amit adhatnak.
2: Köszönöm,
3: hogy itt voltál, és
2: én is köszönöm
3: a találkozásnak. Zsoltól most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bedő Imrének és Benkő Zsoltnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást. 6 embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Őrsi Gergely második kerületi polgármester a börtönben is dolgozik. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos szombaton 0 órától keddé félig az egész országra harmadfokú figyelmeztetést rendelt el. A következő napokban tartós, extrém meleg várható, több helyen 35 fok feletti, a hétvégén akár 40 fokos csúcshőmérséklettel. A hatóságok fokozott folyadékfogyasztásra, a déli órákban a tűzőnap kerülésére és a veszélyeztetett csoportok védelmére kérik a lakosságot. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A katasztrófa védelem és az NNGK azt javasolja, hogy a szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során készüljünk fel tudatosan a kánikulára. Újabb fordulatot vett a Nemzeti Kulturális Alaptámogatásai körüli ügy. A NAV 6 embert vett őrizetbe, köztük Búzs Balázs volt óbudai polgármestert is, írja a Telex. A nyomozás az NKA támogatásainak elosztásával kapcsolatos feltételezett visszaélések miatt zajlik. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat az összes érintetről, de a fejlemények arra utalnak, hogy a nyomozás a kulturális támogatások odaítélésében résztvevő döntéshozói köröket is érintheti. A nyomozók házkutatásokat tartottak, az ügyben több szemét kihallgattak. A Fidesz az eljárások kapcsán azt mondta, a kormány politikai ellenfelei ellen használja az állami szerveket. Havasi Bertalan szerint ez az AVH-t idézi. Őrsi Gergely második kerületi polgármester a börtönben is dolgozik, megkapja a testületi anyagokat és saját előterjesztéseket írhat, közölte Varga előtt Bendegúz, a kerület általános polgármester helyettese a 24.hu-val. Az előzetes letartóztatásban lévő Őrsi Gergely jelenleg is felel az önkormányzat döntéseiért, a tervezett önkormányzati programok közül pedig semmit sem mondtak le. A díszpolgári kinevezéseket például a jegyző és az alpolgármester adta át. Őrsi Gergelyt június elején 5 másik politikussal és 2 üzletemberrel együtt állították elő, amiért a gyanú szerint kenőpénzt fogadott el parkfenntartási és közétkeztetési cégektől. Őrsi Gergely szerint egy vagy több sarokba szorított ember szavára alapozott történetre hivatkozva tartóztatták le, és tagadja a vádakat. 2 új Gripent kapott a Magyar Honvédség, ezzel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. A svéd gyártmányú vadászgépeket ünnepélyes keretek között fogadták a kecskeméti repülőbázison. A beszerzés egybeesik a svéd-magyar katonai együttműködés és a Gripenek hazai üzemeltetésének 20. évfordulójával. A honvédelmi tárca szerint az új gépek tovább erősítik Magyarország légtérvédelmi képességeit és a NATO keleti szárnyának biztonságát. Tovább bővült a budapesti villamosflotta, forgalomba állt a 36. és a 37. új KÁV szerelvény. A BKK közlése szerint a járművek a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, és csak a szükséges műszaki vizsgálatok, hatósági ellenőrzések, valamint a hibamentes próbafutások után vihetnek utasokat. A KÁV-ok száma többek között az 1-es, a 3-as, a 17-es, az 50-es és a 61-es vonalon is emelkedhet. Nem enyhül a kánikula, ma délelőtt adhatnak némi árnyékot a felhők, később kitisztul az ég és perzselő lesz a napsütés erős UV-sugárzással. Az északias szél délután megélénkülhet. A hőmérséklet 33 fokig emelkedik, estére 26 fokig kül a levegő. A hét további részében fokozódik a hőség, egyre erősebb napsütés és 38 fok valószínű.
1: És most! Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizálta egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében, mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendszeres egyeztetésről állapodtak meg a V4-ek Gödöllőn. Új irányt vehet a meddőségi kezelések rendszere. Nem okoz bevételkiesést a fővárosnak a közterületi reklámfelületek csökkentése. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Rendszeres egyeztetésről állapodtak meg a V4-ek. A visegrádi országok miniszterelnökei kedden gödöllői találkozójukon megállapodtak abban, hogy a jövőben minden uniós csúcstalálkozó előtt összehangolják álláspontjukat a közös ügyekben. A tanácskozáson kiemelten foglalkoztak az Európai Unió következő 7 éves költségvetésével, a közös agrárpolitikával, valamint az energetikai és közlekedési együttműködés fejlesztésével. Magyar Péter miniszterelnök a Varsó-Prága-Pozsony-Budapest vasúti összeköttetés tervét is bemutatta. A következő V4 találkozót Szlovákiában rendezik meg. Felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim petesejt adományozást, mondta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás és a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is. A cél pedig az, hogy az állami egészségügy felvegye a versenyt a magánegészségüggyel, mondta a miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, hogy a petesejt donáció kérdését ki fogják nyitni. Szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyaroknak, akik babát szeretnének, kimenniük Brunóba vagy Csehországba. Nem okoz bevételkiesést a fővárosi önkormányzatnak a közterületi reklámfelületek tervezett szigorítása. A parlament kedden elfogadta azt a törvényt, amely ősztől betiltja a reklámhálókat, a gigaplakátokat és a szabadon álló citylight hirdetéseket, még az óriás plakátok szabályozását az önkormányzatokra bízza. Budapest ennél is szigorúbb lépésre készül, teljesen betiltaná az óriás plakátokat, jelentősen csökkenteni a hirdető oszlopok számát és korlátozná az épületeken elhelyezett reklámokat. A főváros szerint az óriás plakátokból eddig sem volt bevétele, mert ezekre nem adott közterület használati hozzájárulást. A hirdető oszlopok után ugyan jár bevétel, de a Városháza arra számít, hogy a kevesebb, de értékesebb reklámhely miatt ez sem csökken majd. A budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A részleteket Sors Zoltán rendőrőrnagy, a BRFK közlekedés rendészeti főosztály kiemelt főelőadója mondta el a Sláger FM-nek.
3: Nyári kampányunk egyik legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek biztonságára, keresztszabályok betartására, valamint a sebességhatárokra. Emellett munkatársaim június hónapban több esetben fognak utazni a fővárosi villamosokon, ahol lehet velük beszélgetni a gyermekek biztonságáról, a nyár veszélyeiről. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Közlekedési Központ az arra alkalmas utastájékoztató rendszerein és az ügyfélszolgálati irodák kijelzőin több baleset megelőzési üzenetet is meg fog jeleníteni. Ha a gyermekünknek a bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz a jutalom, beszéljük át velük a biztonságos közlekedéshez szükséges alapvető szabályokat, mondjuk el nekik, hogy egy baleset esetén soha ne hagyják el a helyszínt, azonban minden esetben értesítsék szüleiket a történtekről.
2: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma, csapadék nem várható. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de a nap második felében helyenként egy-egy élénk északnyugati széllökés előfordulhat. A reggeli 23 fok után napközben 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A hét további részében fokozódik a hőség, 38-40 fok is lehet a hétvégére.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: más. Nem akadjon neked, hogy legyen mitből és levennem.
1: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendélet festőműveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
2: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást. 6 embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Őrsi Gergely második kerületi polgármester a börtönben is dolgozik. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos szombaton 0 órától keddé félig az egész országra harmadfokú figyelmeztetést rendelt el. A következő napokban tartós, extrém meleg várható, több helyen 35 fok feletti, a hétvégén akár 40 fokos csúcshőmérséklettel. A hatóságok fokozott folyadékfogyasztásra, a déli órákban a tűzőnap kerülésére és a veszélyeztetett csoportok védelmére kérik a lakosságot. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A katasztrófa védelem és az NNGK azt javasolja, hogy a szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során készüljünk fel tudatosan a kánikulára. Újabb fordulatot vett a Nemzeti Kulturális Alaptámogatásai körüli ügy. A NAV 6 embert vett őrizetbe, köztük Búzs Balázs volt óbudai polgármestert is, írja a Telex. A nyomozás az NKA támogatásainak elosztásával kapcsolatos feltételezett visszaélések miatt zajlik. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat az összes érintetről, de a fejlemények arra utalnak, hogy a nyomozás a kulturális támogatások odaítélésében résztvevő döntéshozói köröket is érintheti. A nyomozók házkutatásokat tartottak, az ügyben több szemét kihallgattak. A Fidesz az eljárások kapcsán azt mondta, a kormány politikai ellenfelei ellen használja az állami szerveket. Havasi Bertalan szerint ez az AVH-t idézi. Őrsi Gergely második kerületi polgármester a börtönben is dolgozik, megkapja a testületi anyagokat és saját előterjesztéseket írhat, közölte Varga előtt Bendegúz, a kerület általános polgármester helyettese a 24.hu-val. Az előzetes letartóztatásban lévő Őrsi Gergely jelenleg is felel az önkormányzat döntéseiért, a tervezett önkormányzati programok közül pedig semmit sem mondtak le. A díszpolgári kinevezéseket például a jegyző és az alpolgármester adta át. Őrsi Gergelyt június elején 5 másik politikussal és 2 üzletemberrel együtt állították elő, amiért a gyanú szerint kenőpénzt fogadott el parkfenntartási és közétkeztetési cégektől. Őrsi Gergely szerint egy vagy több sarokba szorított ember szavára alapozott történetre hivatkozva tartóztatták le, és tagadja a vádakat. 2 új Gripent kapott a Magyar Honvédség, ezzel 18-ra nőtt a Magyar Légierő Gripen flottája. A svéd gyártmányú vadászgépeket ünnepélyes keretek között fogadták a kecskeméti repülőbázison. A beszerzés egybeesik a svéd-magyar katonai együttműködés és a Gripenek hazai üzemeltetésének 20. évfordulójával. A honvédelmi tárca szerint az új gépek tovább erősítik Magyarország légtérvédelmi képességeit és a NATO keleti szárnyának biztonságát. Tovább bővült a budapesti villamosflotta, forgalomba állt a 36. és a 37. új KÁV szerelvény. A BKK közlése szerint a járművek a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, és csak a szükséges műszaki vizsgálatok, hatósági ellenőrzések, valamint a hibamentes próbafutások után vihetnek utasokat. A KÁV-ok száma többek között az 1-es, a 3-as, a 17-es, az 50-es és a 61-es vonalon is emelkedhet. Nem enyhül a kánikula, ma délelőtt adhatnak némi árnyékot a felhők, később kitisztul az ég és perzselő lesz a napsütés erős UV-sugárzással. Az északias szél délután megélénkülhet. A hőmérséklet 33 fokig emelkedik, estére 26 fokig kül a levegő. A hét további részében fokozódik a hőség, egyre erősebb napsütés és 38 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Oasis. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni. Ezzel az adással. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait. Azonnal kezdjük az első részt. Hát kedves hallgatóink, nagyon nagy megtiszteltetés megint, hogy találkozhatunk Medvecki Ádámmal. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy itt van és megtisztelt minket.
2: Köszönöm a meghívást, és örömmel tettem eleget, mert többször találkoztunk már, mint otthon érzem magam ebben.
1: Hát ennek őszintén örülök. Én meg nagyon vártam megint a találkozást, mert annak örülök, hogy aktív.
2: Igen, hál' Istennek vezényelni nem gyakran, néha-néha tudok, a ülve és olyan darabokat, amiket nem kell kotta, mert a szemem és a kotta távolság kicsit nincsenek jóba sajnos egymással, de így olykor-olykor dirigálok, ha pár havonta, és tanítok. Most zárjuk épp az évet a Rizszerzelemzeti Egyetemen.
1: Más a tanítás minősége érzetben? Teljesen ahogy idősödik más. Az ember? Érettebb lesz?
2: Ez független a kortól. Tulajdonképpen azért teljesen más, mert az ember próbálja azt összegezni, szavakba kifejezni, amit csinál. Uh-huh. Nem mint az lenne az egyedül üdvözítő, hanem amit tapasztalt az ide során, nagy karmesterektől összeszedett tapasztalatból hozzáadott, és azokat kell átadni a növendékeknek, de nem feltétlenül. Rögtön a diagnózist meg kell állapítani, hogy melyik növendék, melyik, milyen hogy úgy van, finoman mondva, gyógykezelésre.
1: Értem.
2: Kinek a klasszikus stílus kell, kinek egy a robbanékony, erőteljes, kinek pedig a lágy, kötött és lírai. Ezek
1: egyéni dolgok?
2: Igen, nincsen. Egy általános recept, hogy ez így kell, ez minden növendék más, mint ahogy pedagógiában is minden ember más, és mindenki ez a saját, meg kell találni azt a hullámhoz, ahol az ember megérteti magát.
1: Egyébként ez így van a színpadon állva is? A közönséghez is meg kell találni?
2: Hát a közönséget, én a közönséget olyan értem nem célzom meg. Azt érzem meg, hogy ez a kifejezés, hogy a műből Az a belső mondani valót, ez csúnya szó, nagyon elcsépelt, hogy mondani való, szellemiséget talál.
1: Értem. Mennyivel szebb ez tényleg?
2: Igen, szellemiséget talál, azt mondani, hogy azt megérezheti a közönséggel, hogy miről szól egy darab, és ha a közönség ezt megérzi, akkor automatikusan jól reagál. A közönségnek vezényelni veszélyes, mert akkor az kicsit hatásvadás, öntetszelgő, és nem egészen jó eredményt szül.
1: Hogy lesz ez most július 1-én?
2: Hát július 1-én másit produkálni kell. Július 1-én nagy örömömre a kitűnő Szent István Sziranokó zenekar hívott meg megint. Kedves kollégám Záborszki Kálmán, akivel együtt kezdtük a pályát szinte.
1: Uh-huh. Jó is volt mégig a kapcsolat?
2: Jó. Igen, akkor csellista volt, én akkor jöttem el a timpáni mellől, vezettem a növendékzenekart egyszer-kétszer, és ő ott ült a cselló második pultjánál. Ez mind a 60-as évek végén volt. És azóta megvált az jó kapcsolat, és megtisztelt azzal már több egyére, hogy meghívott egy önálló, egész estét vezető hangversenyre.
1: Hát pont a múltkor is egy hasonló miatt beszélgettünk. Jól sikerült?
2: Jó, és talán ennek a következménye ez.
1: A mostani is.
2: A mostani, hál' Istennek jól sikerült, bírtam, és

0: először koncertre jártam, mint gyerek, mint, mint konzervatóriumi hallgató. Aztán, mint zenekaristag az Áházival, ott ültem a sarokba, mindig a tím, az Isdó mellett. Aztán, mint főiskolai hallgató, kisöveg, mint tanár. Úgyhogy ez nekem örömteli dolog, ott megtiszteltetés és ott lenni. Ez valóban, az ember akár az operában, vagy a főiskolában nagy terembe belép, akkor most nem tudom kihagyni a megkerülő nagy szavakat, mint ha valóban egy templomba, egy szentélybe lépne.
1: Tehát az egy az más ember. Dimenzió.
0: Igen, igen, teljesen.
1: Annyira jó, hogy jött, mert akkor végre meg tudok valakit kérdezni. Ugye itt járnak hozzám pályatársak, kollégák estéről estére ebbe a műsorba, és mindig kérdezem a klasszikus területről, hogy mondják már meg, hogy tényleg olyan jó a Zene Akadémia nagytermének a hangzása?
0: Tényleg.
1: Ahogy azt mondják. Na tényleg. És milyen volt régen ehhez képest? Mert ön tudja, meg tapasztalta.
0: Akkor is jó volt, egy kicsit fogottabb volt. Nem volt annyira telt, mint most. Uh-huh. Valahogy, hogy ennek mi az oka, burkolat, vagy padló burkolat, ez az építészek, akusztikusok jobban tudják, de tény az, hogy nem élesebb, az csúnya szó, zengőbb.
1: Aha.
0: Zengőbb a hangzása. Orgonát keveset hallottam az orgonával együtt, hogy szól, de a nagy szimfonikus zenekar az rendkívül telten, és főleg az, hogy kiegyenlítette.
1: Értem.
0: Kiegyenlítette szól. A megfelelő ültetés, mert az is fontos, hogy melyik hangszercsoport hogy ül, és milyen szögben csapja a fülön a közönséget, rezek, vagy a ütősök, vagy a vévonósok. De mindenféleképpen az, hogy szól. Van a zenében egy hangzásos sonore, ami azt jelenti, hogy hangzóan. Hát ez a főiskola.
1: Értem.
0: Ez a főiskola.
1: Na de milyen jó, hogy még ön is azt mondja, hogy oda belépni, az egy más állapot.
0: Más.
1: És ott föllépni.
0: Igen, az biztos, hogy egy más, az ott tényleg akkor az ember, ezt nem lehet szavakban kifejezni.
1: Uh-huh.
0: Belépés és belép a gyülekezet elé, és ott próbál valamit csinálni.
1: Hát ennek megvan a maga misztikuma.
0: Igen.
1: Ami most majd július 1-én a közönség előtt történik meg természetesen. Mennyi próba kell hozzá?
0: Hát általában egy zenekar egy hangversenyre 3-4 próbát szokott adni. Megtiszteltek 4 próbával, pedig hát gyakran játszott művek, és kitűnő a zenekar, én is igyekszem fölkészülni. De olyan művek, amik gyakran hangzanak el. Beethoven 7. szimfónia és Liszt Leprelit című műve. A Kodály Marosléki táncok kicsit ritkában kerül előadásra. Érdekes módon ez a két testvér darab mennyire kiegészíti egymást, a galántai táncok. Azt vezényeltem egyébként januárban.
1: Igen.
0: És hát mivel nekem hivatásom a nemzeti zene, és rajongás, és rajongója vagyok Bartók Kodály művészetének, mindig valamelyiket műsorra tűzöm, hát a testvér darabját, a Marosszékit. Teljesen más. A Marosszéki a maga hatalmas, elementáris erejével lenyűgözi a községet abban a pillanatban, és érdekes, a galántai dallama az felfelülről kezd, és fokozatosan megy lefelé a hang. Nem akarok itt most dalra fakadni.
1: Szabad.
0: Viszont a Marosszéki táncok az lentről indul el, a föld mélységéből, mintha fölemelkedne egy tünemény, egy arany folyam, ami úgy elönti az egész vidéket. Alul, és emelkedik a dallam, emelkedik föl. És kirobban egy tető a népdal harmadik sorában. De ugyan a szerkesztés. Ugye a Ritornell, ami a fő téma, és mögött ami a méltóság teljes és nemes, és fölött a kis gyors táncocskák, karaktertáncok, amik szélesítik, és a finálék, ugyanaz a szerkezete teljes.
1: Hogy lehet otthon készülni egy ilyen hangversenyre?
0: Hát ember elolvassa a partitúrát, ugye a belső hallásom az elég, hallom is, mert hiszen rengeteget már csináltam, és játszottam, és ismerem is. Tehát megszólalnak, hogy bennem hallom, és a technikai lebonyolítása az, hogy agyba elképzelem, nagyon ritkán.

0: úgynevezett pálcával, hogy néz ki, de általában én a karmester akkor jól készül, ha agyva intézi el a dolgokat, nem tükör előtt mozdulatokkal, hanem aggyal, és elképzel, hogy ezt hogy csinálja, minek kell szólni. Felállít egy sémát, ami nem biztos, hogy jó, de az azért úgy hívják, hogy koncepció.
1: Igen.
0: Ami az én elképzelésem, és ami attól eltér, akkor szólok a zenekarnak, hogy így szeretném, ezzel a kifejezéssel, ilyen tempóban, olyan hangsúlyozással, ilyen dinamikával, stb. Hát ez megtanulja az ember a szöveget, mert hiszen az is fontos. Az ele alapja, megtanulja harmóniát, dallamokat, hangszerelést, és hangneveket, mindent, ami a darabban van.
1: Egyébként, amikor az első próba van általában, akkor már felkészül a zenekar is?
0: Úgy tudom, hogy megtisztelnek azzal, hogy kapnak előkészítő próbát. Legalábbis legutóbb is ez volt. Tehát nem hogy mondjam, a nulláról. Ez egy csúnya szó. Az, hogy tájékozottan tudják követni a karmester instrukcióját, kis jártasságot kell.
1: Világos, hogy
0: rögtön elkészíteni egy vonást, egy intonációs problémát, az a konkrét dolog, az független a karmester koncepciójától.
1: Azon gondolkodtam most, ahogy hallgatom, meg rakom össze a mozaikokat, hogy amikor egyrészt, hát ez is nagy kérdés, pálcával vagy pálca nélkül?
0: Hát a pálca.
1: Pálcával, oké. Okay.
0: Pálcával, ez nem kell szígyelni. Van aki zavar, hogy aki a jobb kezel is, és jobban ki tudja fejezni magát, pálcával is lehet kifejezően dirigálni. Uh-huh. Az nem egy kapaszkodó bot, amiben vele kapaszkodik, és görcsösen hadonászik jobbra-balra, nem, azzal is lehet kifejezni. A pálca, mint egy érzékeny vonós hangszerűen a vonó. Uh-huh. Szóval van annak is szerepe. Én a pálcával dirigálást tartom. Itt is nagy karmesterek is váltakozva vélekednek erről. Mindenki legtöbben karmesterek, legtöbb karmester pálcával dirigál. De például egyik legnagyobb óriások a Klemperer, uh-huh.
1: Igen, azért kérdeztem.
0: Neki egészségügyi oka is volt, ennek is voltak problémái, és de annyira azért jó, egészséges volt a készfeje, hogy nagyon szuggesztív volt, és egy jelenség volt, ülve dirigált ő is, és amikor fölállt, akkor szétment a ház.
1: Igen. Na jó is, hogy ezt mondja. Ezt akartam az előbb kérdezni, hogy karmesterként mi jelenti az igazi sikerélményt?
0: Úgyhogy
1: önnek. Hát mi adja majd az igazi sikerélményt ott július 1-én a Zeneakadémián? Vastaps?
0: Hát van egy olyan, hogy a művész sikere és fizetsége a taps, és a taps az adja a sikert, jól esik. Uh-huh. Kétségtelen. Nagyon jól esik. És azt az ember kijön, és akkor ordítoznak, sikítoznak meg, de kiabálnak tetszésükben. Ez nem vagyok jó ember, de jó esik.
1: Jól esik, oké. Okay. Még ennyi idősen is.
0: Természetesen, akkortól függetlenül.
1: Elmondhatjuk egyébként? Mert
0: persze,
1: nem
0: hát most igazán egy kerek kékfúzót érkeztem. 85 éves leszek.
1: Szívből gratulálok.
0: Pár hétemben.
1: Na és hogy van? Az a legfontosabb.
0: Jól, a gerinc problémám változatlan, azon nem nagyon lehet segíteni, de mindent megteszek, gyógyszeres, tornás, és mindenfajta kezeléssel, hogy ez mentális és fizikai eszközökkel, uh-huh. hogy ez tartson. A végső szót aztán majd úgyis a legfelső úr mondja ki, hogy meddig lehet ezt csinálni.
1: Jó, jogos, na de hát csinálja. Pont igen, ez a lényeg, igen, amíg lehet teszi, igen. És én nagyon örülök ennek, hogy aktív.
0: Hát én is.
1: De gondolom, ez konzerválja is.
0: Hát kicsit, hogy az embernek a feladata van, az erőt ad és egy lendületet. Uh-huh. Élni akarás, hogy ezt nekem igen. meg kell csinálnom, hát most ne szórakozzunk, hát nekem és akkor koncertem van.
1: És július 1-én lesz is.
0: Igen.
1: A maga a próba egyébként Zuglóban, a Szent Istvánosoknál
0: igen,
1: lesz?
0: Igen, ott. ott van egy nagyon-nagyon jó felszerelt zenei zenepalota, uh-huh. ugye iskola is, igen. főiskola is, és általános tanulmányi iskola is, és koncerttel, próbatermekkel együtt. Ugye a nagy koncertterme, a két kis próbaterme és kamaratermek, egy nagyon jó felszerelt, csodálatos uh-huh. dolog, ez a Zuglónak a egyik kulturális ékessége.
1: Abszolút, abszolút. Ádám, hogy van ez most, hogy van ideje, ereje arra, hogy egyáltalán járjon koncertekre? Másokat nézni?
0: Hát kevés van, de van azért, különösen főiskolára is, különösen olyan koncertek, ahol a növendékeim érdekeltek. Uh-huh. Nem csak a vizsgákra gondolok. Múltan elég sok koncertre jártam, mert 3 vizsgakoncert volt legutóbb, de hogyha egyik növendékemnek, vagy volt növendékemnek előadása van az operában, vagy van egy kórus hangversenye, vagy egy másik hangszerbe való diplomája, mert ugye nekem is van növendékem, aki hangszeres, igen. és ez nem árt, hogyha egy karmester tud hangszeren játszani, igen. és zenekarba játszik, hallatlan előnyel indul az a karmester, akinek zenekar rutinja van, úgyhogy muzsikus is volt, tisztességes foglalkozása is volt, nem csak előtte áll és cézárkodik. Szóval ez nagyon fontos. Ilyen koncertekre eljárok azért, és olyan...
1: És tud még élményt adni ugyanúgy ennyi év után? Egy-egy koncert?
0: Tud.
1: Na, hát az
0: nem, nem fásul bele, uh-huh. sőt, hogyha hallok egy csodálatos zenét, vagy egy Verdi vagy Wagner finálét, vagy egy Mozart koncertáriát, akkor magával ragadó és elszoruló, uh-huh. nem torokkal, az túl teátrás, elszoruló lélekkel figyelem, és minden ideg szállammal megfürdöm benne, vagy az fűzik meg bennem. Nem tudom, de ez fantasztikus dolog, hogy a zenének azért van hatása, és aztán azért is tiltották, mert nagy hatása van az igen, emberekre.
1: Igen.
0: Görög katonáknál hatalma, vagy romaiaknál nem tudom, ott tiltották,
1: mert
0: ellágyítja az ember igen. szívét. Igen. Hát akkor az rossz volt, de itt ez jó hatása van.
1: Igen. No, talán megkérdezhetem így 85 év után, hogy melyik időszakát szerette nagyon az életének és a pályafutásának? Melyik volt a legszebb időszak?
0: Hát ez...
1: Mikor bármikor visszatér.
0: Különböző időszakai voltak, kétségtelen, voltak árnyékos időszakok, voltak fenomenális időszakok. Talán az, amikor a 70-74 utáni időszak, amikor akkor jöttek a gyerekek. Uh-huh. Akkor jöttek a gyerekek, karvesterves egy időben született a legidősebb fiam, uh-huh. 54-ben, és a házasság sorra jöttek.
1: A többiek.
0: Jöttek. Ez csodálatos dolog, és az ember próbál a családfogalmát jól hozzáférni. Néha saját butasága révén nem mindig tesz eleget ennek, vagy nem jól, de a család az örökké visszavárja az embert, és az csodálatos érzés.
1: Megtapasztalni.
0: Igen.
1: Hát és milyen jó, hogy ezt most még itt...
0: Most is. És most már nem csak a 5 gyerek van, hanem a 10 unoka is.
1: Hát szívből gratulálok.
0: És úgy, hogy
1: van öröm bennük, gondolom.
0: Van, igen. Az egyik éppen most érettségizik.
1: De jó.
0: Remélem, jó lesz.
1: Egyébként megnézik a... Nem is tudom, ilyenkor már dédpapa van? Nem nagy, vagy nagypapa?
0: Nagypapa vagyok.
1: Tehát, hogy megnézik a nagypapát?
0: Meg, igen, hogy ne, gyakran jönnek, és érdekli is őket, leköti is őket. Persze megvan mindenkinek a maga foglalatossága, és nem biztos, hogy pont akkor egy saját rendezvényen, vagy, uh-huh. vagy egy iskolai programon, vagy egy iskolai gyaraláson, vagy egy most július 1-én is elkezdett, hogy némelyik már gyarol.
1: Aha, világos. Jó, de lesznek ott közülük.
0: Lesznek, persze.
1: Oké, hát kedves hallgatóink, július 1-e, Zeneakadémia, nagy terme, és hát Medvecki Ádám a Szent István filharmonikusokkal lép színpadra.
0: Igen, várjuk szeretettel mindenkit.
1: Mindenkit, azt a sok-sok energiát, amit beletesznek, azt a figyelmükkel. Viszont hozzá, kedves hallgatóink, és én nagyon jó egészséget kívánok önnek, és még sokszor tudjunk beszélgetni itt.
0: Adja Isten, én is örülök.
1: Ezt kívánom, és elviszük most mindent, ami minden útravalót, amit csak mondott, mert fontos mondatok voltak benne, úgyhogy vigyázzon magára.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm szépen. Ádámtól most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Rendszeres egyeztetésről állapodtak meg a V4-ek Gödöllőn. Új irányt vehet a meddőségi kezelések rendszere. Nem okoz bevételkiesést a fővárosnak a közterületi reklámfelületek csökkentése. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Rendszeres egyeztetésről állapodtak meg a V4-ek. A visegrádi országok miniszterelnökei kedden gödöllői találkozójukon megállapodtak abban, hogy a jövőben minden uniós csúcstalálkozó előtt összehangolják álláspontjukat a közös ügyekben. A tanácskozáson kiemelten foglalkoztak az Európai Unió következő 7 éves költségvetésével, a közös agrárpolitikával, valamint az energetikai és közlekedési együttműködés fejlesztésével. Magyar Péter miniszterelnök a Varsó-Prága-Pozsony-Budapest vasúti összeköttetés tervét is bemutatta. A következő V4 találkozót Szlovákiában rendezik meg. Felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim petesejt adományozást, mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás és a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is. A cél pedig az, hogy az állami egészségügy felvegye a versenyt a magánegészségüggyel, mondta a miniszter. Hegedűs Zsolt azt is elárulta, hogy a petesejt donáció kérdését ki fogják nyitni. Szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyaroknak, akik babát szeretnének, kimenniük Brunóba vagy Csehországba. Nem okoz bevételkiesést a fővárosi önkormányzatnak a közterületi reklámfelületek tervezett szigorítása. A parlament kedden elfogadta azt a törvényt, amely ősztől betiltja a reklámhálókat, a gigaplakátokat és a szabadon álló citylight hirdetéseket, még az óriás plakátok szabályozását az önkormányzatokra bízza. Budapest ennél is szigorúbb lépésre készül, teljesen betiltaná az óriás plakátokat, jelentősen csökkenteni a hirdető oszlopok számát és korlátozná az épületeken elhelyezett reklámokat. A főváros szerint az óriás plakátokból eddig sem volt bevétele, mert ezekre nem adott közterület használati hozzájárulást. A hirdető oszlopok után ugyan jár bevétel, de a Városháza arra számít, hogy a kevesebb, de értékesebb reklámhely miatt ez sem csökken majd. A budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A részleteket Sors Zoltán rendőrőrnagy, a BRFK közlekedés-rendészeti főosztály kiemelt főelőadója mondta el a Sláger FM-nek.
4: Nyári kampányunk egyik legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek biztonságára, keresztszabályok betartására, valamint a sebességhatárokra. Emellett munkatársaim június hónapban több esetben fognak utazni a fővárosi villamosokon, ahol lehet velük beszélgetni a gyermekek biztonságáról, a nyár veszélyeiről. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Közlekedési Központ az arra alkalmas utastájékoztató rendszerein és az ügyfélszolgálati irodák kijelzőin több baleset megelőzési üzenetet is meg fog jeleníteni. Ha a gyermekünknek a bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz a jutalom, beszéljük át velük a biztonságos közlekedéshez szükséges alapvető szabályokat, mondjuk el nekik, hogy egy baleset esetén soha ne hagyják el a helyszínt, azonban minden esetben értesítsék szüleiket a történtekről.
3: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma, csapadék nem várható. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de a nap második felében helyenként egy-egy élénk északnyugati széllökés előfordulhat. A reggeli 23 fok után napközben 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A hét további részében fokozódik a hőség, 38-40 fok is lehet a hétvégére.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: leszek, neked na titkod nem leszek.
1: Ez a Slágerkult.
2: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Régi kedves barátunkat, Gobinec Ákos, köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Én ugye, mint népdalénekes is nagy rajongód vagyok, meg szimpatizánsod, de a népzene tanári hírtvallásod, meg küldetésed is nagyon közel áll hozzám. Azért ez nagyon fontos a mai világban.
3: Köszönöm, hát igyekszem, és titulus. Örülök, hogy ha már így fogadsz, mert ez mindig így jól esik az embernek, hogy egyrészt így emlékeznek arra, hogy mivel is foglalkozom, illetve...
2: Hát, ne viccelj, hogy emlékeznek. Hát ezt inkább támogatom, mert szerintem ebben az LGPS-edett el felületessé váló világban, ahol látod, minden a telefonon történik, már a barátságok is egyébként üzenetekbe mentek át. Nagyon fontosak az olyan közösségépítő szerepek, amelyekkel te, meg a, hát az, hogy az erdőkben szervezel, ugye legutoljára arról beszélgettünk.
3: Így van.
2: Az mi is volt pontosan?
3: Zöld benzeng a dal, és egyébként pont most volt egy hete nagyjából
2: az
3: idei, hát szezonindító túránk volt. Aha, most, vagy hát május végén. És nagyon szeretnénk túrák folytatni, abszolút, igen.
2: Hát milyen jó, tehát ez ki csinál ilyet manapság? Tehát ez egy nagyon fontos hídépítő szerep a tiéd.
3: És itt egyébként ezt ki is emelni, amit így mondtál is, az a közösségépítés, hogy igazából szerintem ennek ez a fő funkciója vagy célja, hogy én pont a múltkor azt mondtam egy barátomnak, hogy nem az a célom, hogy ezeken a túrákon több százal legyünk, hanem hogy az a 10-15-20 ember, aki eljön, ő tényleg azt érezze, hogy feltöltődött azon a túrán, és azért, mert mondjuk közösen éneklünk, vagy egyszerűen csak kapcsolódunk egymással, és egy jót beszélgetünk.
2: Ezek fontos találkozások. No, de nagyon sok apropója van a mi mostani találkozásunknak, meg beszélgetésünknek. Hogy vagy? Ez a legfontosabb talán.
3: Jól, lelkileg. Köszönöm szépen. Most éppen sűrű időszak van, így ugye lezárult az egyetemen éppen a tanév, úgyhogy most az oktatási időszakban ugye egy kis szünet jön, de cserébe itt van a nyári szezon, amikor aztán fesztiválok vannak, táborok vannak, koncertek vannak, úgyhogy egy picit ilyen izgatottan várom mindig a nyarat, mert ez egy teljesen más dimenzió, és ugyanakkor azt is látom, hogy azért szeretnék a nyáron pihenésre is időt szakítani. Lesz, most pont múlt héten kijelöltem így azokat a napokat, amiket szeretnék teljesen üresen meghagyni, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül.
2: Hát egy tábor is lesz, ami szintén, ha már közösségépítésről beszéltünk, de most még egy picit ragadjunk le a fesztiváloknál. Azt téged hogyan érint a fesztiválok?
3: Hát ugye említetted itt a közösségépítés szót, és gyakorlatilag én egészen a kisgyermekkorom óta nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy kezdetben a családi közösséget, aztán a baráti közösséget, aztán a tágabb közösséget, mondjuk a zene iránt érdeklődőket összehívjam, és összeszervezzem, és olyan programokat szervezzek, amik egyébként összehozzák ezeket az embereket. És akkor így jött az, hogy 2021-ben szerveztük meg először így pont egyébként nagyon jó barátokkal együtt a Szép Fesztivál Zalában. Ez egy nagyon pici családias hangulatú fesztivál, és az évek alatt pedig kialakult, hogy ez tulajdonképp

0: most már ugye oktatóként, ahol a funkciója ennek az udvarnak gyakorlatilag az, hogy 10 napon keresztül a különböző egyetemek, most a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Táncművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és idén új egyetemként a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói, oktatói találkoznak, és közösen alkotunk és építünk ott is barátságot.
1: Ez óriási. Azért ez egy olvasztó tégely, amit létrehoztál.
0: Igen, és egyébként ez az elején, hogy mondjam, még ennek nem fogtam fel a súlyát, de hogy ez azért van ennek egy nagyon fontos üzenete is, hogy mennyire jó az, hogy egyébként fiatalok vagyunk, és kapcsolódhatunk akár fiatal művészek, akár más szakirányból érkezők egymással. És van egy nagyon fontos küldetése is ennek, az pedig az, hogy ez a közös alkotás ez megvalósuljon. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk, amikor én megálmodok egy projektet, akkor azt tudja mondani, hogy jaj, hát én találkoztam itt a völgyben a táncművészetiről XY-nál, és akkor én vele szeretnék dolgozni. Tehát, hogy ez így
1: jó, hát ez...
0: fonja aztán a kapcsolódásokat tovább és tovább.
1: Ezek fontos kapcsolódások, meg kapcsolatépítések, amit mondasz. Nyitottak egyébként?
0: Abszolút. Ugye a Művészetek Völgye amúgy is egy ilyen nagyon
1: az okay.
0: nyitott fesztivál, és valószínűleg pont azért adja, ez a millió adja aztán azt, hogy a mi udvarunk is, és ez a felszabadult hozzáállás is, hogy mondjam, ott érvényesülni tud az udvaron. Ugye nincsenek, hogy mondjam, egyetemi elvárások, vagy éppen
1: világos.
0: Órarendi leírások, hanem ott tényleg mindenki szabadon alkot, és aztán ebből jönnek ki nagyon jó kis projektek.
1: Na, tényleg izgalmas lesz a nyár, a táborról még nem beszéltünk. Pontosan mikor van?
0: Így van, az első tábor az a zsámbéki népzenei tábor, amely idén már egyébként 3. alkalommal kerül megrendezésre, július 1-2-3 uh-huh. Zsámbékon tehát, és az idei évnek a különlegessége az, hogy egyébként egy erdélyi adatközlőnek hívjuk, de én inkább azt mondanám, hogy egy erdélyi egyéniség, egy énekes bácsi is ellátogat majd a táborba.
1: De miért adatközlő?
0: Hát mert ez a tudományos megnevezése gyakorlatilag, mert ő adatot közöl, és közölt az elmúlt évtizedekben, amit aztán mi, mint fiatal, vagy olyan népzenészek, akik nem feltétlen a paraszti kultúrában nőttünk fel, azokból az adatokból tudunk tanulni, és mondjuk ezt tudjuk.
1: Na oké, de te most ezt olyan természetességgel mondod, mintha ezt nekünk tudnunk kellene. Na, ez nem szakmai?
0: Ezért, dehogy nem, igen, hát ezért azért. Fejtettem így ki, mert egyébként már így nyilván így természetesen jön ez a szó.
1: Most
0: de...
1: ezen gondolkodtam, hogy mondom, most ezt tudnom kellene?
0: Nem.
1: Hát még a hallgatóknak.
0: Így van, tehát, de azért is mondom, hogy ez egy tudományos kifejezés. Aha. Sokkal jobban szeretem használni azt, hogy egy erdélyi énekes előadó látogat el hozzánk.
1: Az izgalmas lesz így.
0: Abszolút, és tőle tanulhatunk olyan dallamokat, amik akár gyerekkora óta már vele vannak.
1: Uh-huh. 3 nap, vagy 2 éjszaka? Hogy van ez?
0: 3 nap, így van 2 éjszaka, de alapvetően lehet úgy is jönni, hogy nem ott alvós jelleggel.
1: Aha, szuper. Oké. Okay. Ott is nyitottak egyébként a látogatók?
0: Igen, és egyébként az ének mellett még duda, illetve hegedű oktatás is lesz ebben a népzenei táborban, illetve hát az esti programokban természetesen közös éneklés, akár borkóstoló, úgyhogy a gasztronómiai élmények is kapcsolódnak majd a táborhoz.
1: Szuper. No, akkor július 1-2-3 Zsámbék, ez a te oldaladon ott van egyébként?
0: Igen, így van.
1: Ezt majd akkor elmondjuk többször, hogy ne felejtsék el a hallgatók fellépések.
0: Azok is lesznek, már de még a táborokat, hogyha megengeded, akkor még egyel folytatnám, mert hogy július 13-tól 17-ig, tehát egy másfél héttel később, igen. Pedig a szülőföldemen Zalában lesz egy gyermek és ifjúsági népzenei tábor, a Göcsei népzenei tábor, amelyet most már 9. alkalommal rendezünk meg, és hát itt pedig gyakorlatilag ez egy ottalvos tábor, és nagyon sok hangszer, kobosz, hegedű, citerából különböző csoportok, ének, és nagy szeretettel várjuk a látogatókat, a fiatal népzene iránt érdeklődőket.
1: Hát olyan tumultus van most itt a programok között, azt hittem, hogy ez is valamikor szeptemberben lesz.
0: Nem,
1: mint a másik, de megértettem, oké. Hát sokat nem fogsz pihenni.
0: Sokat nem, de egyébként ezek
1: de
0: fel is
1: ez
0: töltenek.
1: Pihenés? Hogy mi ez hát neked, amikor ott vagy?
0: Azt azért nem mondanám, hogy pihenés, pláne, hogy a Göcsei Népzenei Táborban, mint táborvezető, aha. Tehát egy főszervező is vagyok, ott azért nagyon kell koncentrálni arra, hogy na most ebédidő van, most ez legyen lepapírozva, aha. Mindenféle engedély meg legyen. A másik táborban ott oktató vagyok, és ott mondjuk több idő jut az effektíve pihenésre, de

0: Mindig azt mondom, hogy amennyire elfáradok egy hét után, nyilván annyira fel is tölt, mert nagyon jó azt látni, amikor tényleg ennyi népzene iránt érdeklődővel lehet találkozni.
1: Engem mindig foglalkoztatott a te tanári lábad, a tanári oldalad, hogy például te mennyivel tanítasz másként, másképp, mint hogy téged a mestereid annak idején. Vagy viszed tovább a tőlük ellesett trükköket, titkokat?
0: Valószínűleg is, tehát biztos, hogy vannak olyan, sőt, tudom is, hogy vannak olyan módszereim, amiket én is átvettem, de talán ez magától, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ez teljesen értelemszerű, hogy mivel egy újabb generáció vagyunk, most már fiatal népzenész oktatók, biztos, hogy olyan lehetőségeink is vannak, vagy olyan módszereink, amik meg mondjuk az elmúlt egy-öt évben jöttek be az oktatásba. Például én nagyon sokat használok egyébként meglepő módon digitális eszközöket is, tehát, hogy akár egy videót szemléltetni nagyon jól lehet, hogyha mondjuk egy régi felvételt szeretnénk megmutatni, akár hang, vagy akár képi formában.
1: Ezeket már akár fel is javítod? AI-jal?
0: Nem, azt azért nem csinálom. Ezeket inkább jobban szeretem eredeti formájában megmutatni. Illetve amire én nagy hangsúlyt fektetek, de talán ebben nagyon hasonlítok az én mestereimre is, hogy tényleg a közösségépítésre nagy fókuszt kerül, illetve hogy én igyekszem teret adni az egyéni kibontakozásnak és a pillanatok megélésének, mert hogy szerintem ez a művészetnek egy nagyon fontos pillérje, hogy egyébként túl azon, hogy elsajátítunk egy dallamot, úgy, ahogy mondjuk egy eredeti felvételen elhangzik, abba, hogy tudjuk saját magunkat beletenni.
1: Ahhoz, hogy saját... azonos legyen az előadó?
0: Így van, így van. Tehát ez szerintem ez már a következő fázisa mondjuk egy tanulásnak, tehát ez nem az első lépés, de azt gondolom, hogy utána valaki hitelesen tudja előadni azt az adott dallamot, vagy összeállítást, ahhoz ez is nagyon fontos.
1: Uh-huh. A fellépéseknél hagytuk abba, hogy közben azok is vannak?
0: Igen.
1: Tehát még az összes elfoglaltság közül még ezért fel is kell lépni időnként.
0: Így van. Fellépések is lesznek, gyakorlatilag az ország különböző pontjain, lesz egyébként Zalában is

0: egésznek az üzenete, hogy egyébként a népdalokat hogy lehet klasszikus hangszerekre uh-huh. feldolgozni. Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző, aki ezt megálmodta és meg is valósította, és én is többek között a népzenei oldal képviseljük, tehát elhangzik egy autentikus dallam, és azt követően pedig a zenekari mű, most kamarazenei változatban, aztán majd ősszel pedig lesz ennek egy szimfonikus változata is.
1: Hú, hát azért lesz meló, bőven. De ezeknél például kulisszatitkokat árulj el, kérlek, hogy vannak a felkészülések?
0: Hát például a Penta Essencia projekt az már egy nagyjából egy éve fut, vagy már akár másfél éve is. Tehát azoknak már a próba folyamatai lezajlottak az a okay. tavasz folyamán. Okay. De hogyha mondjuk most megálmodunk egy újabb projektet, tehát most
1: hogy
0: már...
1: Hol próbáltok például?
0: Hogy?
1: Hol próbáltok?
0: Jó, hogy hol próbálunk. Ez nagyon változó. Hogyha kisebb formáció van, akkor mondjuk akár bármelyikünk lakásán is tudunk próbálni. Aha. Ha mondjuk egy nagyobb formációról van szó, akkor mondjuk lehet, hogy egy próbaterem is kell.
1: Igen,
0: de nyáron
1: kíváncsi.
0: Például a simán elképzelhető, hogy egy Dunaparti próbát is ja, bevállalunk így az esti órákban.
1: Aha. Na hát az izgalmas, majd mondd el, hogy merre sétálgassunk, ha akarunk ilyet kulisszával látni a városban, ilyet gyakran nem találni. Itt Pesten.
0: Igen, és egyébként én meg ezzel úgy vagyok, hogy hát annyira szép a természet, és annyira jó ott kint lenni, hogy akkor miért ne használjuk ki a jó időt és a természetet.
1: Most merre voltatok egyébként az Zeng-2?
0: Most Solymáron jártunk, a Jegenye völgybe túráztunk.
1: De nem mindig ugyanott van.
0: Nem, és ugye különböző állomásai is lesznek ennek, tehát van, amikor ilyen hosszabb túrákra megyünk, mint ez most is volt egy két-három órás túra, és lesznek itt a városban is rövidebb alkalmak, a Városligetben, a Margit-szigeten.
1: De neked alapból fontos az, hogy valami fajta sport vagy mozgás legyen az életedben?
0: Egyébként törekszem arra, nem mindig jön össze. A heti egy edzés az most is megvan, milyen saját testsúlyos edzés. Aha. Egyébként, de most például érzékelem azt, hogy kijött a jó idő, és milyen jó lenne úszni, úgyhogy majd szeretném a reggeleket korábban indítani egyik fővárosi úszadában.
1: Annyiszor emlegetted, ha már földrajzilag nézzük, Zalát, ugye a te szülőföldedet, hogy ott mennyit tudsz hazamenni? Hogy mennyit vagy otthon egyáltalán?
0: Ez nagyon változó. Általában, hogyha hazamegyek, akkor a családlátogatás mellett valamilyen projekt is kapcsolódik a hazautazáshoz, tehát hogy valamilyen fellépés. Éppen most a hétvégén is Lentiben egy családi napon lesz, de persze igyekszem olyan lehetőségeket is találni, amikor tényleg a pihenés miatt megyek haza. Ez mostanában sajnos ritkán.
1: Szeretsz visszamenni?
0: Nagyon, persze, és egyébként jók ezek a teljes nyugis napok is. De azokat is szeretem, amikor olyan emberekkel találkozunk, akikkel mondjuk nem tudom, 5-10 éve nem találkoztunk, és egy koncert után oda jönnek, és beszélgetünk egy jó.
1: Ilyen is van.
0: Hál' Isten, okay. Igen.
1: Na, nem tudtam észrevenni, van ott egy nagy gyűrű a kezeden, ez nem volt a múltkor, ugye?
0: Ez nem volt.
1: Ez milyen gyűrű?
0: Ez egy eljegyzési gyűrű.
1: Komolyan?
0: Igen.
1: Na, hát gratulálok. Hát,
0: köszönöm.
1: Ha már idehoztad, nem tudtam, nem, annyira kiviráglik a kezedről, vagy ki sugárzik, akkor most minden kerek ilyen szempontból?
0: Abszolút, igen. Hál' Isten, így a magánéletben is minden kerek, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ember az alkotói munkáiban is, vagy a szervezői munkáiban is kiteljesedjen, hogyha rendben van a családi.
1: És köszönöm, hogy látszik rajtad. Tehát a kisugárzásodon is az, hogy rendben vagy. Jó, eddig is, ugye most harmadszor, negyedszer találkozunk talán ebben a műsorban, itt a beszélgetésekben, tehát mindig rendben voltál, meg egyben tűntél nekem így külső szemmel, de most valahogy mégis jobban átjön rajtad az a plusz, amit nem tudtam eddig, de hát nyilvánosra oda néztem, és nem lehetett.
0: De ennek örülök egyébként, mert pont az elmúlt időszakban így a baráti körömben is jelzik, hogy azért így jobban
1: látszik
0: nézek
1: rajtad,
0: ki, vagy boldognak tűnök, és ez nyilván ez, amit te mondtál, ez a kerek egész egyszer csak így összeáll.
1: Ez fontos. Mint ahogy az is, hogy egyébként szeresd azt, amit csinál. Te szenvedéllyel szereted a hivatásodat?
0: Hát szerintem ezt igazából úgy lehet csinálni, amit én csinálok, mert hogy ennek nincs egy...

0: Jó, ez jön át.
1: Nincs egy most leteszem, és akkor délután 4 óra van, és kimegyek az irodából, tehát hogy egész egyszerűen, persze ez azt is magával hozza, hogy van, hogy este, nem tudom, 8 órakor jutnak eszembe újabb ötletek, és akkor ezeket leírom, vagy éppen az lefekvés után, de azért igyekszem persze egy keretet tartani, de az biztos, hogy sokkal többet jár a gondolataimban mondjuk az alkotóművészet, vagy az alkotói projektek, mintha mondjuk tényleg az lenne, hogy azt mondanám, hogy 8-tól 4-ig dolgozom. Ennek van egy pro és kontra oldala is, mert nyilván így sokkal nehezebb is kikapcsolni.
0: No, ezt én abszolút megértem. Egyetlen egy kérdés van bennem ezzel kapcsolatban, hogy amikor te ezt kitaláltad magadnak, ezt az utat, akkor ilyennek képzelted, ahogy most megéled? Vagy nagyon más megélni?
1: Erről tudod, mi jut eszembe, hogy egyszer egy általános iskolai tanárnéném, aki a rajztanárnéni volt, de hogy annyira meghatározó volt, hogy azt mondta, hogy lehet, Ákos, hogy neked majd nem lesz időd minden este sörözni a barátokkal, de hogy pont ennek köszönhetően fogsz eljutni a világ számos országába. Uh-huh. És ez az elmúlt időszakban így azért többször eszembe jut, hogy tényleg hál' Isten a jó Isten és a sors és az élet is úgy akarta, hogy már számos helyen járhattam a világban.
0: Azt már összeszámoltad, hogy hány ország volt?
1: Mostanában számolgatom egyébként, most nem tudom a pontos számot, de hogy tényleg, és akkor még ilyen nagyon távolinak tűnt ez, vagy egy ilyen álomnak, és akkor így szép azért ilyenkor visszagondolni ezekre az elindító szavakra.
0: Hát, hogy és persze mennyi országban jártál, meg mennyi városban itt Magyarországon, azért te sokkal több helyre eljut, pont a hivatásod kapcsán.
1: Igen.
0: Az előadó művészet kapcsán.
1: Így van, és egyébként nagyjából ezért is gondolom azt, hogy nem feltétlen az a lényeg, hogy most éppen Amerikában adunk koncertet, vagy a Pécsen, vagy egy zalai kisfaluban, mert hogy mindenhol szerintem lehet nagyon fontos kapcsolódásokat és kapcsolatokat építeni, és talán ez a zenének a küldetése, vagy én ezt gondolom, hogy tényleg a dallamokon keresztül kapcsolódni, közös éneklésen keresztül, és aztán utána meg egy jót beszélgetni, és közösen megélni ezeket az élményeket.
0: Na, de milyen jó, hogy ezt a közönség megteheti veled. Tehát nem az, hogy levonulsz a színpadról, és szevasztok.
1: Így van. És valahogy ez az elmúlt időszakban alakult így, hogy én ezt igénylem is, hogy egyébként a koncertek után találkozzam a közönséggel, tehát ahogy mondod, nincs egy ilyen stopp, és akkor most nem megyünk ki a közönségbe. Nyilván van olyan, hogy rohanni kell sajnos, akkor kevesebb idő van erre, de hogy talán pont ezért hoztam létre ezt a Zöldben zeng a dalt is, mert sokkal mélyebb kapcsolódások vannak ezáltal.
0: Na hát tarts meg jó szokásodat, ez nekünk lesz jobb. Köszönöm. Addig nekünk biztos, hogy jó. Sajnos jó társaságban repül az idő, megint a végén vagyunk, de akkor most tudatosítani a hallgatókban Gubinec Ákost, keressük minden közösségi oldalon. Felületen weboldal is van?
1: Így van, gubinecakos.hu,
0: ott megtalálnak mindent.
1: Minden időpontot és minden
0: táborokat, részletet. Fellépéseket, úgyhogy várod szeretettel.
1: Mindenkit, őket. Akár táborra, akár fesztiválra, akár nyári koncertre.
0: Kedves hallgatóink, amit Ákos az imádott hivatásába energiát beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit tehetnek. Sok csillogó szempárt neked. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Gubinec Ákossal beszélgettem, kedves hallgatóink, és Ákostól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Medvecki Ádámnak és Gubinec Ákosnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást. 6 embert vettek őrizetbe az NKA ügyben. Őrsi Gergely második kerületi polgármester a börtönben is dolgozik. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos szombaton 0 órától keddé félig az egész országra harmadfokú figyelmeztetést rendelt el. A következő napokban tartós, extrém meleg várható, több helyen 35 fok feletti, a hétvégén akár 40 fokos csúcshőmérséklettel. A hatóságok fokozott folyadékfogyasztásra, a déli órákban a tűző nap kerülésére és a veszélyeztetett csoportok védelmére kérik a lakosságot. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A katasztrófavédelem és az NNGK azt javasolja, hogy a szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során készüljünk fel tudatosan a kánikulára. Újabb fordulatot vett a nemzeti kulturális alaptámogatásai körüli ügy. A NAV 6 embert vett őrizetbe, köztük Búzs Balázs volt óbudai polgármestert is, írja a Telex. A nyomozás az NKA támogatásainak elosztásával kapcsolatos feltételezett visszaérések miatt zajlik. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat az összes érintetről, de a fejlemények arra utalnak, hogy a nyomozás a kulturális támogatások odaítélésében résztvevő döntéshozói köröket is érintheti. A nyomozók házkutatásokat tartottak, az ügyben több szemét kihallgattak. A Fidesz az eljárások kapcsán azt mondta, a kormány politikai ellenfelei ellen használja az állami szerveket. Havasi Bertalan szerint ez az AVH-t idézi. Őrsi Gergely második kerületi polgármester a börtönben is dolgozik, megkapja a testületi anyagokat és saját előterjesztéseket írhat, közölte Varga előtt Bendegúz, a kerület általános polgármester helyettese a 24.hu-val. Az előzetes letartóztatásban lévő Őrsi Gergely jelenleg is felel az önkormányzat döntéseiért, a tervezett önkormányzati programok közül pedig semmit sem mondtak le. A díszpolgári kinevezéseket például a jegyző és az alpolgármester adta át. Őrsi Gergelyt június elején 5 másik politikussal és 2 üzletemberrel együtt állították elő, amiért a gyanú szerint kenőpénzt fogadott el parkfenntartási és közétkeztetési cégektől. Őrsi Gergely szerint egy vagy több sarokba szorított ember szavára alapozott történetre hivatkozva tartóztatták le, és tagadja a vádakat. 2 új Gripent kapott a Magyar Honvédség, ezzel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. A svéd gyártmányú vadászgépeket ünnepélyes keretek között fogadták a kecskeméti repülőbázison. A beszerzés egybeesik a svéd-magyar katonai együttműködés és a Gripenek hazai üzemeltetésének 20. évfordulójával. A honvédelmi tárca szerint az új gépek tovább erősítik Magyarország légtérvédelmi képességeit és a NATO keleti szárnyának biztonságát. Tovább bővült a budapesti villamosflotta. Forgalomba állt a 36. és a 37. új KÁV szerelvény. A BKK közlése szerint a járművek a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, és csak a szükséges műszaki vizsgálatok, hatósági ellenőrzések, valamint a hibamentes próbafutások után vihetnek utasokat. A KÁV-ok száma többek között az 1-es, a 3-as, a 17-es, az 50-es és a 61-es vonalon is emelkedhet. Nem enyhül a kánikula, ma délelőtt adhatnak némi árnyékot a felhők, később kitisztul az ég és perzselő lesz a napsütés erős UV-sugárzással. Az északias szél délután megélénkülhet. A hőmérséklet 33 fokig emelkedik, estére 26 fokig kül a levegő. A hét további részében fokozódik a hőség, egyre erősebb napsütés és 38 fok valószínű. Jelentősen megváltozik mától a forgalmi rend a Budafoki úton. Az Irinyi József utcától kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a Dráva utcában a Váci út előtt, mert javítják a csatornát.
3: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu, a Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu, és az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger

0: Ez a Sláger reggel.
1: Vilával és Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt, drága arany hallgató, követő, rajongó, Sláger FM hallgató. Ez már a harmadik nap, ilyenkor már a reggel Zsófival ilyen nagy ásítózásokkal kezdődik.
3: Jó reggelt! Nem is egyébként, mert ilyenkor már annyira bepörgünk, harmadik nap már olyan automatikusan megy ez a negyedötös kelés, egyébként, neked is.
2: Egyébként igen, mert ugye pont a Zsivike ne sippoljál, elnézést, csak a kis kasdi gyerekek őrjöngenek. Igen, egyébként tényleg ez történik, hogy én már ilyenkor megmerítkezem a fürdőkádba reggel 4:30-kor, érted, mint keresztelő Szent János, hátravágom a fejem, és azt mondom, bonjour. És utána még a kocsiba, tudod, így beéneklem magam a követőimnek, akkor felordítom, hogy keljen föl mindenki, mert az
3: 4:30-kor, érted,
2: mert nem igazság, hogy én kelek. De képzeljétek el, hogy nagyon sokan írnak ilyenkor a követő rajongók, hogy ne haragudj, pékségbe dolgozom, már rég fönn vagyok, mondom, Istenem.
3: Hát igen, a pékek, akik hajnalban kelnek minden nap. Hát, mert azért állapítsuk meg, hogy mi valahogy kibírjuk, és valahogy megugorjuk ezt a hajnali kelést, de hát azért ilyenkor mindig megemlékezünk azokról, akik
2: minden nap. A Zoliról, az összes reggeli műsorvezetőről, a Sebestyén, Balázs, mindenkit betisztelek, bebecsülök.
3: Hát meg a pékeket.
2: És képzeld el, hogy ugye egyébként az az érdekes, hogy a vidéki ember, például ahova majd ma barangolunk, mondjuk Erdélybe, ott az állattartás, a napközbeni hőség miatt az emberek hajnalban mennek ki, akár a földekre. Én például ma már locsoltam, hogy nem akartam összemosni a mezőgazdasági munkálatokkal a strelícia locsolást.
3: Na jó, meg hát mindenki, aki

0: Úgyhogy ugrálunk a különböző kultúrák között, amik ugye nagyon fontosak voltak, és ez a sokszínűség és multikulti és igazi olvasztó tégely határozta meg ezt az időszakot, ami valójában ugye Budapest és Magyarország számára is az aranykor és a boldog
1: hát békeidők. Hát a teljes felvirágozásnak az időszaka, és nagyon érdekes, ugye, mert mindig a jelentől berzenkedünk, tehát mindig a jelen az, amitől teljesen kivagyunk, hogy rém, és aztán visszatekintünk, nem is volt olyan rossz az. Tehát, hogy ilyen az osztrák-magyar monarchia. Lehet, hogy néhány hallgató úgy érzi, hogy töri órán van, de hát ez egy olyan adás, ahol töri órán vagyunk, mi magunk is, rengeteget tanulunk, készülünk, olvasunk ezután, hogy mi hogy történt, mi volt a gasztronómiában, a polgárságban, hogy milyen volt a társadalom szerkezete, pont most Erdélybe fogunk majd elmenni, és megnézzük, hogy ugye neked megjelent egy könyved, ugye az erdélyi lakoma, ez például ugye visszatükrözi azt, hogy milyen étkezési szokások voltak, mert nagyon érdekes például nekem, ugye engem te vezettél be a gasztronómiába, mert addig úgy voltam, rá, a kaja most
0: ezen mi? A virsli főzésből indultunk.
1: Igen.
0: Onnan, és hol tartunk? Hát vörösboros kakas, kokoven főzős.
1: És ugye az nekem nagyon érdekes, hogy ugye most mindenfélét főzünk, évszaktól függetlenül megkapjuk decemberben is a paradicsomot, de hogy ezek az ételek, ugye ezek mind szezonálisak voltak, ugye akár a monarchiában, tehát nem nagyon volt az, hogy behozattunk egy kis kubai narancsot, hogy legyen egy jó likőrünk.
0: De egyébként érdekes, mert ugye ez a behozatal, tehát hogy azért volt mindig az, hogy a gyarmati árut behozták, tehát te a kávé, mit tudom én, citrusok, de hát ez nyilván elsősorban a jobb módú, ugye a tehetőség rétegek, meg az udvarokban, meg a nemesi körökben. Sőt, ott az ugye nagyon fontos eszköz volt, hogy mondjuk a bálokon, meg az esküvőkön ott ugye mutatni kellett, hogy akkor szezonon kívül is nem tudom, hozzájutunk articsókához, ananászhoz, eperhez, tehát, hogy itt...
1: Hát meg tudod, amikor így bejelentik, hogy azt mondják, hogy Langusta új Franciaországból, mondták a királyi. És mi volt ez az új Franciaország? Kiderült, hogy Quebec. Új La Nouvelle France-nak, tudod? Igen. Tehát, hogy így...
0: Most pont a múzeumok éjszakáján ugye a Habsburg alapítvánnyal volt nekem közösen egy programom, ahol egy 1911-es esküvőnek a menüje kapcsán beszélgettünk, vagy meséltem ott az étkezési szokásokról. Ugye ez IV. Károly és Zita királynőnek az esküvője, ami akkor az egy óriási nagy happening volt, és óriási nagy esemény. És ott ugye a menüt is kiveséztük, ez egy klasszikus francia menü, egy abszolút ilyen protokoláris menü, és tele van ilyen nem szezonális és nem helyi alapanyagokkal, mint hogy nem tudom, articsóka, egyébként ez egy osztrák kastélyban volt ez az esküvő, articsóka, ananász, októberben van az esküvő, ott néztük a Harma Csaba kollégámmal, akivel utána kutatott, tehát októberben honnan volt ezeknek, októberben eper, meg honnan volt ananász, honnan érkezhetett, na ezt jól kitárgyaltuk ott, és hogy eznek az volt a funkciója, hogy ugye mutatni kellett a bőséget, a jólétet, a luxus, tehát hogy ezek nagyon fontos elemek voltak, hogy ott milyen nem szezonális dolgok
1: és akkor
0: szerepelnek.
1: Itt tegyük azt hozzá, úgyhogy mi most egyébként az 1867-es monarchia kiegyezés utáni osztrák-magyar monarchiában barangolunk, de alapvetően ugye, ha a Habsburg dinasztiát nézem, én olvastam egy nagyon érdekes könyvet a családról, azért az egy világbirodalom volt, tehát egészen 1700-ig, amíg meg, ugye, tehát elég belterjes volt a Habsburg család, tehát van ez a lebiggyenő Habsburg száj, és az utolsó, azt hiszem negyedik Fülöp, de nem vagyok benne biztos, volt az, vagy második Fülöp, volt az utolsó spanyol, Habsburg spanyol uralkodó, aki már teljesen életképtelen volt, tehát hogy erről leírások van, így előreugró áll, már nem tudott rágni, meg nem tudom, szóval, hogy egy elég rom volt a bácsi, és ki is hal a dinasztia, a spanyolág, de addig ez egy világbirodalom volt, tehát ugye az egész gyarmatrendszer hozzájuk tartozott, és amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy rengeteget tettek a kultúráira Habsburgok, nem csak műkincseket gyűjtöttek, de például nagyon sok uralkodó, például természettudományi növénygyűjteménye volt, gyümölcsgyűjteménye volt, ezeket katalogizálták, az állatokat katalogizálták, és ebből születik majd meg később Bécsben, ugye az a Naturlichen, nem tudom milyen múzeum.
0: Naturwissenschaften szerintem.
1: Bocsássák, hogy nem jutott tudom. Eszembe. És azt mondják, hogy a Habsburg állkapocs az nem csupán egy legenda, hanem egy valós genetikai rendellenesség. A

0: mely a Habsburg dinasztia tagjainál több évszázados belterjes endogám házasságok miatt alakult ki. És képzeld el, hogy ez a belterjes házasság, ez még ugyan nem látszott, de ez még Sziszi és Ferenc József között is megvolt, mert az ő szüleik testvérek voltak, tehát ők első ági unokatestvérek voltak, és még negyedik Károly az utolsó magyar uralkodó, és ugye a kis neje, ugye a pármai Bourbon Zita, még ott is volt, de ott már egy távolabbi ág, és az ő leszármazottaik az, ahol már nincs rokoni kapcsolat.
1: Otto egyébként, ugye Habsburg Otto a negyedik Károly fia, tehát akiről igen, már Habsburg itt beszélgettünk, Otto. Meg ugye ismertük tulajdonképpen.
0: De neki és az ő leszármazottaiknál már megszűnik ez a belterjes házasság. Szóval, hogy csak azt akartam mondani, hogy ezeket például a Természettudományi Múzeumot Bécsbe és rengeteg múzeumot, azt a Habsburgok gyűjtik össze magángyűjteménynek, de később a köznek átadják. Tehát még jócskán van a dinasztia, tehát nem bukik meg az osztrák császáriház, és már átadják ezeket a gyűjteményeket, hogy a polgárok, az emberek és az alattvalók is tudják, meg tudják nézni. Úgyhogy sokat tettek minden. Azért a világ működéséhez.
1: Na, drága hallgatók, mielőtt fejest ugrunk a történelembe és az erdélyi kultúrába, kettő dolgot szeretnék mondani. Ad egy, hablacs, nehogy megfeledkezzünk róla, természetesen ma is van, úgyhogy akár már most is lehet jelentkezni, 06 30 30 39 58-as a telefonszám. Kettő, ne felejtsünk el megemlékezni a Cilla szettjéről. Tehát ma feltétlenül nézzetek bele egyébként a Facebook oldalba, vagy majd a Cilla sztoriaiba, mert oda vagyok. Már tegnap is az az igazság, hogy egy egészen extra szedben jelent meg, ami Rióból érkezett, és ma ezt még tetézni tudta a Cilla, szóval, hogy nézzetek bele gyorsan a Facebook oldalba, mert egy olyan királykék, fehér, virágos, liliomos őrületben van, hogy egyszer oda vagyok.
0: Hát mert az történt, Zsófi, el kell mondanom, hogy ugye barangolunk az osztrák-magyar monarchiában, de közvetlen Rio de Janeiroból érkeztünk. Igen. Mert hogy elszabadult velem a pokol.
1: Rióban.
0: Most évelején Rio de Janeiroban. És van egy, úgy hívják ezt az üzletet egyébként, ha bárkit érdekel, keressen rá neten, Farm Rio, az a neve. És minden papagájos, amit el tudsz képzelni, a papagáj, az ananász, a banán, a lilium. Na és én oda beszabadultam, de tényleg, mint egy hajóágyú, és így pakoltam, mondom, por favor, isso, isa, muito bonita, obrigado, por favor, você tem un GG, az a dupla G-t, az X-el. GG, por favor, muito bonita, você temene otra, figyelj.
1: És hány ilyen szettet vásároltál, kérlek szépen?
0: Hagyd el! Jó szélz volt, hozzá kell tennem, mert ugye Rio de Janeiro, de egy perc elkanyarodunk, ott ugye ez a karnevál, az tulajdonképpen a nyarat zárja le, tehát ott ugye február vége, márciusban van a riói karnevál, és onnantól kezdődik az ősz, és majd a tél, persze nem olyan kemény, mint nálunk, de onnantól, és akkor ezeket a nyári áncugokat leértékelik, én ezt gyönyörűen bőröntözöm, érted, Bettikével, mondom, Bettike, ezt nyáron kapjuk elő, és amint itt van a 35 fok, én rohanok, érted, hát csak, ahogy a Manyivonak mondtam, tudod, a Panama kalapot nem, és mindig mondtam, egy Ipanema kalapba rohanok.
1: És ugye egy csodálatos, tehát hogy tényleg majd, a hallgatók belenéztek majd egyébként a Facebookba, de hát ez egy ilyen királykék, és egy ilyen sejem virágos, hát mondjuk nadrágszoknya szerű, lebegős.
0: Igen, egy nadrágszoknya. És ezeket a hullámokat, ha megnézed, és megnézed Copacabana-t és Copacabana-t, akkor a tengerparti sétány, nem tudom, ki volt egy híres városépítész, aki ezeket a hullámokat rakja le végig a sétányon. Ezt érdemes megnézni. Két motivumot raknak le, az egyik egy ilyen egyenes kör egyenes, egy két csíkba fut, a másik pedig a hullám. És azt hiszem, hogy a hullám van Copacabanán, és ez nagyon híres, és ezek a hullámok vannak az itt az ingel.
1: Inspirálta az inget őrület. Hát már most alig várom, hogy holnap mi lesz a szett.
0: Hát kapaszkodjál meg, holnap egy teljes, holnap sortba leszel. Külöket megmutatom, mert Zolit nem akarom magára hagyni ebbe a rövidgatyás ügybe, és egy teljes Copacabana szedbe jövök. Istenét. De lehet, hogy az péntekre hagyom.
1: Na jó, lepj meg bennünket, most viszont indulunk hamarosan Erdélybe.
0: Addig is bugyadj, minnyáj.
2: Sláger reggel. Ezen a héten Szilával és Mautner Zsófival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
5: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Kullancs szúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarirtószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
7: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 000 forint. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
8: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
10: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
9: Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
10: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szilával és Mautner Zsófival.
2: Milyen latinos az egész, jó reggelt. Ez igen. Na, arra gondoltam, Zsófi, hogy egy picit így vezessük be hallgatóinkat így Erdélyben, nem akarunk nagy törileckét adni.
3: Jó, de egy kis professzor Cilla azért jöhet.
2: Igen, de ne legyen egy kis, de ne is legyen érettségi tétel, hogy itt megkérdezem valamelyik hallgatókat. Igen, Erdély aranykora, és akkor itt a hátra kötöm a sarkadat, hogyha nem tudod Erdély aranykora. Mindegy, kell egy kis kultúra, anyukám már semmi nincs már itthon, úgyhogy egy kicsit be kell löknünk, úgyhogy arra gondoltam, hogy azért azt látnunk kell, ugye Erdély az nagyjából szinte mindig a Magyar Királysághoz tartozott, voltak időszakom, amikor önálló volt, vagy legalábbis volt egyfajta autonómiája, nagyon sokat hozzátettük ugye a bátoriak, ugye azon kívül később az 1600-as években föl fog emelkedni ugye a Bethlen család, nekem egyébként nagyon édes, nagyon kedves barátnőm Bethlen Kata, és nem tudom, hogy Bethlen Julit ismered-e, aki újságíró, ugye ők is ez egy nagy dinasztia, és ez egyébként elég hosszan a Magyar Királyságban fönnmarad a Bethlen család. Nekem volt egy nagynéném, aki azzal dicsekedett még így a Horthy korszakban, és azt mondta, Illésház Évának hívták, és azt mondta, és annak idején a Bethlen fiúkkal táncoltam, benne voltak a táncrendben.
3: A híres táncrendben, beszéltünk az Elzával.
2: A híres táncrendben, úgyhogy Erdély aranykor egyébként is megint csak egy Bethlenhez köthető, és ez nem más, mint Bethlen Gábor, aki teljes vallásszabadságot ad. Egyébként Erdélyben a Bethlenek, ha jól tudom, ők reformátusak voltak, és ugye hát ez akkor így ment az őrjöngés, ugye ez, hogy ki, hogy a reformátusok katolikusak, a Habsburgok katolikusak.
3: A törökök, tehát ott azért mindig ment ugye az Oszmán Birodalom, Habsburgok közötti folyamatos egyensúlyozás.
2: Hát és ugye azért azt ne felejtsük el, hogy azért a törökök voltak ebből a vallási szempontból a legjobb fejek. Egyébként egy nagyon jó török pasa lettem volna, ugyanígy gondolkodtam volna, mint ők, mert azt mondtam volna, Muci, tőlem oda imádkozol, ahova akarsz, csak az adót fizesd ide be, mert nekem kell a puposítást.
3: Tudod? Igaz, a törökök viszonylag nagy szabadságot hagytak a vallásban is.
2: Abszolút. De nagyon érdekes, mert most, amikor Cipruson voltam, ott is az volt, hogy a törököket egyáltalán nem érdekelte, hogy ki milyen vallású, ők nem akartak senkit áttéríteni, megtéríteni, ők nem pogányoztak le, hogy de a Muci, imádkoz, amerre látsz, csak tényleg a lovettát adod a szultánnak annyi akkora áreme, hogy nem tudod elképzelni. Millió az ügye. Úgyhogy mit akartam mondani ezzel kapcsolatosan? Igen, például ugye Erdélynek a külpolitikája, ugye itt állandóan a Bethlen Gáborék összecsaptak, nagyon sokat tett a gazdaságért Bethlen Gábor, tehát hogy a társadalomért, a gazdaságért egy elég keménykezű fejedelem volt. Mária Terézia lesz az, aki pont itt nézem az iratokat, hogy hol is van az, amikor már...
3: Ez a nagyfejedelemségi rangra emeli őket.
2: A nagyfejedelemségi rangra fogja emelni Erdélyt, és ugye ezt megelőzően van egy 30 éves háborúnak, vagy ahogy volt az, várjál csak, már teljesen el vagyok csúszva itt mindenem.
3: Igen, a nagyfejedelemség, és akkor ugye második József az, aki nagyon sok reformot vezet be ott is, és akkor el is érkezünk a kiegyezéshez.
2: De második József ugye az Mária Teréziának volt ugye a fia, és ő nagyon bele is bukik a reformjaiba, mert ő egy ilyen központosított országot akar létrehozni, körülbelül olyan, mint a francia királyság volt, tehát bevezeti a német nyelvet, a egységes vallás, mindenki katolikus, és rengeteg korlátozás az oktatásban, és ebbe aztán később belebukik, tehát hogy a halálos ágyán, ha jól tudom, második József vissza is vonja ezeket a rendeleteit.
3: Igen, és utána 1867-ben a kiegyezéssel, amikor ugye létrejön az osztrák-magyar monarchia, akkor megint sokkal szorosabban kapcsolódik a Magyar Királysághoz is Erdély, és ugye ez egy nagyon színes időszak, tehát hogy Erdély ugye arról híres, hogy ott tényleg nagyon sok különböző kultúra élt együtt ugye békében, tehát magyar, székely, szász, román, zsidó, örmény, ugye ott azért egy nagyon komoly örmény közösség is megérkezik a 17. században, szóval ott is egy ilyen igazi multikulti, még inkább, mint az összes többi területen.
2: És ekkor már ugye Erdélynek ez a teljes önállósága, tehát megszűnik. Nagyon érdekes az ugye, hogy hogy a magyar arisztokraták, tehát a Jósikáék, a Betlenék, a Bátoriék, a nem tudom, a nagy magyar arisztokrata családok, akik ugye kezükben tartják egész Erdélyt, és így kapcsolódnak az uralkodóhoz, és egy nagyon érdekes rész, hogy milyen rangok voltak, mert ugyanolyan nemesi rangok voltak, de nem úgy hívták ezeket a rangokat. Például, ha jól tudom, van egy ilyen, a bárói rang az például a lófő, de vannak a primórok.
3: Primórok.
2: És a primórok azok például ugye az összes főnemes az primornak tekinthető, tehát a grófok is. Ugye ez, hogyha egy kicsit így a rangkorságba belemegyünk, akkor azt kell tudnunk, hogy ugye vannak a lovagok, ugye vannak a kisnemesek, és akkor az első arisztokrata rang az a bárók, akkor a következő, az magyarul nincsen ilyen, de a vikomt, ugye a franciáknál, az a báró és a gróf között van. Nagyon érdekes, mert ez így voltak megkülönböztetve az udvarban. Nem tartozik a történelmi családokhoz. Nem első bejárás.
3: Egy kasztrendszer majdnem, hát nem? Tehát, hogy azért elég egyetve.
2: És akkor utána voltak grófok, akkor a fölött az őrgrófok, és akkor utána herceg, főherceg, korona, minden őrület.
3: Te, és neked mi is az erdélyi örökséged? Mert ugye van kapcsolódásod abszolút családi vonalon.
2: Hát nekünk anyukám részéről is van. Pont most fogunk 25-én találkozni Anikóval. Ez a dédnagymamám öccse Géza bácsi lánya Anikó. És nekik voltak...
3: Géza bácsiról is megemlékezünk.
2: Géza bácsi öccse Anikó. Ez a Wind dinasztia volt. És akkor nekik földjeik voltak. És akkor, amikor én gyerek voltam, akkor mi nagyon sokat összejártunk. Most az egy rokoni kapcsolat, vagy ezt nem tudom, a Jósika Gáborral, ez a Báró Jósika család, ez egy bárói család, és akkor, hogy hívta? Ja, Istenem, a Gábor bácsi feleség az egy lengyel grófnő volt, csak Anusnak hívták, ha jöttem, mert a gyerekeket úgy hívták, akikkel mi ott a Fertenzi tópartján játszottunk, meg Mütlingben, mert Mütlingben laktak, és akkor... Képzeld el, hogy összejártunk, és akkor Napossal és Hussellel, tehát Napóleon volt, Jósika Napóleon és Jósika Hannibal. Ők nem tudtak magyarul.
3: De tényleg ezt igen. A nevük nem mondott.
2: Csak nem emlékszem, hogy hogy hívták a feleségét, de azt hiszem, hogy Annus, nem tudom. Ez egy lengyel grófnő volt, arra emlékszem.
3: És a földek hol voltak? Azt tudod, vagy?
2: A család, a Jósika család, az azt hiszem, hogy úgy van, mert ugye van ezeknek a nemes, fia, mindenki megkapja, mindjárt elküldenek az anyámba, de nem. Úgy hívják őket, hogy Parcium név, ez az adománybirtok, az a Branyicskai Jósikák voltak.
3: Na majd ezt felgöngyölítjük, úgyis hívjuk majd a trucadorját.
2: Alsó és felső surányi Sigraiak, ugye, vagy a galántai Eszterháziak, és akkor az valami galánta. Például apukáméknak a neve az Kajdacsi Kajd, és van valami Kajdacs falu, ne kérdezz, hogy hol, fogalmam sincs, de van valami, tehát volt egy falu, ez egy kisnemes, középnemesi család, volt egy falu, és akkor ők voltak a Kajdék, és akkor volt a Kajdacs, és akkor valami ilyesmi.
3: Na jó, de hát akkor ennek majd utána megyünk, ugye úgyis már 1000 éve készülünk Erdélybe, és talán idén ősszel mondjuk, hát ha ezt sikerül is megszervezni, és akkor ezeknek utána megyünk.
2: Meg ezeket a kastélytúrákat, tudod, hát figyelj, csodahely. Tehát, hogy
3: így... A Dorján már rá van állítva.
2: Igen.
3: Úgyhogy szervezzük.
2: Hát mindig azon, hogy voltak azok a dalok, a Csíksomrói hegyek, vagy tudod, van valami, na mindegy, vannak ezek az erdélyi dalok, amikor ott a tábortűz mellett, tudod, akiket elüldöztek, elvették a birtokaikat, akkor ott csirdogáltak és énekelték ezeket a különböző dalokat. Szóval, hogy nagyon, nagyon érdekes. Ami még érdekes, ugye, Erdéllyel kapcsolatosan, hogy állítólag, ugye azzal, hogy ugye Erdélyben aztán szépen benépesítik ugye a román lakosok, és ebben állítólag a magyar nemesek ludasak voltak, mert az olcsó munkaerőt be akarták hozni, és ezért ugye román parasztokat alkalmaztak, mert olcsóbbak voltak. Tehát például ugye ami a mostani határhoz, ugye ez egy 100 éves határ, tehát ez régen nem volt Magyarország és Erdély között semmilyen határ, tehát ez a határ lehetett volna a természetes vonala, mondjuk a Tisza is, és akkor Békés Csaba is most Erdély lenne, és lenne egy ilyen Benyeckó Csabonckó neve, de ugye így meghúzták ezt a határt, de hogy ezért volt Erdélynek, ugye ez a keleti részén, ugye mert minél közelebb voltunk a fővároshoz, nagyon erős a román lakosság, és általában Erdély szívében, de ha van valami Erdély szakértőnk, aki akar írni egy SMS-t, akkor nyugodtan küldje el, vagy jelentkezzen a Hablajtra, hogy Székelyföld az, ami Erdély közepén van, tehát nekünk például anyukámnak van Icuka, a takarítónő Dél-Franciaországban, és ő onnan való Székelyföldről. Fél szuper helyes emberek, nagyon bírom a tájszólásukat. Általában olyan kicsit úgy láttam a székelyeket, hogy úgy mind hát ráérünk arra, még tűnt a Pató Pál úr, tehát mindenre úgy ráérünk. És itt születtek nagyon sok ilyen székely vicc például ebből. Most itt össze is szedtünk.
3: Fel fogsz olvasni egy-két székely viccet. Halljuk.
2: Nézzük, hogy viccesek-e a székelyek. Bátyám, vesze van még a falu? Attól függ, melyik irányba indul. Jó, hát akkor ennyit a székely viccel. Jót nevettünk. Hát még röhög.
3: Úgy láttam a következők is hasonló kaliberűek.
2: Várjál már, azt írja Kinga. Jó reggelt, nagyon jó ez a történelmi áttekintés, gratulálok, jó a műsor. Hál az Úr Jézusnak. Kösz, Kinga, mert tegnap reszeltük a...
3: Küldve.
2: Tegnap reszeltünk.
3: Az ékszeres blokknál, igaz?
2: Ott megkaptuk a magunkat.
3: Minden esetre, még egyszer mondom, hogy a Hablajtra már pont utaltál is, tehát lehet jelentkezni, 06 30 30 39 58, hát lehet, hogy nem ilyen búsuló dallal fog készülni a Cilla, hanem valami lájtosabbal, valami viccesre, de jelentkezzetek.
2: Hát meg tudod, mit akartam majd mondani, de lehet, hogy ezt kilöksz, akkor nem löki. Hogy tudod mi, aminek nagy köze van még Erdélyhez? Hát a Dracula grófnak.
3: A Dracula, persze.
2: Hát és harmadik Vlad, egyébként ő nem magyar volt, tehát ugye ő havasalföldi volt, és onnan jön ugye majd ez az egész Dracula történet, de figyelj, erre a Draculára egy iparág épült. És őt úgy hívták egyébként ugye a 15. században, hogy a karóba húzó Vlad, mert ő tényleg elég kegyetlen volt, egyébként szívét, egy karóba húzatott embereket, és ugye az volt a története, hogy a gyerekkorának egy idejét ő a török szultánnál tölti, és akkor utána visszajön, egyébként van egy nagyon jó film, mondom a filmet, mert azt láttam, abba a ez az angol színész játszik, és akkor onnan visszajön, fölmegy egy barlangban, meg akarja védeni a törököktől majd a birtokát, és akkor ott összetalálkozik egy vámpírral, aki őtet megharapja, utána denevérként repked.
3: Halálos. Foglaljuk össze a filmeket
2: de a
3: kettő mondatban.
2: Része az egyébként arról szól, hogy gyerekkorának egy részét a török udvarban tölti túszként a testvérével együtt. A Dracula név nem vámpírt jelent, hanem az, hogy Dracul fia, ugyanis édesapja második Vlad Dracul a sárkány lovagrend tagja volt. A kegyetlenségéről, különösen a karóba húzás alkalmazásáról vált hírhetté. Kösz. Remélem, hogy én viszont a süteményeimről leszek híre.
3: Arról mindenképpen.
2: Mert tudod, jó, hogy egy linzert mindig összedobál.
3: Egy islert.
2: Egy islert. Úgyhogy a vampír legendáknak ez volt az alapja, és aztán ugye majd, ha valaki nézte például ezt a Hunyadi sorozatot, már abnak a végén is megjelenik ugye Dracula. Tehát ugye aztán persze ez az egész vámpíros őrület, ez milyen Lugosi Béla az, aki az első vámpír lesz majd Hollywoodban, de az egész innen származik, és tudjátok mi az érdekes, hogy a filmkultúra, főleg az amerikai, mennyire meghatározó az amerikai kultúrának, hogy minden, nekem minden amerikai ismerősöm, oh my god, and Dracula was here in this country.
3: Abszolút, iparág épült rá valóban.
2: Egy iparág, és úgy néznek rám, ide jönnek Magyarországra, és így keresik, hogy there is a lot of vampire. Na, hagyjál már ezzel a hülyességgel. Tényleg olyan, mintha elmennél Egyiptomba, és ott rettegnél, hogy jön egy múmia, egy múmia.
0: Ez a Sláger reggel.
1: Cilával és Mautner Zsófival.

0: műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
10: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
11: Száguldás a park hullámvasútjain, és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
10: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
1: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után...
1: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Rendszeres egyeztetésről állapodtak meg a V4-ek Gödöllőn. Új irányt vehet a meddőségi kezelések rendszere. Nem okoz bevételkiesést a fővárosnak a közterületi reklámfelületek csökkentése. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Rendszeres egyeztetésről állapodtak meg a V4-ek. A visegrádi országok miniszterelnökei kedden gödöllői találkozójukon megállapodtak abban, hogy a jövőben minden uniós csúcstalálkozó előtt összehangolják álláspontjukat a közös ügyekben. A tanácskozáson kiemelten foglalkoztak az Európai Unió következő 7 éves költségvetésével, a közös agrárpolitikával, valamint az energetikai és közlekedési együttműködés fejlesztésével. Magyar Péter miniszterelnök a Varsó-Prága-Pozsony-Budapest vasúti összeköttetés tervét is bemutatta. A következő V4 találkozót Szlovákiában rendezik meg. Felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim petesejt adományozást, mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is. A cél pedig az, hogy az állami egészségügy felvegye a versenyt a magánegészségüggyel, mondta a miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, hogy a petesek donáció kérdését ki fogják nyitni. Szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyaroknak, akik babát szeretnének, kimenniük Brunóba vagy Csehországba. Nem okoz bevételkiesést a fővárosi önkormányzatnak a közterületi reklámfelületek tervezett szigorítása. A parlament kedden elfogadta azt a törvényt, amely ősztől betiltja a reklámhálókat, a gigaplakátokat és a szabadon álló citylight hirdetéseket, még az óriás plakátok szabályozását az önkormányzatokra bízza. Budapest ennél is szigorúbb lépésre készül, teljesen betiltaná az óriás plakátokat, jelentősen csökkenteni a hirdető oszlopok számát és korlátozná az épületeken elhelyezett reklámokat. A főváros szerint az óriás plakátokból eddig sem volt bevétele, mert ezekre nem adott közterület használati hozzájárulást. A hirdető oszlopok után ugyan jár bevétel, de a Városháza arra számít, hogy a kevesebb, de értékesebb reklámhely miatt ez sem csökken majd. A budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A részleteket Sors Zoltán rendőrőrnagy, a BRFK közlekedés rendészeti főosztály kiemelt főelőadója mondta el a Sláger FM-nek.
14: Nyári kampányunk egyik legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek biztonságára, keresztszabályok betartására, valamint a sebességhatárokra. Emellett munkatársaim június hónapban több esetben fognak utazni a fővárosi villamosokon, ahol lehet velük beszélgetni a gyermekek biztonságáról, a nyár veszélyeiről. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Közlekedési Központ az arra alkalmas utastájékoztató rendszerein és az ügyfélszolgálati irodák kijelzőin több baleset megelőzési üzenetet is meg fog jeleníteni. Ha a gyermekünknek a bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz a jutalom, beszéljük át velük a biztonságos közlekedéshez szükséges alapvető szabályokat, mondjuk el nekik, hogy egy baleset esetén soha ne hagyják el a helyszínt, azonban minden esetben értesítsék szüleiket a történtekről.
13: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma, csapadék nem várható. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de a nap második felében helyenként egy-egy élénk észak-nyugati széllökés előfordulhat. A reggeli 23 fok után napközben 33 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A hét további részében fokozódik a hőség, 38-40 fok is lehet a hétvégére. Több személyautó ütközött össze az M7-esen Budapest felé a Török-Bálinti szakaszon, az M0-ás elválásánál. A 16-os kilométernél egy sávra szűkül a pályaszakasz. Baleset történt az M4-es autóúton is. Pilis és Albertissa között a Szolnok felé vezető oldalon, az 52-es kilométernél lévő Gerje pihenőhelynél lezárták a belső sávot. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt.
0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu, a Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu, és az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel. Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Stílus Percek támogatója a Schmuck Kékszer.
1: Sláger reggel.
0: Zilával és Mautner Zsófival.
2: Jó reggel, drága hallgatók!
3: Bonjour!
2: Habsburgos a Cilla, egész héten.
3: Egész héten habsburgos lesz a Cilla. Lesz ma hablaty, ugye?
2: Lesz ma hablaty, azt gyorsan mondom is, igen, lehet jelentkezni 06303958-as számon, már is írjatok, és hamarosan énekel majd valamit.
3: Még fogalmunk sincs, hogy mit egyébként, kapaszkodjál meg, de majd valami eszünkbe fog jutni. Képzeljétek el, hogy én még egy perce hagy kanyarodjak vissza Erdélyre, mert van egy nagyon érdekes történet, ez meghatározza nem csak a mi kultúránkat, tehát annyira nem fog hasítani, mint Vlad meg Dracula, de azért eléggé pupos volt ő is, hogy nem más, mint Báthori Erzsébet. Ő Nádasdy Ferencnek lesz a felesége, akit úgy is hívnak, hogy a Fekete Bég, mert nagy törökverő volt. Az asszonka, az másról lett egyébként elég híres, megmondom neked nagyon őszintén, mert ugye elköltözik Sárvárra, majd a Nádasdy birtokra, az anyósa Kanizsai Orsolya, ezek az akkori világ legnagyobb előkelőségei.
2: Itt mondjuk ilyen 1600-ban járunk, ugye? Hát körülbelül. Nagyjából időben,
3: sűrűségben. Igen, tehát messze nem ott vagyunk, nem a monarchiában vagyunk, és aztán nem tudom, hol van Szlovákiában az a vár, ahol ő valójában lakott, de ugye el fog menni, mit mondtam? Sárvára.
2: Sárvára.
3: A Spirit Hotel jut eszembe, várja, hol a Spirit. Sárvára. És ott van Nádasdy Ferenc, de Nádasdy Ferenc állandóan menetben van, utazik, verekszik, törökverő, mindent.

0: György az, aki meg akarja szerezni a birtokát, és egyébként második Mátyás magyar király, vagy osztrák császár, ugye az bedől ennek az egésznek, de ez az egész nem másról szól, mint a szépségről, és a szépségünk megőrzéséről, és hát akkor
1: úgy, mi... Úgyhogy a következő vendégünket kikérdezzük, hogy mik mostanában a legextrémebb technológiák.
0: Hát ahogy Ildikó dolgozó levérrel, de...
2: Egyébként nem, igen, én nem, igen. Az orvosok igen.
1: De
2: igen,
1: vannak, igen. Szóval Maszárovics Ildikó az MI Beauty tulajdonosa a vendégünk, vagy MI, ugye kérdeztem pont, hogy hogy igen, kell mondani, hiszen ott feltételezem, hogy a Maszárovics Ildikó a te saját nevedből igen, van igen, a márkanév igen, is, igen. De azt mondtad, hogy most már mindenki MI Beauty-t
2: mondott. MI Beauty-t, már igen.
0: És mesélj erről, egyébként tényleg van ez a, tudod, én hallottam erről a vérkicentrifugázásról, ugye? Van valamilyen...
2: Igen, örüle. Igen, van olyan, hogy plazmafiller, vérvétellel történik, kicentrifugálják, és ugye átmegy egy hőkezelésen is, és olyan lesz, mint egy libazsír végül is. Úgy is néz ki, jó, olyan az állaga is, és akkor ezzel nagyon szépen be lehet tölteni az arcot, és természetes teljesen.
0: De elnézem a te arcodat, ez neked nagyon természetes rajtad minden, tehát nincs egy ilyen túltöltött kacsaszád, nincs egy ilyen fel, tudod, ez a járomcsontba szoktak. Tehát,
2: az nekem ilyen, nincs.
0: Igen, tehát egy nagyon természetes vagy. Ez most az új trend, hogy egyébként így ez a természetességet őrizzük meg?
2: Igen, az ajkamban egyébként van, tehát ott a hialuron az maradni fog, és marad is, viszont ami az utóbbi években megváltozott, hogy az esztétikai trend elment a természetes hatás irányába. Pár évvel ezelőtt még ugye a nagyon erős kontúrok, a markáns vonások, a hangsúlyos ajkak voltak fókuszban, de most a természetes szépség kiemelése.
1: És egyébként azt engem nagyon érdekel mindig, hogyha mondjuk egy picit így túltolja valaki, akkor visszaút hogyan van a természetesség felé?
2: Ha nagyon túltolja, akkor hilázzal egyébként ki lehet oldani, az egy ilyen többkörös dolog, újra lehet tölteni, de van, amikor plasztikai műtét szükséges.
0: Hát megmondom őszintén, ha már itt tartunk, elnézést, akkor itt meg kell gyónnom, itt mégis csak pár hallgatónak, hogy ugye ez a hialuron, ez egy ilyen újkori dolog. Én egy jó 20 évvel ezzel a barátommal elmentünk, és mondtunk, menjünk el egy szájfeltöltést. Nem tudom, hogy mi volt az oka, hogy megindult Zoli már most röhög, még nem tudja a sztori, de elindultunk a szájfeltöltése, és akkor szilikonnal töltötték föl a szádat. És na most mindenkinek valószínűleg gyönyörű szája lett, nekem a szilikon befelé fordult, tehát az amúgy szép szám egyébként még vékonyabb lett. Úgyhogy elúrták az egészet, és tapogatlanul, honnan az a szép kis csókos szám? Hát nem, eltűnt. Igen, és akkor ez így bekeményedett, hogy benövik a szövetet.
2: Igen, ezt
0: a
2: kis ízét, az csak műtéttel.
0: És akkor mondták, hogy itt fölvágjuk, ott kanalazd anyádat, hát hagyjál végre, marad ez így befelé forduló ajkakkal megy a cilat. Úgyhogy nekem ez nem jött, ez úgyhogy én föl is adtam. Ezen kívül nagyon őszintén merek erről beszélni, mert szerintem ebben semmi nincs, tehát ugye a 21. században. Egyszer voltam szálazáson, amikor kézzel ilyen arany, de ezek már jó, mert a szilikon ott marad, ez az aranyszál, a hialuron, ez úgy, azt mondják, hogy kimegy a szer.
2: Felszívódik.
0: Igen. Na és akkor az aranyszál, és akkor mondták, hogy lecsontosodik majd az arcom, én semmit nem láttam ebből az egészből, viszont baromira fáj. Tehát, aha, hogy így, tudod, ilyen hosszú tűvel, de tényleg ilyen 10 centi, kanülle aranyos vagy, köszi. Szóval először is úgy történik, hogy bemész ehhez az esztétikai bőrgyógy, nem is tudom, nem, orvos, bemész, és így azt mondod, jó napot kívánok, tessék leülni, fölkenjük az érzéstelenítőt, de mert azt se tudom, mi lesz, tudod, de olyan futószallagon csinálják a szegény asszonkáknak, érted, 250 érezt a hülyeséget, és én már ott ültem egy ilyen fehér maszkba, és ültem, mondom, mert most mi lesz? Pif, és utána kanüle, szurkálnak, de olyan 15-öt a arcpofánként.
2: Az PDO volt akkor.
0: Köszönöm, PDO, hogy segítettek. Köszönöm, Ili.
1: És nem láttál semmi eredményt utána?
0: Talán egy pár, először ilyen ödémás az arcodattól, a te sok szúrástól. Igen, ödémás, nem mondom azt, hogy fájdalommentes, tehát hogy így, tehát voltam hajbeültetésen is, ha már beautyba vagyok. Igen. Azt is mondták, semmit nem érzel, figyelj, mikor csináltak az anyadat, nem érzel, te semmit, persze, hogy így, mennyire fájdalmasak ezek, te hogy látod?
2: A szálazás is már egyébként egy olyan dolog, hogy a PDO az kötőszövet erősítő, amit neked csináltak, tehát hogy ilyen sok kis kanülös sztori volt, az PDO szál volt, az nem emel, az kötőszövet erősítő, ami emel, azok a kokszálak,

0: az recseg, ropog, azt húzzák, tehát, hogy az egy más sztori, de az indokainos érzéstelenítésben történik.
1: Ildikó, és nálatok most mik a legmenőbb kezelések, meg a legkülönlegesebb kezelések?
0: Most, ami nálunk nagyon közkedvelt, ugye a hialuron az ajakban az maradni fog mindig, de a hialuront egy picit talán felváltotta a polinukleotid és az RH kollagén, ezek bőrminőségjavítók és kötőszövet erősítésre alkalmasak, és ugye most nagyon nagy divat az otthonápolási rutin és a szép bőr, és ez is ezekben segít.
2: De azt akartam, és van valami, amit az imént mesél, hogy van ez a bizonyos lazac sperma.
0: Az a polinukleotid.
2: Ja, te ezért hívod ilyen puposra.
0: Igen.
1: Nekem sokkal tudományosabban.
2: Nekem jobban tetszik az eredeti neve, a polinukle.
1: Ez amit az összes hollywoodi celeb most preferál?
0: Preferálják nagyon, igen. Igaz, hogy több körös, nem olyan tartós, mint egy hialuronsav, viszont sokkal biztonságosabb, és a bőrminőségben is javít, és tömörebb lesz tőle a bőr, tehát egy kötőszövet erősítés nem emel, hanem maga a bőr sokkal erősebb és tömörebb lesz.
2: És mi most a cél? Mert én két irányt látok ebbe, de javítsatok ki, ha nincs igazam. Az egyik irány az, hogy megőrizzük a szépségünket minél hosszabb távon, vagyis nem is a szépségünket, hanem a fiatalságunkat, vagy az, hogy átalakítsuk az arcunkat valamiért, ami nem mi voltunk. Mert ugye picit hosszabb leszek, de ugye én a modell bizniszben nagyon sokszor azt látom fiatal lányoknál, hogy bejön, és akkor föl van töltve a szája, föl van rakva a műkörön, föl van rakva az 5D-s szempilla, a nem tudom mi, és mindig azt mondom, hogy egy modellánynak úgy, attól lesz modell, hogy úgy, ahogy van ő, úgy teremtette a jó Isten azzal a magassággal, azzal az arccal, és ugye sok lánynál azt látom, hogy akiknek kevésbé szépek, nekik kell a szájfeltöltés, a Russian lips, itt a járomcsont, hogy tehát ők át akarják alakítani magukat szépnek, de mi a most az irány vagy a cél? Inkább az,
0: szerintem a cél ugye a prevenció, meg szépen megöregedni, tehát hogy mindenki maradjon meg egy egyéniség, de maradjanak meg a természetes vonásai.
2: De ha valakinek, mint nekem, vékony volt a számunk, még vékonyabb lett, de ott, érted, ott át, tehát hogy onnantól kezdve az orr meg a száj az a legjobban kiugrott. Tehát ott nem a természetességet őrizzük meg a hialuron szájjal, hanem egy ilyen paplan szájat lövünk be magunknak.
0: Nem feltétlen paplan, ugye, hogy legyen egy kicsit kontúrosabb. Az szép, hogy holdalról lapos marad. Ugye ez a kacsa, ami már így nagyon előre ugrik, az nem szép, azt szeretjük kioldani. De hogy pont azt beszéltünk múltkor, hogy amikor a váróba ott összegyűlnek a lányok, hölgyek, és kinézünk, nálunk mindenkinek nagyon szép, tehát bejössz, nem mondod meg azt, hogy mindegyik töltve van, vagy jár töltetni, van botoxa, hanem egy természetes szép hatás, hogy szépen öregedjünk meg. És ez a cél.
2: És ők, azok a vendégeitek, vagy paciensek, akik mennek, azok megváltozik a külsejük, amikor kijönnek tőletek?
0: Nem ordít a különbség, mert ezek a kötőszövet erősítők, meg bőrminőségjavítók, ezek több körösek, tehát hogy nem olyan, mint egy hialuronsav, hogy beadják, kijön és már látszik. Itt bizonyos időnek el kell telnie, mert ezek stimulálják a kollagén termelést.
1: Ildikó, és te például a celebeknél, tehát mondjuk a hollywoodi nagy sztároknál, meg színésznőknél, különösen például az idősebbeknél, akik között azért nagyon sok tényleg természetes szépség van, mondjuk egy Meryl Streep például, aki szerintem most is gyönyörű. De hogy nála te mondjuk, akkor gondolom szakmailag ránézel, és azért többé-kevésbé fel tudod mérni, hogy ott valami történt, milyen kezelés lehet, szóval hogy igen, gondolom te igen. Másképp nézel.
0: Igen, igen, ugye a botox az aki szereti a botoxot használni, és tudja is, annál ugye nagyon szembetűnő, például a Demi Moore, ugye Angelina Jolie, nekik látszik, hogy ők használják, és ezt lehet szépen is, tehát, hogy még mindig van, aki megrémül a botoxtól, pedig ha az megfelelően van alkalmazva, és jó orvosi kezekben van, akkor az nagyon szép tud lenni, és szerintem a botox az, amit így messziről ki lehet szúrni.
1: Tehát te mindent látsz, nem? Tehát ránézel egy arcra, és mindent
0: igen.
1: Tudsz.
0: Minden, érdekes, nem, de sok minden.
2: Érdekes, hogy nekem botoxom sosem volt, még mondom, őszintén bármit bevallok, implantom is van. De hogy Én valahogy jobban, nekem nagyon-nagyon tetszenek azok az idősödő színésznők, akik mondjuk kozmetikushoz járnak, ápolják a bőrüket, és olyan szépen, ápoltan öregednek meg. Tehát most mit tudom én, itt van a Maggie Smith volt például ilyen nekem, tudod, vagy a Judi Dench, tudod, aki úgy megöregszik, de nem ment botox, ez nyilván, bár mondjuk ők is szép nők voltak, mert ugye picit azt érzem, tudom, hogy egy Angelina Jolie-nak a filmvászon lévő szerepe az a szépségéről szól elsősorban. Nyilván jó színésznő is, de attól, tehát, hogy amit a Demi Moore is művel, tehát, hogy az is egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy 67 évesen muszáj kinéznem 40-nek. Tehát, hogy így, érted? Szóval, hogy
0: igen.
2: Szóval, hogy így, hogy kellett, tehát, hogy a Madonna most lesz 70 éves, érted? És ilyen, tudod, ilyen váligérő szőke hajjal, de már például ugye a vázrendszerén a járásán látod, hogy a néni már jobbokám. És akkor mindenhez egy ilyen hátrafeszített arc, tehát hogy szerintem annyi, hogy nem?
0: Nem, az már nem marad meg ugye a természetesség mellett, és ugye a bőrápolási rutin most már sokkal fontosabb, mint régen, nagyobb hangsúlyt kap. És van egy amerikai bőrgyógyász, aki elég nagy szaktekintély így az esztétikában is, bőrápolásban is, és ő mondta azt, hogy egy arc szépsége 85%-ban a bőrminőségén múlik.
2: És még egy teljesen személyes kérdés, biztos más is küzd ezzel, nem tudom, te nagyon fiatal lehetsz, de volt annak idején, nem. A frak.
0: Annyira nem.
2: A frak, nem tudom, hogy a frak megvan-e, ugye a két cicával, ugye frakkal. És volt Vilma néni. Vilma nénit úgy ábrázolták, mint ahogy most engem látsz, hogy itt ez a két oldalsó pofa zacskó megereszkedik.
0: Igen.
2: Egy kis tokával. Vilma néni is ilyen volt, csak neki volt kontja is. Ezt hogy lehet fölhúzni? Mert ez nekem nagyon érdekel, hogy Vilma néni. Tehát, hogy ez az alsó áll, és ez az állvonal, állkapocs rész, ez úgy olyan feszes legyen, mint 26 éves koromban.
0: Hogyha non-invazív eljárás nézünk, akkor ugye vannak olyan lézeres eljárások, mint az Endolift.
2: Már is szírom Endolift.
3: Például én is,
2: Neked is.
3: Én is jegyzetelek.
0: Azt nagyon-nagyon szeretjük, mert helyi érzéstelenítésben történik, nagyon gyors a felépülés, annyi, hogy ahhoz türelem kell, tehát 3 hónap után kezd el látszani, és így 6-8 hónapnál teljesedik ki.
1: Itt és nem akkor használnak... a non-invazív az mit jelent pontosan? Ez hogy néz ki ez a kezelés?
0: Ez azt jelenti, hogy nincsen szike, helyi érzéstelenítés, van egy fertőtlenítés, igen, és egy ilyen hosszú lézerszárral mennek be a dermiszbe, de semmit nem érez a páciens. Lehet az arcot is kezelni vele, nagyon szépen a nyakat is. Egyébként most újabban csináltunk kézfejet is, térdet, meg tricepset is feszesíteni vele. De hogy, igen, hogy ugye ez a kollagén termelés segíti, és nem is emel igazából, hanem ez is a kötőszövet erősítés, tehát hogy tömörebb, vastagabb lesz a bőr tőle.
2: Aha.
0: És ugye ezzel még a tokát is lehet csökkenteni, tehát zsírt is lehet eltávolítani.
2: Nekem ezek a gondok. Mindig eszembe jut, tudod, van a Goldie Hawn-nak a Overboard, a vasmacska kölykei, amikor az anyja így ül és ütögeti így, tudod, a tokáját, és azt mondja, Inga, ne tömje a kutyát, csak helyezze szépen a nyelvére, maguknál Svédországban nincsenek kutyák, és így végig így egy ilyen lappal ütögeti a tokát. Én is ezt, nagyon jó.
1: Na jó, Endolift.
0: Endolift,
1: akkor
0: igen,
1: ezt
0: igen,
1: megjegyeztük.
2: Endolift,
1: igen.
2: És itt volt velünk az MI Beauty tulajdonosa,
0: Maszárovics.
2: Jó, tényleg TSC.
0: Köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Millió
1: csók.
4: A Stílus Percek támogatója a Schmuck Kékszer.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
5: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
6: Express One. A csomagszállító.
5: www.expressone.hu.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a Milsani laktózmentes tejszí habspré 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
8: Erzsébet királyné azonnal szívébe zárta a Gödöllői kastélyt. A 30 éve újra nyitott attrakció nem csupán egy történelmi épület, hanem élő kulturális tér, ahol múlt és jelen különleges harmóniában találkozik. Ti teszitek különlegessé az utat, amin együtt járunk, és ez még csak a kezdet. Izgalmas a folytatás is. Tartsatok velünk! királykastély.hu.
9: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
10: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
11: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
10: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
12: Indul a hőség, indul a szúnyoginvázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfőshop.hu. Természetesen műfű.
13: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
14: Tudtad? Megint kedvezmény lesz. Most 30% a nagy lovas adja. Csizma mellé táska. Na menjünk együtt már ma. A kedvezmény az fú. Kattan te is rá. nagylovas.hu.
15: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
16: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
15: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: A reklám után.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Folytatódik a

0: Ablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt, és itt vagyunk már a hablagyba, egy őrült hablagyjáték lesz. Hát figyeljetek ide, szerintem a dal maga nagyon-nagyon könnyű lesz. Itt van velünk Horváth Gyula Budapestről. Jó reggelt!
2: Szia, Gyula!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, szia!
1: De drága Gyula, figyelj ide, nagyon-nagyon könnyű lesz a dalt, föl fogod ismerni az előadóra, sose fogsz rájönni, de majd ott próbálunk valamit segíteni. És akkor elkezdem, jó? Nagyon jó kedvű és jó hangulatú.
2: Jaj, de magasan kezdted.

0: Gyula most már együtt az út.
1: Igen, megvan nekem is, igen. Hát ugye mondja ezt a Irigy Hónagymirigyék is előadták ezt a dalt.
2: Igen.
0: Nagyon, igen, azért tudok, ez egy román
1: igen. Román dal.
0: Nagyon jól vagy. Maya, heya, Maya, heya, Maya, ho, my, haya, ez nem biztos, ez roma, ez eredeti ősromán.
2: Igen, ebben biztosak vagyunk.
0: Ez ős, ez óromán. Maya, Maya, Maya, Maya, ha, na, na, na, na, na, ay, Maya, haya. Figyelj, jó, akkor annyit segítek, hogy ahogy megyünk föl a stratoszférába, mi véd minket a napsugárzástól?
1: Ho-ho.
0: Na, ez, figyelj, ennél többet, na Gyula.
2: Ez most az előadó?
0: Ez az előadó. Mitől nem, mi véd minket?
2: Ja, én nekem is gondolkoznom kellett, hogy vajon mire gondolsz.
0: Tudod, mikor volt ez a palack, ami rongálja a...
1: Palack.
0: Nem palán, palackra
2: gondol. Elvitted most Gyulát, jó. Elvitted.
0: Na, tehát mi van a fej, mitől kék az égbolt?
2: Egy réteg.
1: Ozon.
2: Ozon, igen! Ozon, igen!

0: Szuper, meg vagyunk!
1: Gyula!
2: Így
0: van, de meg lehet, szuper.
1: Így van, mondom, hogy mit nyertél, drága Gyula. A Fény utcai piacon található Moskola kertészet 20 000 forint értékű vásárlási utalványát. Mi van a Moskolában?
0: Istenem, hát az ott lent van, tudod, koriander, új hagyma, bio, uborka, ilyen nagyon jó.
1: Ezen kívül nyertél egy 20 000 forint értékű smukkékszer vásárlási utalványt a smukkékszer üzlet jóvoltából, egy exkluzív kávé különlegességekből álló olyan csomag, a Café Pertéó voltából, két felnőtt és három gyerek részére érvényes családi belépő, a Gödöllő Király kastélyba, páros belépőjegy, az 1986-os Népstadion koncert 40 éves évfordulójár alkalmából, a szolnoki szimfonikusok jubileumú Queen azt a de hosszú, mindegy, a budavári palota oroszlános udvarába taka, július 27-én. Nagyon gratulálunk.
2: Jaj, nagyon szuper, nagyon köszönök.
1: Remélem szuper. Tetszik a műsor.
2: Köszi, sziasztok.
1: Jó, köszi, szia, taka, anyukám lekavar, Gyula lekavar.
3: Hablagy, minden hétköznap reggel, 7-5-kor, a Sláger reggelben.
1: Tartsd a vonalat!
0: Le lettünk kavarva!
1: Te úgy legyobtam az
0: égszín!
1: Remélem tetszik a műsor, köszönöm, szia nektek, szép napot! Gyula lekavart minket!
0: Na, közben meg piacozunk, és arra gondoltam, hogy egy kicsit arról is beszélgethetünk, hogy ugye a piacokon ma már, nem csak ma, hanem korábban is, nem csak vásárolunk, hanem egyébként lehet enni is. Tehát reggelizhetsz a
1: meg
0: piacon.
1: Inni. Gyere a fényre.
0: Ugye a Fény utcai piacon, azért azt mondjuk el, oda megyek egy hétfő délután, amikor tök üres a piac, kong, de a kocsma.
1: Az tele van.
0: Az dübörög. És mindenki ott találkozik.
1: Az tele van, és a múltkor nem mondom el, hogy kivel találkoztam, egy énekes ismerősömmel, és úgy odajött, és láttam, tudod, ezt az üveges csirke tekintettel úgy nézett rám, és mondom, szia, ide, de XY, ne, szia, és mondja, hova mész? Hát mondom, megyek a sajtóshoz, ide, én elkísérlek. És tőle először így néztem, hogy mit kísérget, tudod, a matakészen volt, tehát akkor...
0: Jó, de hát a kocsma meg a kávézó az minden piacnak a lelke, nem?
1: Az a, hát, tehát anélkül...
0: én külföldön is bárhol piacozom, akkor biztos, hogy először ott úgy csak úgy megállok, tudod, iszom egy kávét vagy valamit, és úgy figyelsz, hogy
1: igen,
0: mi történik.
1: Igen, de tudod, azért a piac és piac az más, mert azért a lehel piac azért az egy ilyen csarnok jellegű, tehát ugye nálunk például a... Ja Istenem, ezt nagyon szeretem, mindig a Rue Mouffetardra mentünk a nagyanyámmal piacozni, és képzeld el, hogy ugye Franciaország, mivel nyugatabbra van Párizs, azért sokkal később kel föl a nap, tehát reggel, télen reggel 8:30 felé a sötétbe kóborolsz, és akkor mi a nagyanyámmal ott piacoztunk, de az ilyen kirakodós piac, tudod, tehát, hogy amikor ilyen
0: rendes, ilyen pultok vannak.
1: A pultok van, egy téren van, és akkor ott piacozunk, tehát ott nem lehet úgy beülni. De például, amikor lemész, ha Párizsba jársz a Beaumarchéba, ugye ez volt az első ilyen fűszeráruház, épicier, úgy hívják, ott figyelj, ott olyan kis kocsma, nem olyan kocsma, mint a Fény, mert kicsit puposabb, meg olyan sampányosabb, de hát ott aztán minden van.
0: Minden van, de én ezeket imádom. Egyébként, ha már Erdély, akkor például pont Székely udvarhelyre, ahova majd megyünk együtt is, ahol az Adorján van, ugye, akit majd hívunk is mindjárt a gasztró, Cilla gasztróban, szóval ő vitt el például egy isteni, ilyen nagy kipakolós piac, aminek az egyik része zöldséggyümölcs, a másik meg tudod minden, tehát hogy az igazi ilyen bolha piac jellegű, ahol mindent kapsz, és akkor ott van például az egyik leghíresebb micsező, egyébként azt fogunk is majd grillezni mindjárt itt a Praktiker grillben, hoztam,
1: szerettem.
0: És nagyon finom, hoztam hozzá pityókás kenyeret, vinetát, szóval ahogy rendje módja egy ilyen piacon, és akkor ott sütik, tudod, kígyózó sor, műanyag, a műanyag asztal, műanyag szék, ott a grillen sütögetik, és csak az van, semmi más. Tehát mics, mustár, kenyér és slusz. Ezek
1: hát istenek. Ugye a piacpercekben azért azt hozzá kell tennem, ugye, hogy akkor, amikor ugye nekem megtörtént a nagyköveti kinevezésem,
0: Akkor tényleg pont egyébként a rózamamánál.
1: Akkor
0: ugye
1: a rózamama lepénye készült a Vinettába, tehát hogy aki kijön hozzánk ugye a Fény utcai piacra, és úgy dönt, ott van egy Vinetta bár. És ezzel szemben pedig van egy isteni francia pékség, akinek a tulajdonosa egy francia, ráadásul provanci, most nem jut eszembe a neve, de mindig találkozunk, nagyon jól beszél magyarul, tudod. Találkozunk is egyből egy bonjour, comment ça va, est-ce que vous avez du pain au raisin? Ah, mais non, mais pas du pain au raisin, mais bien sûr qu'un pain au chocolat, c'est qu'on a. És akkor ott elkezdünk hablatyolni egy pillanat alatt, tudod. Szóval, hogy azért ennek a piacnak isteni hangulata van, és például a múltkor mentem, és akkor megyek ugye a Köbler Robihoz, mondom, jaj, szervusz Robikám, majd rakuljátok valami, csoda? Mondom, marakuja nincsen, és akkor átordít. Laci, marakujád vagy micsodád van? Né, mangó van, mangó, kemény, kemény, jöjjön át, és akkor így ordítanak, és persze, akkor pimpongozva küldenek hát, jobbra.
0: Gondolj bele, hogy a kereskedők, egyébként ugye én pont a Lehelen is ott kikérdeztem, meg csináltunk is egy ilyen kis filmet, hogy azért az, hogy ők ott vannak egész nap, az előzi meg, hogy ugye nagyon sokan mondjuk hajnali 2-3-kor felkelnek, ugye mert jönnek be, mit tudom én, a Leherre, Galga, Hévíz, Vác felől sok környező településről. Galga, Hévízről járnak be tényleg a Lehel csarnokban nagyon sokan termelők, és akkor felkelnek ahhoz, hogy beérjen, 4 órára beér a piacra, akkor van 2 órája, hogy kipakoljon, mert 6-kor nyit, azt hiszem, talán a Fény utca is 6-kor nyit, Lehel csarnok 6-kor nyit, tehát az, hogy te odamész, nem mész, de mondjuk azért sokan oda mennek reggel 6-kor, azt megelőzi az, hogy már 4 órakor ők ott pakolnak.
1: Elképesztő.
0: Tehát elképesztő. És ha már étel, akkor gyorsan azért a Lehelről is a mi csarnokunkból, az én csarnok az én piacomról a is, hadd ajánljam, nagykövet asszony, hogy nálunk képzeld el, hogy van egy isteni lángosos, az a Fény utcai piacon is nagyon jó egyébként, nálunk Zsani van, akinek van egy olyan káposztás lángosa, képzeld el, hogy a lángos tésztába belegyúr ilyen dinsztelt káposztát, és valami eszméletlen, szerencsére nem kóstoltam ezt korábban, csak mostanában, de nagyon rá lehet kattani, valami elképesztő. Úgyhogy ha valaki a Lehel csarnokban megy, akkor Zsanit kell meg keresni, és a káposztás lángost kóstoljátok meg.
1: És ami még nagyon izgalmas, erről holnap fogunk beszélni, de nagyon jó, ugye kint van mind a két piacon az Ocean Food, mm-hmm, ahol folyami halak is vannak, és például ugye az a könyv, amiben ugye te részt vettél az erdélyi lakomában, abban több folyami halas recept is található, mert ugye az erdélyi konyhában meghatározó volt ugye a folyami hal is, nem csak az nyilván, de hogy létezett, tehát hogy például a folyami hal, az kapható.
0: Kapható, plusz, hogy akkor az erdélyi konyhához kapcsolódunk, ugye lassan indul majd a paddizsán szezon, ugye a Vinetta, amihez már neked is van bárdod, és tudod, hogy hogy kell készíteni.
1: Igen, megmondom ősz...
0: Elhagytad a bárdodat.
1: Nem, megvan a fabárdom.
0: Na, majd ellenőrzöm.
1: Nem, mert tényleg megvan, Vinettás fabárdom van, de múltkor elkezdtem vele dolgozni, hát ezt a pepecs munkát, tehát ne haragudjál már, hát azért olyan termomixbe belököm, pif, egy taka. Jó, tudom.
0: Termomixbe, hát ez meg se hallottam, tudom, komolyan, érted? Most a fél erdélyi azonnal dob egy hátast.
1: Azt fogom csinálni, hogy minden videó felvételben a bárdal dolgozom. Jaj, nagyon sok.
0: Bevágom azt, miközben pörög a termomix.
1: Kapaszkodjál.
0: Na jó, le. Mindjárt indítjuk majd a grillt, praktiker grillt, ízdítjuk, sütjük a micset, csináljuk a Vinettát, és
1: az én cipriótek kolbászomat lökjük már
0: azt
1: oda.
0: Azt is rálökjük a grillre. A Piac Percek támogatója a Lehel csarnok.
3: A legnagyobb slágerek vá

0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Erzsébet királyné azonnal szívébe zárta a Gödöllői kastélyt. A 30 éve újra nyitott attrakció nem csupán egy történelmi épület, hanem élő kulturális tér, ahol múlt és jelen különleges harmóniában találkozik. Ti teszitek különlegessé az utat, amin együtt járunk, és ez még csak a kezdet. Izgalmas a folytatás is. Tartsatok velünk! királykastély.hu.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Egy örök klasszikus Lev Tolstoj művéből. Az Anna Karenina musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét a Margit-szigeten július 3-án és 4-én Széles Flóra, Miller Zoltán és Kocsis Dénes főszereplésével. Margitszigetiszínház.hu.
9: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
10: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
9: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
11: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
12: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Megjavították az onkológiai intézet klímáját, sorra utalják vissza a vitatott támogatásokat az NKA kasszájába. Utcazenész fesztivál és verseny lesz Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megjavították az onkológiai intézet klímáját, aminek meghibásodása miatt a hét elején műtéteket kellett törölni, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint a stratégiai alapból 3,6 milliárdot utaltak ki, hogy legkésőbb július 15-éig azokat a nagyon fontos munkálatokat elvégezzék az onkológiai intézetnél, amelyek működőképessé teszik a klímákat. A miniszter szerint más kiemelt műtőben vagy intézetben egyelőre nem volt hasonló probléma, ám várható, hogy az előző kormánytól örökölt állapotok miatt nyáron lesznek fennakadások. Egyre több támogatást fizetnek vissza a Nemzeti Kulturális Alapkasszájába az NKA ügyben. Lapinformációk szerint újabb 100 milliók érkeztek vissza, miután Tar Zoltán kulturális miniszter közölte, hogy akik úgy érzik, nem áll biztos lábakon a korábban nyertes pályázatuk, egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a felvett támogatást. A 17 milliárd forintos vitatott támogatási keretből már több mint 2 milliárd forint került vissza. Az Index információi szerint a visszautalók között van Murjani Gergő, Kisgrofó, valamint a Nemzeti Innovációs Ügynökség vagy a Várkapitányság is. A támogatásokat a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma osztotta ki. Az ügyben a NAV költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával nyomoz. A hétvégére fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére Budapest rendőrfőkapitánya. A rendelkezés pénteken 20 órától vasárnap reggel 8 óráig érvényes. Célja a jogsértések megelőzése és a közbiztonság fenntartása. A rendelkezés összefügg a szombati Budapest Pride felvonulással, mely ellen most is sokan fejezik ki nem tetszésüket. Ugyanakkor 36 ország nagykövetsége és 8 kulturális intézet közös nyilatkozatban üdvözölte az új kormány támogatását a rendezvény kapcsán. Vasoxid szennyezhette narancssárgára a Színvapatakot Miskolcon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a miskolci hőszolgáltató egyik karbantartási munkája során kerülhetett a vegyület a vízbe, a Tatár utcai fűtőmű kazánjából, műszaki hiba vagy mulasztás miatt. A szennyező anyag emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor az élővilágban károkat okozott. Tóth Szántai József polgármester teljes körű vizsgálatot rendelt el, és részletes tájékoztatást kért a felelősség megállapításáról, valamint a hasonló esetek megelőzéséről. Budapest Play címmel első alkalommal szervez utcazenész fesztivált és versenyt a főváros. A rendezvényt július 30-a és augusztus 1-e között, majd augusztus 6-a és 8-a között tartják, összesen 10 budapesti helyszínen. A fesztivál 6 napján várhatóan 50-60 utcazenész lép fel, többek között a Deák téren, a Batthyány téren, a Margit szigeten, az Ős vezérterén és a Fény utcai piacon. A közönség szavazhat majd az előadókra, a közönségdíjas pedig felléphet a Sziget fesztiválon. A portugál válogatott a papírformát érvényesítve 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjának második fordulójában. A 41 éves Cristiano Ronaldo duplázott, a portugálok csapatkapitánya ezzel 6. VB-jén is eredményes tudott lenni, egyedüliként a világon. Sok napsütés és kevés felhő várható, csapadék nem lesz, az északi-észak-keleti szél néha feltámadhat. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 32-34 fokot, és erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula a következő napokban még fokozódik, hétvégén már harmadfokú hőségriasztás lesz, és várhatóan 38-40 fokot mérhetünk. Baleset okoz torlódást Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Lámbás utca közelében. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt, a Budaörsi úton pedig a Sasadi úttól. Akadozik az előrejutás a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Kerepesi úton a Fogarasi útnál, az Ülői úton befelé szakaszonként, a Rákóczi úton a Barostértől, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt.
0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó élet boltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most folytatódik a Sláger reggel.
14: Hello, we're Coldplay.
9: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Cilla Gasztró Grill Percek támogatója a Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Ez a Sláger reggel.
0: Cillával és Mautner Zsófival.
2: Hát kérem szeretettel, azt az érdekességet akartam nektek elmondani, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Erdélynek mi a latin neve, ugye Transzilvánia, ami azt jelenti, hogy az erdőn túli terület, és van egy német neve is egyébként Erdélynek, ez a Siebenbürgen, azaz, vagyis Hétvár.
3: Hétdomb, ja vár.
2: Hát de várnak mondja, de lehet, hogy Hétdomb.
3: Igen.
2: Hát te vagy a német, egy
3: Bürgen.
2: Igen,
3: de Burg, Bürg, igen, hát Siebenbürgen.
2: Burg és Bürgen. És ez egy középkori szász városokra utal, mert ugye nagy német lakossága volt ugye Erdélynek, ez is egy nagyon érdekes dolog.
3: Így van, most viszont gasztrózunk, Cilla Gasztró következik. Hála az Úr
2: Jézusnak,
3: igen,
2: ugye.
3: És természetesen ugye az erdélyi konyháról fogunk beszélgetni, ugye a Praktiker Grill szigetünkön, amit itt most már beizzítottunk, ma természetesen micset fogunk majd grillezni, úgyhogy vineta van hozzá, pityókás kenyér van hozzá, és ha minden igaz, akkor itt van velünk vonalban Truca Adorján Dodó, aki az erdélyi gasztroforradalom szíve, motorja, lelke. Találkoztál már vele is, te is, Cilla, sokszor.
2: Hát és ha jól tudom, ő volt a szervezője ugye a Szentendrei Taste of Transylvania.
3: Olyannyira a szervezője és megálmodója a Taste of Transylvania-nak, hogy éppen a napokban lett vége a Marosvásárhelyi Taste

0: ünnepet tudtunk tartani egész hétvégén, ami ritka pillanatok egyike volt.
1: Hát ez nagyon jó. Én azt akartam kérdezni, hogy az a fajta sokszínűség, ugye itt az Osztrák-Magyar Monarchia nyomában kalandoztunk, vagy kalandozunk egész héten a Cilával, mindenféle területet bejárva, kultúrát, gasztronómiát, és azt mindig hangsúlyozzuk, hogy milyen hihetetlen sokszínűség és multikulturalitás jellemzi ezt az időszakot, és hát ugye Erdélyben is az a sok nemzetiség, meg sok kultúra, ami együtt él, ugye a székelyek, románok, magyarok, zsidók, örmények, szászok, ugye nagyon sokféle kultúra keveredik, hogy abból a sok színűségből szerinted a mai erdélyi konyhában mi az, ami még megvan és jelen van?
0: Hát szinte úgy is fel lehet tenni a kérdés, hogy mi az, ami nem ide tartozik. Tehát tulajdonképpen nem csak az erdélyi konyha, nagyon sok más helyen a nagyvilágban is egy ilyen gasztronómia átjáró volt, mert népek, emberek, utazók mindig hatottak egymásra. És ugyanígy van Erdélyben is, hogy ennyi nép kulturálisan és gasztrokulturálisan is tanult sokat egymástól, és átvettek egymástól szokásokat, és ha már itt a nemesekről volt szó, meg az arisztokráciáról, meg azoknak a konyhájáról, rengeteget lehet köszönni nekik is, mert az élő gasztronómiát folyamatosan formálták ők is, és minden ilyen nagyobb kastély vagy udvartartásban, mondjuk 1600-as évek óta vannak írott feljegyzések erről, hogy azért minden nemes vagy főúr próbált azért mutatni valamit, tehát egy ilyen státusz volt, hogyha neki külföldi szakácsa volt, és akkor így német, osztrák, francia, olasz szakácsok jelentek meg nyilván Erdélyben is, amiknek a hatásai itt maradtak először a kastélyokba, az udvartartásokba, de ugye mivel nagyon sok szolgáló ment fel, és általában ezek lányok, hölgyek, még mielőtt férhez ment, onnan elmentek szolgálni egy-egy nagyobb kastélyba vagy udvarba, és amit ott tanultak, azt utána hazavitték, és utána rengeteg olyan ma is felelhető dolog van, amit valószínűsítünk, hogy mondjuk egy francia szakácstól tanultunk. Tehát például a tészták, rétesek, fánkoknak a mai hétköznapi használata, az valószínűsíthető, hogy az egy francia hatás, és így egy valamilyen udvartartásból vitték szanaszét az ott szolgáló asszonyok, vagy a raguka becsináltak ugyanilyen hatás, amit mai napig is használunk. Van az a verzió, amit mondjuk valószínűleg az aszalványokkal készítenek, és az a becsinált, az inkább örmény hatás, de az a becsinált, amit Magyarországon is becsináltnak hívnak, tehát tulajdonképpen ilyen mártásos, apróvágott húsos ételek és főleg levesek, és ezt mindig szezonálisan, aktuálisan a rendelkezés álló alapanyagokra húzták az emberek, és ezt nekem, a mai napig használjuk.
2: Dodd, nekem a következő óriás kérdésem van, nekem volt egy nagyon helyes srác, aki csinálta a kertet nálunk nagyon régen, Szilveszter, és ő erdélyi volt, ő tanított egy csomó ilyen erdélyi kifejezés, hogy mondjál már nekem, mert hogy így picit így világítsuk meg, hogy Erdély, de mégis azért hiába Magyarország az Erdély volt, tehát emlékszem, hogy a krumpli az a pityóka volt, a répa az a murok volt, de mik vannak még ilyen erdélyi kifejezések, vagy szavak, amik ugye az erdélyi magyar nyelvben vannak? Na?
0: Fú, hát ami...
2: Megfogtalak.
0: Megfogtál most így egy picit, mert hát nagyon sok van a pityókán és a murkon kívül is, mondjuk különböző eljárások, vagy olyan szavak, amit a románból vettünk át. De
2: van egy csomó.
1: De van például az, hogy a tészta, ugye, hogyha azt mondod, hogy tészta, akkor ott süteményre gondolunk, ugye?
0: Igen, az
1: tehát almás tészta, akkor az egy sütemény.
2: Igen, de hogyha mondjuk, mit tudom én, az almás tésztát, ahogy a murok, a tudnád azt, hogy a murok az a répa, érted? Vagy a pityóka? De a pityókára én piáldra gondolni, érted? Na, mert jól megfogtalak, Dodo. Elvéreztél.
0: Igen. Másra voltam felkészülve, de nyilván
2: hát ez a lényeg.
0: Még egy ilyen bejelentkezés, és akkor azt mondjuk, hogy minden ilyen szóra

0: amit a magyarok másképp mondanak, és az erdélyek.
1: Hát de itt van például a padlizsán a vinetta, a tészta a laska, a kukoricakása a puliszka, a húsétel a tokány, a savanykás leves a csorba. Hát, elkaptalak.
0: Hát, oké, a savanykás leves. Tehát, figyelj nálam, a csorba az egy annyira másik folder, hogy szerintem a magyarul is csorbának hívják a csorbát, mert az
1: megvan. Egyébként csorba leves.
2: Csorba leves, abszolút,
1: de azt
2: igen.
1: Az erdélyi magyarból tehát, vettük át.
0: Ezt ennyire nem lehet külön választani szerintem, a csorbát.
1: És a passzúj az a bab, ugye?
2: Passzúj az a bab.
0: Vagy a fuszújka.
2: Fuszújka.
1: Az jobb a fuszújka. Na azért kivágod magad, Dodó.
2: Figyelj csak, képzeld el, én itt üldögélek, közben a kezemben van az erdélyi lakoma, az új, a miénk. És kinyitottam pont a tárkonyecet receptnél, és itt van, képzeld el, az üvegben a tárkonyecet hát is, amit, és nézd meg, ott van, hogy ez tényleg így néz ki, mert csináltam pont, ugye nálunk is a házban, az udvarban a tárkony az, ami úgy nő, mint az őrült. Nálad nincs, Cilla?
1: Fogalmam sincs, most nézem először, és azon gondolkodom, te várjál, van nekem ilyenem a...
2: Mert az úgy nő, mint a bolond, az a semmit nem kell csinálni, és ez egy olyan jó felhasználási mód, ugye gyakorlatilag tárkony van beletömködve egy ilyen befőttes üvegbe, és felöntöd valamilyen semleges ecettel, és akkor ezt mindenféléhez lehet használni, ugye, Dodó, mihez használjuk?
0: Hát mi alapvetően minden leveshez, amit savanyítani szeretnénk, a tárkonyt és tárkonyecetet használjuk, és az az egyik olyan zöld fűszer, ami nem hiányozhat egy erdélyi háztartásból, vagy nagyon sok erdélyi ételnek is a része. Ez az ecetes tárkony és az ecetes lestján.
2: Tényleg a lestján is meghatározó. Na jó, szóval a marosvásárhelyi Taste of Trust éppen lezajlott, és akkor hogyan készültek, hogy a szeptember első hétvégén lesz a nagy, a Gyimesi Skanzenben a Taste of Transylvania, amire majd lehet, hogy elrángatjuk a Cillát, bár a Cillát szerintem inkább egy ilyen kastélytúrára fogjuk elrángatni.
1: Nem, akarsz jönni a gasztróra?
2: Hát természetesen.
1: Hát én pörgettem a bárányokat itt Szentendrén, ne hülyéskedj.
2: Szóval hogyan készültek ott, mire lehet számítani, mi lesz az idei nagy újdonság?
1: Én például.
2: Hát
0: az idei nagy újdonság az, hogy egy picit próbálunk még mélyebbre menni a tartalmat illetően. Nem lesz nagyobb, mint a tavalyi fesztivál. Mi egy ilyen organikusan fejlődő mozgalom vagyunk, aminek a nagyon látványos része a fesztiváljaink, de nem akarunk túlnőni, nem akarunk túl nagyok lenni. És nyilván ott annak a helynek meg is van a kerete, tehát nem is tudnánk nagyobbak lenni szerintem, mint ami volt a tavaly. Azért sokkal több programmal és gasztrós programmal próbálunk készülni. Rengeteg olyan jelentkező van, aki szeretne jönni úgy, mint étterem, vagy mint jófőző koncepció, jófőző csapat, és ezeket most épp kuráljuk, ezt a tartalmat, és a social media felületeinken majd minden infót meg lehet tudni ezekről, ahogy kitisztázzuk, és vásárhelyre visszatérve még nyalogatjuk a sebeinket, de kell olyan nektek őszintén, tehát most még két napja zártuk le ezt a hétvégét, itt az elmúlt egy hónapban két fesztivált sikerült lekavarni, mert ugye volt egy kolozsvári eseményünk is, a Gyalui Várban, most meg a marosvásárhelyi várban volt, úgyhogy eléggé közel állunk mi ezekhez a várakhoz.
2: Így van, de az elmondom, ha szabad, még bocsánat, a szeptemberi hétvégéhez, hogy az egyik legvonzóbb és legkülönlegesebb, legegyedibb programpont, ugye az úgynevezett örömfőzde, amikor Cilla figyelj, igen. Az történik, hogy összeraknak háziasszonyokat, nagymamákat, akik ugye ezt a házias klasszikus konyhát viszik, hagyomány, a régi hagyományokat, és összerakják őket egy ilyen konténer konyhában, a Michelin csillagos meg a nagyon menő erdélyi román magyar séfekkel, és ugyanazt az alapanyag csomagot kapják meg, vagy ugyanazt a receptet, akár egy ilyen erdélyi lakomakönyvből, vagy valamelyik kultúrából, és ugyanazt a kettőt főzik, és akkor a végén ugye lesz a nagymamás, a hagyományos asszonyi házi változat, és lesz a Michelin csillagos változat, és azért már számtalan alkalommal szemtanúja voltam, hogy ott könnyek kicsordulnak azért hát, oda-vissza.
1: Nekem nem mond, mert nekem is kicsordultak a könnyeim, amikor Szentendrén voltam, érted, és a Taste nálatok, ugye Dodo, a Taste of Transylvanian egy Michelin csillagos román séfnak szinte a konyha lányaként a keze alá kellett dolgoznom.
2: Alex Petricsián, ja. Kedvencünk, imádjuk.
1: Hát megmondom őszintén, a könnyem kicsordul, és nem tudom, hogy a hagyma szeletelés miatt, vagy Alex Petrics miatt, de jaj, és hogy dolgoztam, és mondtam, hogy mit csinál, Istenem.
2: Figyelj, csak közben én úgy érzem, megcsapott a Mitchnek a grillnek az illata, beduraltottuk a praktikeres grillet, sül a Mitch, a pityókás kenyér, úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltál velünk, tartsd a vonalat, és jönnek a kürtös kalácsosok.
1: Szanya, nagyon köszi, okay. Hogy itt voltál velünk, tartsd a vonalat, tedd le nyugodtan.
2: Köszi szépen, puszilunk, szia!
3: Sláger reggel.
4: Ezen a héten Cilával és Mautner Zsófival.
3: Talka a nyár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Erzsébet királyné azonnal szívébe zárta a Gödöllői kastélyt. A 30 éve újra nyitott attrakció nem csupán egy történelmi épület, hanem élő kultúra. Tér, ahol múlt és jelen különleges harmóniában találkozik. Ti teszitek különlegessé az utat, amin együtt járunk, és ez még csak a kezdet. Izgalmas a folytatás is. Tartsatok velünk! királykastély.hu.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
0: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
6: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
0: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
7: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
8: Kullancs szúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarirtószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
0: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Szilával és Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt, drága hallgatók!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Szilagasztróban vagyunk. Hát,
3: mi másban lennénk, és pont azt akartam neked mondani, hogy képzeld el, Zsófi, hogy nálunk, ez tudod, ez chez nous en France, tehát nálunk Franciaországban, Monacóban van lent a kikötőbe, ha jössz, majd megmutatom, egy kürtös kalácsos. És most már azért Mantonba is nyitottak, az ott van Monacó mellett 5 kilométerre Manton, anyukám ott lakik, és ez a kürtös kalácsosról én nem is tudtam, hogy ez egy erdélyi.
2: Na hát, mivel kalács. Ugye az erdélyi gasztronómiában kalandozunk, ma ugye az Osztrák-Magyar Monarchia nyomában utazunk az egész héten, és ma erdélyi napot tartunk, az erdélyi konyhával, gasztronómiával foglalkozunk, úgyhogy természetesen nem lehet az erdélyi gasztronómiáról úgy beszélni, hogy ne veséznénk ki egy kicsit a kürtös kalács történetét és sajátosságait, úgyhogy vendégünk András Tünde, a Vitéz kürtös egyik alapítója, ugye nektek azért Budapesten is van egy szép flagship, szép üzletetek ott a Széchenyi fürdővel szemben, az nagy szép, úgyhogy Tünde, téged szeretnénk egy kicsit kikérdezgetni arról, hogy ugye a kürtös kalács egyrészt a székelyföldi öregek állítása szerint a kályhacsőről kapta a nevét.
4: Pontosan.
2: Ez vajon igaz-e?
4: Ezért is kürtős kalács a neve, tehát hosszú ővel és egybe írva, mert a kürtőcsőre emlékeztet, amikor ugye a, hát nem ekkora az otthoni valódi erdélyi kürtös kalács, biztosan találkozta, hogy ez legalább ilyen 35-40 centi az eredeti méret, és abból, amikor a sütőfát kihúzzák, és egyébként is forró, és akkor úgy gőzölög, és ontja magából a meleget, akkor úgy néz ki, mint egy kürtőcső, ami ugye otthon a kályhacsövet jelenti. Úgyhogy innen kapta valóban a nevét, hogy kürtös kalács, és ezért hosszú és egybeírva.
3: Én azt nézem, hogy ugye többféle ízzel van, hogy melyik az eredeti.
4: Kérlek szépen, hoztam az eredetiből is, vaníliás, diós és fahéjas, tehát ez a három az, amit mindig...
2: Ami a hagyományos.
3: De, bocsánat.
4: Tulajdonképpen a cukormázas, a sima cukormázas.
3: Igen, mert azt akartam pont kérdezni, hogy honnan volt vaníliájuk mondjuk az Erdélynek annak idején, ugye azért az egy messzi, távoli
2: fűszer. De egyébként ilyen gyarmatáru meg fűszer az volt? Mindig.
4: Igen, tehát mandula is volt. Például volt, abszolút.
3: Komolyan,
4: tehát manduláról abszolút írnak. Komolyan,
3: Madagaszkáról.
2: Ja, úgynevezett gyarmatáruként futottad a fűszerek, kávé, tea, az azért úgy mindig
4: jelen volt. De egyébként csak
2: volt.
4: Azért nevezzük most így, mert hogy sima, vagy szimpla, vagy üres, tehát otthon például így is nevezik.
2: Üres
4: vagy a sima, tehát hogy ez a, amint csak cukormáz van, az az eredeti egyébként, de hogyha nagyon vissza akarunk menni a történelembe és a történetébe, mert ugye ez több mint 250 éves hagyománnyal rendelkező süteményről beszélünk, akkor ott a cukor még nem volt képbe, tehát azért 1784-es években
3: már
4: van az első...
3: Nyilván az is egy gyarmatáru volt akkor.
4: Az első feljegyzés egyébként német nyelvterületről került az erdélyi fejedelemségek udvarába, és az első feljegyzés az Gróf Mikes Mária Kelemenné szakácskönyvében van.
2: És az a Spießkuchen, ez volt az első eredeti elnevezés.
4: Igen. És egyébként nagyon sok német kifejezés van, például Baumkuchen, Baumstritzel, ezek mind arra utalnak, hogy fa sütemény, hát ugye aki németes nem kell lefordítani, ugye?
3: és
4: ugye az az egésznek a közös alapja, hogy egy kelt tészta valamilyen módon fára, felhordva, tekerve, és parázs vagy élő tűz mellett, fölött tekerve sül meg. Tehát ez az egésznek a közös alapja. És aztán ugye nyelvterületenként, meg helyszínenként alakult ki az, ami nálunk a kürtös kalács, vagy a cseheknél, szlovákoknál a tredelnyik, vagy németeknél a Baumkuchen, de ez az alapja, igen.
3: És azt nézem, hogy ugye a kürtös kalács Magyarországra csak később, tehát a mostani Magyarországra 1856-ban fog megérkezni.
2: Legalábbis az az első írott recept.
4: Így van.
3: Ez az első írott recept.
4: Mert egyébként érdekes, mert egy 1790-es komáromi színdarabba szerepel a kürtös kalács.
2: És akkor te egyébként eredet úgy is mondod, hogy kürtős kalács, tehát te hosszú üveg, hosszú ővel kéne
4: pontosan
2: igazából mondanunk, csak senki nem úgy mondja.
3: Hát kürtős kalács. Képzeljétek el, hogy Rio de Janeiro-ban az Ipanemán, ahogy mész le a tengerpartra, van egy kürtős kalácsos. Nem árulnak kürtős kalácsot is, de valami fagyit, meg ilyesmit. Valószínűleg van valami magyar vonatkozása, vagy valami eszement brazil járhatott itt Magyarországon, tudod, és azt mondta, muito bonito de kürtős, és hosszú ővel írja, hogy igen. Kürtős.
2: Igen, akkor az valaki erdélyi.
4: Egyébként nagyon nehéz fordítani, tehát nagyon sokszor mi is a turistáknak így kérdezik, hogy mi a neve,
3: kémény,
4: és
3: ugye,
4: akkor így mondjuk, hogy kürtős kalács, tehát hogy nem lehet, nincs magyar fordítása,
3: hát
4: csak
3: a kéményt
4: tükör,
3: mondják, vagy, mert a csimnék.
4: Igen, de az Nem az igazi. Az kémény torta tulajdonképpen, hogyha a szó szerinti fordítást nézed, úgyhogy a kürtöskásnak, és én ennek nagyon örülök, nem igazán van fordítása, ezért nagyon sok helyen, Irakba, Izraelbe, Ausztráliába inkább így meghagyják, kürtös kalács. És én ennek nagyon örülök, mert ugye nekünk az is az egyik célunk, hogyha már van egy ilyen székely nemzeti süteményünk, és én beleszülettem ebbe a történetbe, hogy a kürtöskácsot egyszer úgy emlegessék magyar termékként, mint az olaszok pizzáját, vagy a francia croissantját.
2: Elég jó úton és haladunk, jó úton, mert azért, hogyha bemegyünk a belvárosba, ahol mondjuk a legtöbb turista azért forog, és ahol a legtöbb turista eszik, akkor ott azért körülbelül minden második sarkon van egy kürtös kalácsos, igen. Ami azért tudjuk, hogy
4: ezzel azért
2: nem
4: tudnék
2: olyan.
4: Vitatkozni, mert ugye az eredeti kürtöskács az faszénparázson sül, helyben dagasztják, tehát nem itt is, hogy az előbb mondtátok, hogy ez ilyen meleg van kint, vagy nem,
2: hogy
4: hanem
2: ez most frissen sütött, ez még langyos.
4: Tehát a kollégáim bementek korábban, mert ugye ezt meg kell, tehát kovász kell készíteni, meg kell gyúrni, meg kell keljen a tészta, és úgy sütöttük meg, mert hát nem mertem volna ide jönni egy előző nap, meg egyébként
3: ne
4: is.
3: Tehát
4: mi csak frissen sütött, faszénparázson sült kürtöskácsot készítünk, és ha már az ízekre rákérdezt, ugye itt látsz mindenféle érdekességet, tehát hogy mi is haladunk a korral, úgymond, sőt, szerintem mi vagyunk az egyik, akik mindenféle újdonságot kitalálunk, de nekünk nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hogy mindent úgy készítünk, hogy hagyományosan dagasztjuk és hagyományosan sütjük, és abból készítünk különböző desszerteket.
2: És ott az állatkertnél, ott is faszínen sül?
4: Persze, mi mindenhol faszínen sütünk, mindenhol helyben dagasztunk, tehát lehet, ha egy nap ötször dagasztunk, lehet, ha kétszer, tehát csak annyit dagasztunk, amennyit tudjuk, hogy elfogy, tehát ez az a titka a jó kürtös kalácsnak.
3: Tündi, azt hagyd kérdezzem meg, hogy mi a története, ugye minden ilyen sikersztorinak, mint a vitézi kürtös kalács, van egy története. Honnan indul ez?
2: Vitéz. Mielőtt rögtön azt mondják, na már a vitézinek is van egy kürtös kalácsozója.
3: Igen, vitéz, de a vitézi sztori, úgy értem. Érted?
2: Értjük, jól.
3: Hát ne haragudj, Zsófi, engemet magyarból. Hát szóval megfogtál. Szóval mi a sztoria, ugye, a vitéz kürtös kalácsnak?
4: Én 23 évet csöppentem ebbe a történetbe. Nagyon érdekes, mert Erdélyben én 24 kilométerre lakom, nekem van egy üzlettársam, ő Bálint Gáspár, és az ő anyukájától, meg nagymamájától származik a recept, meg ez az egész kürtöskács szeretete, sütése és úgymond biznisz csinálása belőle, hogy így csúnyán fogalmazzak, és nagyon érdekes, mert mondom, 24 kilométerrel arrébb, én egyáltalán nem sütöttünk, mi otthon nem sütöttünk kürtöskácsot, csak kürtös fánkot, amit olajban ilyen kis rudakra tekerve sütöttük. Viszont Székely-Lengyelfalván, meg Székelyudvarhely környékén, ott ők úgy nőttek fel, hogy minden hétvégén sütött a nagymama kürtöskácsot. És egyébként a sztori innen indul, hogyha már ezt kérdezted, hogy Gáspár nagymamája ugye otthon ülő háziasszony volt, hát tehát a kis keresetét ki akarta egészíteni valamivel, és akkor hétvégén sütött kenyeret, kenyértésztát megmaradt, kicsit átvariálta, és rögtön sütött belőle kürtöskácsot, lement a helyi strandra, vagy korondra az árusokhoz, és gyakorlatilag eladta a kosárkájából a kis kürtöskácsot. És én is úgy képzeljétek el, mondom, 24 kilométer arrébb laktam, vagy születtem, és emlékszem, ahogy a strandon ültünk, és vártuk a piros, pettyes, kötényes nénit, hogy hozza a kürtöskácsot, és én akkor még nem ismertem őket. Tehát, hogy ilyen nagyon szépen összefűződnek a szálak, aztán így belecsöppentem, Gáspárnak a szülei, mivel látták, hogy van erre érdeklődés, a 2000-es években elkezdtek ezzel foglalkozni, és akkor emlékszem, hogy először egy testvérvárosi kapcsolat által, emlékeztek 2000-es években, akkor indultak ezek az expók mindenfele itt a városokba, és akkor így meghívtak, hogy mutassuk be, és akkor mi eljöttünk.
2: Ott született.
4: Igen, és akkor ötlet. Így eljöttünk, vagy Székelyudvarhelyről jöttünk, mesterségünk címere Kürtöskács készítő, és akkor ott megtetszett, hogy az emberek álltak, csillogó szemmel várták, hogy kisüljön a kürtös kalács, miért lyukas, miért forog, hogy készült. Tehát akkor a 2000-es években ez nagy kuriózum volt, és akkor tért vissza úgymond a köztudatba.
2: És mi az oka szerinted annak, hogy ez a kürtös kalács most már tényleg egy akkora trend lett, nem csak Budapesten, hanem ugye külföldön, nem véletlen, hogy Monakóban, Rióban, Tel Avivban, mindenhol találunk rengeteg kürtös kalácsost. Szóval, hogy minek köszönhető ez, hogy mikor toldatálódik ez vissza, hogy ez ennyire meghódítja az egész világot?
4: Hát itt Magyarországon például ugye a 2000-es évek után bejöttek a városnapok, falunapok, újra hát, az emberek
3: meg ünnepeltek. Meg van a kürtös kalács fesztivál
4: is van. Hát azt is mi szerveztük, mert azt gondoltuk egy idő után, hogy a kürtös kalács már megérdemel egy saját fesztivált, mert hát már annyi mindent tud. De egyébként ez a titka, hogy a kürtös kalács az egy abszolút hangulattermék. Oda kell egy fesztivál hangulat, elmész előtte, látod, hogy forog, aranybarna cukor folyik körbe, megy az illata, és az ember sorba áll érte és megveszi. És mivel bejöttek ezek a városnapok, fesztiválok, így gyakorlatilag ma már nincs olyan esemény, ahol ne legyen kürtös kalács. Tehát ez tulajdonképpen egy fesztiváltermék. Nagyon nehezen is él meg állandó üzletben egyébként, ha csak nem találsz ki ilyeneket, mint mi, amiket
2: extrákat. És azért én úgy látom, hogy a külföldiek meg nagyon már igénylik is azt, tehát, hogy a legtöbb kürtös kalácsozóban rengeteg fagyival töltve, tejszínhabbal töltve, ilyen liofilizált
4: olyan. Ki is készülünk tőle.
2: Elhiszem, mert látom, hogy minden TikTokon mindenhol nagyot ment, tehát, hogy erre van egyfajta igény is, igen, látom. Ki, pedig nekem a kedvencem egyébként a teljesen alap, a sima.
4: Egyébként, ha hiszitek, hanem találhatunk ki bármit, tényleg kürtös kalács fesztivál 12-szer szerveztünk eddig, vagy 12 éve szervezzük. A vanília diófahé, ez megy a legjobban. De egyébként persze mi is haladunk, vagy megyünk a trenddel, de mi nem kikenjük, bekenjük, felkenjük, azt se tudom, hogy azt hogy eszik meg. De tényleg. Tehát mi például, itt is van előttetek egy olyan, hogy a csoki krémet, vagy legyen az pisztáciakrém, vagy nem tudom, málna, azt a tésztájába dolgozzuk bele, és ugyanúgy sütjük meg, mint a hagyományos kürtös kalácsot. És akkor nem, látod, itt is itt van, nem kened össze, mégis ott van benne a plusz íz.
2: És akkor inkább, ha jól látom, ti töltitek, tehát itt nálatok inkább az a koncepció, hogy akkor ezekbe a hengerekbe beletöltötök.
4: Mi nagyon odafigyelünk arra, tehát a kürtös kalács az eredetileg így néz ki, ahogy. Mi amit megtöltünk, például amelynek a tésztát megtöltjük, azt nem is hívhatod már kürtös kalácsnak. Tehát itt van a téved.
2: Egyébként ez is egy...
4: Tehát azért az... Vannak itt viták az Európa Unió levédése kapcsán, de ugye Hungarikum 2015-től, és annak megvannak az ismérvei, tehát kürtös kalácsnak csak ezt nevezhetnéd. Ami már kisebb, más formájú, stb., az nem is lehet kürtös kalács. Ezért mi például, ami meg van töltve, az kürtös bonnak nevezzük. Ugye a bonbon az egy töltött édesség, és így nevezzük. Vagy a desszerteket, például itt fogok nektek készíteni kürtös krémest, azt szintén kürtös kalácsból készítjük, de ott azt úgy nevezzük, hogy kürtös kalácsból készült desszert, és van egy külön neve, hogy kürtös krémes. Tehát nem csimnikék, és meg van tömve mindennel, hanem ennek külön neve van. Úgyhogy mi erre nagyon odafigyelünk, hogy autentikus legyen.
2: Na, majd meg is fogjuk kóstolni, mert tényleg isteni illata van, hogy képzeld el, hogy a Taste of Transylvanian a Gyimesi Skanzenben, ott kóstoltunk sós kürtös kalácsot, és egy ilyen sajtos változat egyébként nagyon jó volt.
4: Tudom, hogy jól megy, és itt most Szentendrén is voltak, viszont nem szabadna sós irányba. Tehát a kürtös kalács, így van, a kürtös kalács az egy édes keltésztából készült sütemény. Tehát öt ismérve van az igazi Hungarikumnak, ugye Hungarikumként is be van jegyezve kürtös kalácsnak. Egyrészt helyben dagasztott tésztából, frissen dagasztott tésztából készül. Ugye
2: faszén?
4: Hát ez már azt nem annyira tűzte, mert nem tudjuk ezt már megvédeni.
3: De egyébként pont erről jut eszembe, hogy van egy, ez a mendemonda, tehát ezek a mondák és hiedelmek a kürtös kalács történetéről, hogy amikor a tatárjárás volt Magyarországon, akkor ugye a székely asszonyok, vagy például Budavárán is elmenekülnek az emberek, és ilyen barlangokba visszahúzódnak, részbarlangba, mindenféle barlangba, és ott lapulnak, és nincs mit enniük. És a tatárok ki akarják csalogatni őket, és azzal, hogy kiéheztetik ezeket az embereket, aztán ők fogják magukat, és egy asszony pont, hogy hamuval, faszénnel és a maradék lisztet összekeverve süti meg az első kürtős kalácsot, amit felmutatnak a tatároknak, hogy mehettek amerre. Látok, mert van kajánk, nyugodjál meg.
4: Igen, és van akkor, ez a legenda. Ez
3: van
4: a
3: ez a legendája magának igen. A kürtős kalácsnak, csak innen a magáról a hamurról és a faszénről jutott ez eszembe.
2: Ez a faszén igazából nehezen kivitelezhető, hiszen a belvárosban is ugye az összes kürtős kalácsos, amit kürtősnek hívnak, de nem nagyon látom, hogy ott faszénes hát ülnének.
4: Nagyon kevés. Tehát mi voltunk az elsők, akik faszénparázson sütünk, illetve most talán egy vagy két kürtöskárcsos van, aki talált olyan helyet, mert valóban ez a nehéz a belvárosban olyan helyet találni, ahol faszénen tudsz sütni. Itt is ugye szó volt róla, hogy süssünk, hát mondom, stúdióba én hozok sütőt, de azért ez úgy kicsit necces. Úgyhogy a lényeg az, hogy édeskelt tészta és cukormász fója körbe. Tehát ez az igazi kürtös kalácsnak a titka, hogy kívül aranybarna cukormász, belül a szépen kisült tészta. És akkor a sós az lehet alternatíva, de az már nem kürtös
3: kalács. Fogyókúrásoknak nem ajánlod akkor, akik nagyon...
4: Nem szoktam fogyókúrásoknak ajánlani, de azt tudom... Van egy olyan pólónk is, hogy a kürtös kalács 850 kalória, de kiszámolja. Szóval, hogy nem tagadjuk, liszt cukorból készül. Viszont azt tudom, hogy semmilyen tartósítószer, semmilyen térfogatnövelő, tehát innentől kezdve egyen jobb, mint néhány olyan sütemény, ami...
2: Tudod, amikor sokan egy ilyen kürtös kalácsosnál is kérdezik, hogy glutén és cukor mindenmentes van?
4: Na, kérlek, mi erre reagálunk, mert hogy glutén és tejmentes kürtös kalácsunk már évek óta van. Ez sajnos egy... Van. Igen.
3: Mert van
2: az
3: rá
2: nagyon, az igen, nagyon menő.
4: Igen.
3: Hát ez
2: hát
3: szuper.
2: Az nagyon menő.
4: Igen. És hát tényleg évek óta halljuk ezt a cukormentes kérést is. Én azt gondolom, hogy cukor nélkül kürtös kalácsot nem lehet elképzelni, ezért nehéz ennek a kifejlesztése, de jó úton járunk vele, évvégére kijöhet, na. Úgy, hogy végre találtunk olyan cukorpótlót, mert ugye az volt a nehéz, hogy a faszénparázs 500 fok fölött az úgy lefolyik az összes cukorpótló, és most végre van egy olyan, ami megkaramellizálódik, mert ugye a cukormáz a lényege, csak még ki kell kísérletezni, valószínűleg kisebbet fogunk készíteni, mert hogy az nagy mennyiségben hasmenést okoz, szóval nem egyszerű ebbe belenyúlni, de muszáj reagálni az igényekre.
2: Na jó, hát nagyon sok sikert kívánunk, akkor hogyha valaki most rá kedvet kap és elrohanna megkóstolni, akkor ugye például ott az állatkert mellett vitézkürtös néven találnak benneteket.
4: Ott éppen édesmackó kürtös kárt szukrázva,
2: vagy ott édesmackó kürtös.
3: Téged folyamatosan ma megfognak.
2: Édesmackó, jó, de hogyha rákeresünk, akkor azért
4: akkor
2: az kiadja a rendszer,
4: pontosan, igen. Csak ott mivel kürtös kalács cukrázza, ezért a vitézkürtös az a hagyományos kürtös kalácsot képviseli, és mivel állatkert területén vagyunk, ezért az állatkert miatt is kellett egy ilyen állatos név, úgyhogy az az édes
3: nagyon, maszkó. Nagyon, megmondom őszintén, Ildik, megmondom őszintén, tudom, hogy rettentően örülök, hogy abszolút nem hagyod, hogy elvezessen, de ott speciál nem úgy hívnak minket.
2: Nem baj, akkor menjünk az édes maszkóba. Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, András Tünde, a vitézkürtős agyik alapítója volt a vendégünk.
4: Köszönöm
3: köszönjük
4: szépen.
1: A Célagasztró grillpercek támogatója a Praktiker. Meg tudod csinálni.

0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu És az Ibus, a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibus.hu
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: familypark.at
7: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
8: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv
9: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzétnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzét.hu
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu
12: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
1: Sláger FM. Sláger FM.
13: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vízi Közmű Szövetség. Társadalmi egyeztetés indul több fontos budapesti közlekedési fejlesztésről. 4 egyetem lesz a jubileumi EFOT házigazdája. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy a lakosok locsolásra ne csak vizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csak vízzel oldják meg. Mint írták, a vízi közmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. A havária helyzetek miatt hosszabb, rövidebb ideig vízhiány vagy vízkorlátozás lehet. Társadalmi egyeztetést indított több fontos közlekedési fejlesztésről a Budapesti Közlekedési Központ. A következő hetekben a fővárosiak véleményt mondhatnak a Kerepesi út megújításáról, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztésekről, a Rákos út átalakításáról, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégiáról. A BKK kérdőívekkel, lakossági sétákkal és más részvételi lehetőségekkel várja az érdeklődőket. A beérkező javaslatokat a tervezés során figyelembe veszik, hogy a fejlesztések minél inkább a budapestiek igényeihez igazodjanak. A társaság jelezte, hamarosan újabb egyeztetések indulhatnak közlekedési hálózatfejlesztési témákban. Nagy változás jön délutántól a Budafoki út közlekedésében. Ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be a Budafoki úton, hogy gyorsabbá tegyék a Dél-Buda felé közlekedő buszok haladását, közölte a BKK. Az október 23-a utcától déli irányban csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakasz pedig kizárólag a BKK járatai és a kerékpárosok használhatják. A változtatásra a déli körvasút építése miatt van szükség, mivel a vasúti aluljárónál egy sávra szűkül a forgalom, ami jelentősen növelte a buszok menetidejét. Az autósoknak kerülő útvonalként a Bogdánfi utcát ajánlják. Az ideiglenes forgalmi rend várhatóan 2027 tavaszáig marad érvényben. Őrsi Gergely második kerületi polgármester a börtönben is dolgozik, megkapja a testületi anyagokat és saját előterjesztéseket írhat, közölte Varga előtt Bendegúz, a kerület általános polgármester helyettese a 24.hu-val. Az előzetes letartóztatásban lévő Őrsi Gergely jelenleg is felel az önkormányzat döntéseiért, a tervezett önkormányzati programok közül pedig semmit sem mondtak le. A díszpolgári kinevezéseket például a jegyző és az alpolgármester adta át. Négy egyetem lesz a jubileumi EFOT házigazdája. A Budapesti Gazdasági Egyetem, az ELTE, a Veszprémi Pannon Egyetem és a Széchenyi István Egyetem rendezi július 8-a és 12-e között a fél évszázados fesztivál Sukorón. A szervezők szerint a jubileumi fesztiválra a tavainál 60%-kal több jegy fogyott eddig elővételben. Fellép mások mellett Presser Gábor, Lovasi András, a Csík Zenekar, Korda György és Balázs Klári, Fluor Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, T-Deni és a Valmár is. Az idei rendezvényen elindul az EFOT Kids programsorozat is, amely nappali családi programokkal várja a látogatókat. A nyitónapon külön jubileumi műsor idézi fel az elmúlt 50 év legemlékezetesebb zenei korszakait. Egész nap perzselő napsütésre számíthatunk, felhők nem nagyon lesznek az égen és csapadék sem várható. Az északias szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 32-34 fok körül alakul. Baleset történt az Andrássy úton befelé a Dózsa-György út után a külső sávban. Szintén baleset miatt nem járható a 12. kerületben a Rágy-György utca, a Kígolyó utca után. A 39-es autóbusz terelve közlekedik. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-esen befelé a Pünköstfürdő utca előtt, a Budaörsi úton befelé, valamint a Szélkámán tér környékén. Torlódásra kell készülni a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, és az Erzsébet hídtól északra, emellett a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál.
0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu, a Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu, és az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most folytatódik a Sláger

0: A Célatúr támogatója a 30 éves Gödöllői Királyi Kastély.
1: Ez a Sláger reggel.
0: Szilával és Mautner Zsófival.
2: Jó reggel, drága hallgatók, itt van újra a Habsburgos Cilla.
3: Habsburgos Cilla, ugye, aki teljes erdélyi őrületben van, és annyit kell, hogy mondjak nektek, ugye, mert azon gondolkodtam, hogy tudom elmondani nektek ezt románul, hogy jó napot, de megtanultam, esküszöm. Dunagyi minyácá.
2: Ó!
3: Kérlek szépen.
2: Ez a jó napot?
3: Ez egy jó nap. Tényleg? Hát egy jó nap, igen. Punagyi minyácá, gondolom a bonjour, mert ugye egy latin nyelvről
2: bonjour,
3: beszélünk.
2: Bonjour, bonjour. Na szuper, hát akkor megyünk tovább, ugye az osztrák-magyar monarchia nyomában kalandozunk. Ha valaki esetleg most kapcsol be, akkor ne lepődjön meg, hogy itt miért van egyszer Prága, egyszer Pozsony, egyszer Krakó, egyszer Erdély.
3: Igen, mert tegnap ugye, mi ez a Prága, írta egy nagyon kedves hallgató. Egyébként ugye az előbb ugye Tünde a Vitéz kürtős kalácstól itt volt nálunk. Azt írja nekünk egy kedves hallgatónk, hogy Berek Surányban van egy néni és egy bácsi, aki töltött kürtős kalácsot készítenek, sárga barack és szilva lekvár van a tésztába belekeverve, és a külső részén dió vagy fahéj isteni.
2: Jó, hát azért ugye áruljuk el, hogy itt rárepültünk azért erre a friss, langyos kürtős kalácsra, az egész stáb.
3: Egyrészt, és a Zsófi megkérdezte, hogy akkor a sós kürtős kalács sajnos takába tették Zsófit a sóssal, de van egy másik, ami viszont neked szól, Zsófi, ezt Éva kérdezi tőled. Kedves Zsófi, valamelyik nap hallottam, hogy beszéltél a töltött káposzta egressel. Ennek a receptjét megtalálom valahol? Én édesanyámtól örököltem egy úgynevezett töltike receptet, ahol a darált hús a szőlőlevélben volt töltve, és kaprós egres mártással készült. Sajnos a pontos receptet nem adta meg. A nosztalgia miatt szeretném ezt a káposztás verziót. Köszönettel, Éva.
2: Nem, Éva drága, abszolút, ez fent van a blogomon, úgy tudsz rákeresni, hogy chili és vanília.hu vagy Mautner Zsófira rákeres, és egreses töltött káposzta. Nekünk ez az egyik legfontosabb családi receptünk, egy igazi családi örökség, érzelmi étel, ezt a nagymamámtól tanultam, és az volt egyébként a történet, hogy amikor a munkatáborból, a háborúból visszajött a nagymamám, és az apukám 4 éves volt, akkor Aradon, tehát Erdélyben egyébként, Aradon a jómódú rokonok befogadták őket egy 3 hónap.

0: markáns, enyhén édes, savanyú, ugye az egres ad egy gyümölcsösséget, úgyhogy nagyon-nagyon klassz, próbáld ki feltétlenül, remélem, hogy tetszeni fog, megadja majd ezt a nosztalgia feelinget.
1: Ezt megcsinálhatnánk azért
0: egyébként
1: mi
0: abszolút,
1: is,
0: igen.
1: Mert ez engem érdekel, egres van, káposzta
0: nagyon
1: van.
0: Nagyon finom. Ehhez egyébként lehet, hogy most már kicsit, ugye annyira meleg van, hogy túl hamar érnek a gyümölcsök, úgyhogy igen, most már amit hoztam például itt a piacról tegnap, az már egy kicsit ilyen édeskésebb egres volt, ehhez a recepthez meg az a jó, ami kemény savanyú, igen, mert az savanyítja a szószt.
1: De akkor most, ha én nagyon kíváncsi vagyok, és meg is szeretném csinálni.
0: Jó.
1: Meg egyébként tudod, mi csináltunk töltött káposztát, én például nagyon jó székelykáposztát csinálok.
0: Az tényleg isteni a székelykáposztát.
1: Tehát, hogy én az valahogy úgy össze
0: az
1: tudom
0: rítjelni. Az a te signature dish.
1: Az egy signature dish, én ezt nagyon jól összeteszem. De most egy kicsit tekeregjünk, képzeljétek el, hogy a múltkor a Zsófival voltunk, mentünk egy megbeszélésre, pont a Habsburg Otto alapítványhoz, ahol a Calvin téren van egy ilyen könyvár, egy ilyen antikvárium, ahol könyveket adnak. Na, én ott Szirmainak megláttam a, nem tudom, a magyar főnemesség genealógiáját, vagy mi a fenét, és mondom, jaj, nem tudom, hogy megvan-e nekem az A-tól J-ig, és azt mondja, hogy magyar Zsófi, mennyibe kell, 1000 fel? Tudod, mit megveszem, lesz belőle kettő, de lehet, hogy megvan. És ebben a könyvben a magyar arisztokraták vannak felsorolva, én ezt kutattam, mint a Gotthály Almanákot lapozgatom, és ugye vannak az erdélyi arisztokraták is, az ilyen nagy családok, például a Bánfi család, a Teleki grófék, a Betlenek, a Bátoriak, a Kemények, a Miklósváriak, a nem tudom, tehát rengeteg ilyen, a Josikák, ugye ezek mind a nagy arisztokrata családok, ennek köszönhetően Erdély bővelkedik kastélyokban, és rengeteg kastély van, például van a Bánfi kastélyt, azt például Erdély Versailles-nak hívják. Mondjuk nálunk is van egy paraszt Versailles, de az máshol van, az máshol, az most épült, ne izguljál. De a Betlen családnak is van egy rezidenciája, ugye, a Keményeknek, és ezzel kapcsolatban ugye van egy vendégünk.
0: Van egy vendégünk, van egy szakértőnk, aki telefonon fog bejelentkezni, és úgy hívják, hogy dr. Csók Zsolt, történész régész, és ha minden igaz, Zsolt, akkor úgy tudjuk, hogy te most éppen egy kastélyban tartózkodsz.
2: Igen, jó reggelt, sziasztok!
0: Jó reggelt, szia! Hol vagy most pontosan?
2: Most pontosan a Boncidai Bánfi kastélyban vagyok, és innen beszélek veletek, ugye Erdély Versailles-ban. Viszont egy pillanatra visszatérnék arra, amit említettetek, az nekem nagyon tetszett, és elmondanám azt, hogy valójában Erdély, mint olyan, egy gyönyörű, hatalmas kastély, és természetesen erődítve is van, ugye a Kárpátok körbeölelik, és minden kastély, ami ma Erdélyben zárt, egy kicsi szoba ebben a hatalmas, gyönyörű kastélyban.
1: Tehát akkor ez elég allegorikus volt, de így értem, igen. És akkor te az egyik legnagyobb szobában vagy jelenleg, ugye? Mondhatom ezt, hogy Erdély Versailles-ban, a Bánfi kastélyában.
0: És mit csinálsz te ott most?
2: Én a Transzilvánia Trust alapítvány műszaki igazgatója vagyok, ugye ez az alapítvány vette kézbe ezelőtt 26 évvel a kastélyt, és a felújításon dolgozunk. És ugye visszatérve az Erdély Versailles-ra, amit még hozzá kell tenni, hogyha megnézitek a Révai Nagy Lexikont, akkor a Boncidai Bánfi kastély címszó alatt ott van az, hogy persze van egy gyönyörű szép kastély, de a ménes. Hát itt olyan ménese van Bánfi Miklós grófnak, hogy az utánozhatatlan, és hogy azt meg lehet nézni a volt istálóban is, amit helyreállítottunk, hogy a két kedvenc ló az a Kárárai vörös márvány itatóból hívott. Viszont ha visszatérünk, hogy Erdély szintre, ez a nagy erdélyi arisztokrácia ugye követte a trendsettereket, az influencereket, hogy fogalmazzunk mai szavakkal, Bécset, és itt is látszik nálunk, ez a franciák mondják nagyon szépen, ez a la flamboyance, ez a követjük azokat a trendeket, amelyek megmutatják, hogy mi itt vagyunk, ez a mi Erdélyünk, és mi vagyunk a nagy erdélyi nemesség. Viszont van ennek egy nagyon érdekes háttérsztoria is, aki a Bánfi Miklós erdélyi trilógiáját elolvassa, azt fogja látni, hogy Bánfi Miklós a grófot a nagyapja tanította arra, hogy fiam, ahhoz, hogy te egy ekkora kastélyt fenntarts, szükséged van 350 hektár erdőre, 450 hektár kaszálóra, majorságra, ezt mind fizetni kell. És gyakorlatilag mi ma ez az egyik legnagyobb gondunk,

0: hogy ugye ezeknek a családoknak nincs már meg az az anyagi potenciája, amely fent tudná tartani ezeket a kastélyokat. Így vannak ezek az őrült csapatok, mint aminek vagyunk mi is, hogy kézbe vettük a bonszidai Máfi kastélyt, és próbáljuk ragyogását visszaadni.
1: Hát erre mondták nálunk otthon, drágám, mi már új szegények vagyunk, tudod? Van egy ilyen családi kifejezés. Azt szeretném tőle, Zsolt, kérdezni, hogy most, hogy így visszatekintünk ugye Erdélyre, hogy képzeljünk el egy magyar erdélyi nemes, hogy milyen volt az arisztokraták élete? Messze voltak Bécstől, hogy egy picit ilyen vidéki, kicsit provinciális volt, vagy azért ez egy csillogó élet volt ott Erdélyben?
0: Igen, ez nagyon érdekes társadalmi szempontból, megint visszatérek Báfi Miklós Erdély trilógiájához, ami szerintem tehát nekem történésznek az egyik legragyogóbb társadalmi kritika. És ő nagyon szépen lefesti azt, hogy igen, itt csillogtak. Annak ellenére, hogy periférián vagyunk, tehát nem vagyunk a médium regniben, a médium impériiben, ahogy azt mondták, próbálták követni ezeket a trendeket, és igen, meg volt adva a módja, meg volt adva az öltözetnek, a társadalmi életnek, a konyhának. Nagyon sok szempontból, tehát nézzük csak Bonszidát, a kertjének az első fázisa az francia modellre épült, utána váltják angol arisztokrata modellre a történelmi parkot gyakorlatilag. Itt van egy kb. 70 hektáros parkocskáról beszélünk. Tehát követték azokat a trendeket, amelyeket ugyanazt a zenét hallgatták, ugyanazt az irodalmat olvasták, amit a bécsi udvarban is. Tehát itt volt egy ilyen felzárkózottság, persze a helyi sajátosságokkal. Tehát ugye a gyönyörű vadász partik, ugye erdélyi hatalmas hegyei és erdői csodálatos vadat tartogattak. Utána azt a vadat hogy készítették el, hogy pácolták, hogy szolgálták fel. Tehát itt meg volt adva a módja, hogy ezt, ahogy az én nagyanyám mondta annó, fiam, hogyha már lúd, akkor legyen kövér. Tehát igen, meg volt a gazdasági potenciál, meg volt az íz hozzá, hogy hozzák azt a formát, amit ők láttak Bécsben.
1: És hogy kezelték? Tehát például ugye a bécsi vagy a budapesti arisztokrácia, ugye, vagy az, mit tudom, akik nyugati részen voltak, mondjuk az Eszterháziak, a Balaton környékén a Festeticsek, azok egy kicsit úgy lenézték az erdélyi arisztokratákat, vagy nagy becsben voltak tartva?
0: Hát ugye a kistestvérek voltak.
1: Kistestvér, én is ezt gondolnám, igen.
0: Igen. Igen, ugye volt precedens arra, hogy az erdélyi nemesség olyan gazdasági potenciára tett szert, hogy Károly Róbert szét kellett verje őket a 14. század elején, ugye Károly Róbert bevonult Erdélybe, szétvert mindent, és elmondta, hogy a fiúk, itt én vagyok a főnök, és innen tovább ti csak úgy dolgoztok, ahogy én, úgy táncoltok, ahogy én zenélek. Viszont megvoltak a nagyon jó diplomáciai kapcsolatok. Ugye Báfi Miklós, a nagy úr, ha visszatekintünk rá, ugye ő Magyarország külügyminisztere volt, hatalmas kultúrlény, teljesen az a korához képest, egy teljesen progresszív.
1: Zsolt, beléd folytom a szót, mert nagyon kifutunk az időből, ne haragudjál.
2: Hát ez még bármeddig
1: egy nagyon fontos kérdésem lenne, ha valaki egy, mert ez a legizgalmasabb, ha Magyarországról egy erdélyi kastélytúrára szeretne menni, mi az a 4 kastély, amit meg kell néznie?
0: Hát a toplistás, ugye a Bonszidai Báfi kastély, a Válaszúti Báfi kastély nemrég lett helyreállítva, a gyalui Rákóczi Báfi kastély, és utána a Maros mentén például a Bonyhai Betlen kastély, amit nemrég állítottak helyre, abszolút csodálatos.
2: Szuper, hát én ezt még bármeddig elhallanám, hogy reméljük, hogy lesz még alkalmunk majd veled beszélgetni máskor is, akár személyesen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy telefonon hívhattunk téged, jó munkát, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Dr. Csók Zsolt, történész régész volt a telefon.
1: Nagyon köszönjük, nagyon izgalmas volt.
2: Szia.
1: Szép napot, szép. Ciao.
2: És azért rohanunk ennyire, Cilla, egyébként, mert hogy el is kell jutni valahogyan ugye ezekbe a kastélyokba, és ugye arról is sokat beszélgettünk, hogy a monarchia ideje alatt a vasúthálózat is mennyire fontos volt, és aranykor eltéri, és ugye a vasúthálózat történet is nagyon érdekes, hogy képzeld el, hogy már itt is van a vonalban velünk Péterfi Cserháti Katalin történész, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusa. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Szervusz, Katalin!
1: Katalin, mondhatjuk, hogy akkor most nem annyira az aranykorát éli a magyar királyi vasutak, és hogy akkor egy sokkal szervezettebb vonathálózat volt?
3: Más jellegű volt.
1: Köszönöm a diplomatikus választ!
3: Ha csak a magyar viszonylatokat gondolunk, ugye egy történelmi Magyarországot kellett behálóznunk vasútvonalon, arról már nem is beszélve, hogy maga az osztrák-magyar monarchiának a vasúthálózata mekkora egy szervezettséget követelt meg. És ugye, ha már a fejlettségről volt szó, azért azt se felejtsük el, hogy 1825-ben nyílt meg az első közforgalmú gőzvontatású vasútvonal, ugye a Stockton-Darlingtoni van a Nagy-Britanniában, és azt követően Ausztria a világon a hatodik olyan nemzet volt, ahol megjelent a vasút, a Magyar Királyság pedig a kilencedik volt. Uh-huh. Ugye 1846. július 15-én nyílt meg a Pest-Váci vonal, ugye most már 180. évében lesz a vasútvonal. És ugye, ami meghatározta ezt a fejlettséget, ha csak magyar viszonylatban nézzük, az egy Pest központúság, és Pestből kiárazva kvázi futott a körbe az egész történelmi Magyarország területét, és még azon is túl. Ne felejtsük el, hogy Bécs elérése volt a vasútnak az elsődleges célja, és ezt követően a további vonalrészeknek a megnyitása kvázi behálózta az egész történelmi Magyarország területét.
1: Ugye, ha jól olvastam, akkor ez egy ilyen 43 ezer kilométeres vasútpálya volt, amely Bécs, Budapest, Prága, Triest, Fiume, Krakó, Kolozsvár és még Lemberg is hozzátartozott. Ugye, hogy...
3: Igen.
1: És az még egy nagyon érdekes dolog, hogy olvastam valahol, vagy hogy amikor ugye a monarchia felbomlik és elcsatolják a Magyarországnak ugye 70% vagy egy jó nagy részét, egy nagy területét, akkor ugye úgy felborul ez az egész, mert ez így pont erre lett kialakítva és kiépítve ez a vasúthálózat, és akkor úgy Békés Csabánál úgy megtorpant a vonat, és nem értették, hogy akkor mi történik, hogy ez tényleg így történt, ez egy ennyire jól szervezett hálózat volt?
3: Igen, tehát a trianoni békediktátum után mondták azt, hogy a vasútvonalaink szinte a semmibe vezetnek, és az utódállamoknak az egyik legsúlyosabb problémája volt az, hogy kiépítsék a saját elcsatolt terület, vagy a felcsatolt területeiken az a vasutat, vagy ki megépítsék, ami hajdanán egy egész egységet képezett a történelmi Magyarország területén.
2: És hát gondolom a vasúthálózat fejlesztése ugye az végül is az emberek meg a polgárságnak a mindennapjait is nagyon befolyásolta, hiszen például akkor alakul ki az a fajta turizmus, hogy akkor lehet utazni, mit tudom én, Opátiába, Abáziába, tehát hogy nyaralni.
1: Meg nem létezett
2: mennek.
1: Gyorsabb közlekedési eszköz.
2: Igen. Ugye, hogy ez a turizmus fellendítését is elindítja.
3: Hát ugye az egyik, tehát ami befolyásolja, ugye Széchenyinek volt 3 arab pillére, hogy mi az, ami egy nemzet felemelkedését biztosítja, ugye az egyik a közlekedésnek a megteremtése, a másik a kereskedelem, illetve maga a nemzetiség. És ugye egyrészt a kereskedelem az, amely befolyásolja, gondoljunk el azon, hogy kisebb-nagyobb magánvasúttársaságok építik meg ezeket a vasútvonalakat, és az 1860-as évek végére kezd egy egységes szervezetté válni ugye a mai ismert magyar államvasutak. Azt megelőzően nem volt egy egységes szerveződés, és ezt az egységes szerveződést a kereskedelemnek a kereskedelem befolyás, többek között a kereskedelem befolyásolta. Ugye az áruszállítás, és ugye Barosnak a zónatarifa révén pedig szinte tömegközlekedési eszközé vált a vasút. Ugye Barosnak a mondása volt az, hogy a gassuitis asszony Budapestre menjen kalapot vásárolni, neki ez a célja. De persze nem csak ez, hanem maga a tengerhez való eljutás, és hát nyilván ez azt is jelentett, hogy akár az óceánon túlra való eljutást is biztosította a vasút.
2: Hát nagyon köszönjük, nagyon érdekes volt ez is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Péter Ficserháti Katalin történész, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusa volt a vonal másik végén. Köszönjük. Szépen, szép napot neked. Köszönjük. Szia, köszönjük szépen.
4: A Cilla Tours támogatója a 30 éves Gödöllői Királyi Kastély.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Igen, itthon is.
5: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Erzsébet királyné azonnal szívébe zárta a Gödöllői kastélyt. A 30 éve újra nyitott attrakció nem csupán egy történelmi épület, hanem élő kulturális tér, ahol múlt és jelen különleges harmóniában találkozik. Ti teszitek különlegessé az utat, amin együtt járunk, és ez még csak a kezdet. Izgalmas a folytatás is. Tartsatok velünk! királykastély.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
11: Indul a hőség, indul a szúnyoginvázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged.
12: Ma ne te legyél a menü.
11: Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
13: Válts prémium elektromos közlekedésre. Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
14: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
15: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
14: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
5: A reklám után.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szilával és Mautner Zsófival.
2: Drága arany követő rajongó hallgató, majd is itten vagyunk. Képzeljétek el, várja Zsóf,
3: nyerd le, mert
2: egy mics megakadt a kolléganő torkán. Figyeljetek el, képzeljétek el, hogy ugye, vagy ezt neked mondom, Zsófi, ugye, hogy ami még nagyon izgalmas és érdekes, és erre is egy mondat erejéig kitértünk tegnap, amikor Csehországban jártunk, hogy ugye a cseh kristály, a bohémia kristály, az ugye ellátta poharakkal és kristályokkal az egész osztrák-magyar monarchiát, de ezt ugye Magyarország nem tűrhette szótlanul, és ekkor megalapítják az 1878-ban, ha jól emlékszem, akkor megalapítják ugye az Ajka kristályt, és az Ajka kristály alapításához, várjál, hogy hívták az illetőt, mert múltkor olvastam.
3: Hát, és itt nem
2: van
3: velünk
2: Forgács Margit, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlök mindenkit! Jó reggelt! És elképesztő gyönyörűségekkel, úgyhogy hallgató, nézze mindenképpen a Facebookon is, mert valami olyan hihetetlen, lenyűgöző tárgyakat hoztatok, hogy mind a ketten ráadásul nagy üvegrajongók vagyunk, azért azt tudnotok
2: mind a hárman.
3: Kell. Mind a hárman, mindenki nagy rajongó.
2: Mind a hárman, és egyébként még ugye Margit behozta a családi ezüstöt, mert azért amúgy nem dobod oda azért az Ajka kristályt az asztalra.
4: Hát azért a családi ezüst, a damaszt, a csodálatosan csiszolt kristálynak mind együtt kell lenni ahhoz, hogy egy kis monarchiás hangulatot tudjunk teremteni.
2: Ez neked sikerül.
4: És az igazság az, hogy nem szívesen mondanék le róla. Tehát te, mint szintén kristályrajongó, Cilla, illetve Zsófi, akiről most tudtam meg, hogy kristályrajongó, én azért azt szeretném javasolni, hogy erről nem mondjunk le, ez legyen része a mindennapjainknak. Ne tartogassuk ünnepekre. Használjuk, szeressük. Persze az előbb beszélgettünk róla, hogy kíván egyfajta fegyelmet, hiszen ezeket nem lehet csak úgy bedobni a mosogatógépbe, de mindenképpen...
2: Ja, Istenem, remélem, anyám ezt nem hallgatja, mert ne tudd meg, milyen csatározások vannak nálunk emiatt otthon.
4: Hát ezt nem szabad, szóval erre érdemes is meg kell is vigyázni, de mindenképpen kell, hogy azért a mindennapjainkat feldobjuk egy kicsit, ha barátainkkal, szeretteinkkel vacsorázunk, akkor azért adjuk meg a módját.
2: Margit, ha egy picit visszakanyarodunk a történelembe, uh-huh. Ugye nyilván akkor volt létjogosultsága, hogy megalapítják ugye az Ajka kristályt 1878-ban, amikor eljut odáig a magyar polgárság, a magyar társadalom, hogy igénye legyen arra, hogy szép, és meg tudják venni ezeket a poharakat. Hogy milyen szerepet töltött be az Ajka kristály így a magyar és a monarchia társadalmába, világába?
3: És egyáltalán bocsánat, még hozzá kapcsolódva.
2: Hopp. Megfogunk, Margit.
3: Nem, engem az is érdekel, hogy egyáltalán milyen történelmi hagyomány volt például, vagy hagyomány volt-e hagyomány az üvegkészítésnek, vagy honnan jött például az a tudás, az a szaktudás, hogy ezt hogyan alapította?
4: Hát a tudás az elsősorban Csehországból és Ausztriából érkezett, tehát ezért is léptünk be mi egy kicsit később ebbe az üvegiparba, ugye 1878-ban, akkor a bakonyi üvegfúvó hagyományokra alapozva alapította meg ezt a gyárat Neumann Bernát, de azt tudni kell, hogy ő kezdett nem ilyen szép kristálytermékek készítésével foglalkozott, hanem úgynevezett háztartási üvegekkel. És ebbe beletartozott az, hogy a patikáknak például ők csinálták a kis krémes tégelyeket, a gyógyszeres tégelyeket. Úgyhogy igazából ő ezt a fajta kristálykultúrát nem teremtette meg, hanem amikor 1891-ben eladta a cégét Kossuth Jánosnak, akinek akkor már voltak hutái az ország különböző részeiben, és volt megfelelő alapja és tapasztalata ahhoz, hogy egy komolyabb céget hozzon létre, ami azt jelentette, hogy szerzett olyan szakmai befektetőket, akik az elkövetkezendő évtizedekben, tehát 1891 után lehetővé tették a nagyon komoly szakmai fejlődést. Beszélgetettek az előbb a vasútvonalakról, így félfüllel hallottam, és tekintettel arra, hogy a monarchiának ez volt az egyik legnagyobb, illetve a második legnagyobb kereskedelmi területe, tehát most területről beszélek, Ezért a vasúthálózat nagyon komoly szerepet játszott abban, hogy a kereskedelem elindult. És nem csak a monarchián belül, hanem ezek a termékek aztán eljutottak Indiába, a Távol-Keletre, úgyhogy rendkívül sikeres volt Kossuth János, aki Kossuth János Ajkai Üveggyára néven működtette a céget.
3: És akkor aztán látom, hogy már ugye az 1896-os millenniumi kiállításon már az Ajkai Üveggyár aranyéremmel tért vissza, akkor az nagyon gyorsan történt, nem? Hogy egy ilyen nagyon hirtelen fellendüléssel indított.
4: Végül is igen, egyébként elhoztuk az Ajkai Üveggyárról készült ilyen kis összefoglaló könyvet, aminek a 127. oldalán, oldalától három oldalon keresztül olvashatjuk azokat a neveket, akik először léptek be és dolgoztak a gyárba. Üvegfúvók, csiszolók, és ott pontosan le van vezetve, hogy milyen ország, Csehország területe, Ausztria területe, tehát nagyon, nagyon vegyes volt a felhozatal, nagyon nemzetközi volt a társaság, akik nagyon komoly üvegkultúrát hoztak Magyarországról, tehát nem csak magyarok dolgoztak az üveggyárban.
2: És még egy érdekesség, amit ha majd nézzétek ugye a Facebook oldalunkat, amit Johanna gyönyörűen menedzsel, hogy ugye itt elhoztál nekünk klasszikusan csiszolt ólomkristály poharakat, de hoztál olyan modern poharakat, amik a mai napig megállják a helyüket, ha valaki nem klasszikusat akar. Ha jól tudom, mintha azt mondtad volna, Margit, hogy ez Riprónainak a tervei.
4: Ez így van. Igen. Riprónai 1861 és 1927 között élt és alkotott, és ő nem csak festészettel foglalkozott, hanem dizájnnal és képző is iparművész volt, és ezt a csodálatos készletet, amit sajnos a rádióhallgatók ugye nem láthatnak, de ami itt van az asztalunkon, ezt az egyik festménye alapján ihlette. A rajzokat, azt hiszem Párizsi Interiőr ez a festménynek a címe, és ezeket a rajzokat Andrássy Trivadar gróf részére készítette.
2: Akkor ez ugyanaz,
3: ez ugyanaz
2: aki a Zsolnai.
3: Igen.
4: Viszont a termékeket azokat nem készítették el, a rajzok valahogy eltűntek, és egy 100 évvel később egy hagyatékból kerültek elő, és egy magyar üvegipari tervező művésszel együtt Ajka elkészítette ezeket a termékeket. Hát nagyon érdekes, nagyon sajnálom, hogy nem látják a rádió hallgatók.
3: Látják egyébként, mert megnézik a Facebookon.
4: Nagyon jó, akkor lehet látni, hogy hát ebből azért inni, ebből a Riprónaiból nem biztos, hogy olyan egyszerű, de azért meg lehet oldani.
2: Te is, ezek a Riprónai tervezte poharak, ezek megvásárolhatók, vagy ez csak egyszer erre a kiállításra készítette el az Ajka?
4: Igen, tulajdonképpen ezek úgymond mint a darabok, tehát sorozatgyártásra soha nem kerültek. Uh-huh. Hát azért egy pár darab van belőle. Kiváltságosok hozzájuthatnak.
2: Pont akartam mondani neked, Margit, hogy szeptember 2-a a Zsófi születésnapja.
3: Augusztus 30-án meg az enyém. Tulajdonosának is megfelelő időpontban elmondtuk.
4: Augusztus 20-án a koronát fogjuk bemutatni, ami szintén Ajkának az egyik csodálatos csúcsterméke, a magyar koronának a tökéletes pontos mással csiszolva, gravírozva. Egyébként azon érdemes egy kicsit elmolyolni, mert ha letesszük egy tálcára, ami forog, és megnézzük körbe a mintákat, a történelmi jelképeket, akkor ez egy csodálatos dolog. Na, az a születésnapodhoz közel van, úgyhogy...
3: Na, hát egy ilyen koronát kérlek, az sem rossz.
2: Hát én annak is örülök. Van, aki nem kapta meg a koronát 16 év után, én megkapom.
4: Leveheted az alját, tálcának használod, a teteje meg mehet, ahova való.
2: Még egy kérdés, hogy felmerült bennem az a kérdés, hogy ugye emlékszem gyerekkoromból, amikor terítettünk karácsonyra anyukámékkal, akkor mindig azt mondta, az ólomkristályt hozd, és akkor létezik-e ma még az ólomkristály? Vagy már, mert ugye azt is hallottam, hogy egészségügyi okok miatt kivonták az olmot, hogy ez van-e még, ez az ólomkristály, vagy ma már inkább egy üvegkristály poharakról beszélünk.
4: Létezik az ólomkristály, és az igazán komoly cégek, azok még mindig ólomkristályt forgalmaznak. Volt egy ilyen, hát úgynevezett tévhit, hogy az ólom ki tud oldódni az üvegből.
2: Mert ugye ez az ólomkristály.
3: Igen. Ó, de szép hangja van.
4: Ugye a 24%-os ólomtartalom adja meg az üvegnek ezt a hangot, ezt a puhaságot, amitől ilyen gyönyörűen lehet csiszolni, ezt a súlyt. Szóval azért ezt megfogni.
2: Hát ezt érzem.
4: Szóval ezt, hogyha a kezedbe veszed, Zsófi, ez azért valami.
3: Hát ez azért valami.
2: És akkor nézd meg egy... egy
4: a fényét. Zsófi, egyébként...
2: A la notre santé...
4: Gyönyörű. Egyébként a monarchiás vacsorákon, amikor úgy terítettek, hogy gyertyával díszítették az asztal gyertyatartókkal, akkor a gyertyafényében, ahogy ezek a csiszolások megcsillantak, az adta az igazán luxus érzést. Itt az volt a luxus, nem a brand, hanem az határozta meg a luxust, hogy egy-egy termékkel, ami abban a háztartásban megjelent, hány óra munkaidőt töltött el az, aki azt a poharat csiszolta, vagy aki készítette.
3: Gyönyörű, gyönyörű. És ma mi a helyzet tulajdonképpen a gyárban? Tehát, hogy nálatok ott mi történik?
4: A gyárban ott vagyunk, feldolgozunk, csiszolunk, nagyszerű partnereink vannak, olyan világhírű cégek, akikre méltán lehetünk büszkék, akiknek sajnos a nevét nem tudom mondani, mert nem lehet.
2: Mondjam én?
3: De azt hozzátehetjük, hogy nagyon komoly luxus márkák, és hogy nagyon menő azért, igen, hogy velük van egy
4: együttműködés. Igen, igen, igen, és nagyon büszke vagyok a kollégáimra. Mindenkinek egyenként aranyba lehetne foglalni a kezét, látjátok az eredményt. Egyébként ez egy nagyon érdekes termékcsalád. Ezt úgy hívják, hogy Blenheim, és az angol királyi családnak készítettük.
3: Aszta.
4: Több változat is készült belőle. Egyébként nekem ez a kedvencem, úgyhogy ezért hoztam el. Azt még elmondanám, mert ez egy érdekesség, hogy ez 31 féle különböző koronggal van csiszolva. 8-at használnak a mattításhoz, és 23-at a fényes...
2: Ez kézzel csiszolja?
4: Kézzel.
3: És ez mondjuk
4: négy óra, egy ilyet megcsiszolni 4 óra.
2: Tehát amikor én bemegyek a Kossuth Lajos utcai Ajka Kristály üzletbe, és meglátom, hogy nem tudom én, x10 000 forint, 20 000, 50, teljesen mindegy, akkor azért a szám, kalkuláljam bele abba az egy pohárba, hogy 10 ember apró keze, 8 korong és 4 órán keresztül dolgoznak azon a poháron, amiért ezt csak azért mondom, mert amikor a Csengelei Spárga földön voltunk, ugyanígy megdöbbentem, hogy miért ilyen drága a spárga. Akkor láttam, hogy azért ezen mennyien dolgoznak, akkor...
4: Ez egyébként csak a csiszolás, ez a 4 óra a csiszolás, tehát abban még nincs benne maga az, hogy ezt meg kell fújni, ezt el kell vinni savazni, ezt le kell javítani, és ezt nagyon komolyan át kell nézni, mert ilyen szinten a poharaknak már hibátlannak kell lennie, tehát nem lehet benne buborék, a színe az tökéletesen áttetsző, nem lehet zöldes, nem lehet sárgás.
3: És egyébként a prémium üvegtárgyak, meg dísztárgyak területén most mik a trendek? Tehát mik azok az új tárgyak esetleg, amik ugye a mai világhoz, mai korszellemnek megfelelően alakulnak?
4: Én azt látom, hogy a nagyon modern, nagyon letisztult formák néha egy kicsit durva. Tehát túlságosan geometrikus, egy kicsit ezek a klasszikus, íves formák most nem annyira divatosak, de én úgy gondolom, hogy ha valakinek az ízlése ilyen, akkor megtalálja a számára kedvező terméket, de úgy látom, hogy a trend inkább afelé megy, hogy modern, ami viszont mindenhova beilleszthető. Tehát abból is találni nagyon-nagyon szép darabokat.
2: Azt mondtad, Margit, hogy a gyár fénykorában több mint 1600 ember dolgozott, igen, a gyárban. Igen, igen, igen. Most hogy képzeljük el a magyar Ajka Kristályt?
4: Hát a magyar
2: picit összezsugorodott.
4: Nagyon összezsugorodott, de hát ez annak köszönhető, hogy egyrészt nagyon megváltoztak a trendek, másrészt amikor mi megvásároltuk az ajkai üveggyárat, akkor még káli üveget is gyártott a gyár, illetve hát a magyarországi piacra nagyon komoly mennyiséget tudtunk eladni. Biztos mindannyian emlékeztek a forgócsillagos kristályra.
2: Igen.
4: Na, hát amikor még azt gyártottuk, akkor nagyon komoly belső piaca volt Magyarországnak, és a káli gyártást azt le kellett állítani, hiszen azt gyakorlatilag a külső piacok azok teljesen átvették, nem lehet versenyezni a kínaiakkal például. Tehát mindennapos használatra ez ugye a gyárnak nem érte meg, és nagyon szépen letisztult a választék, illetve hogy milyen irányba menjünk el, és egyértelműen a külföldi luxuspiacokat céloztuk
2: hát
4: meg.
2: Akkor azért egyet meg tudunk állapítani, hogy ez nem pohár, ez Ajka Kristály. Köszönjük, hogy itt voltatok
3: velünk. Köszönjük
2: szépen,
3: és gyönyörűek, még egy kicsit majd így rácsodálkozunk, gyönyörködünk benne. Forgács Margit, az Ajka Kristály munkatársa, marketing vezetője volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük. Hát hallgatók, megint elröppent ez a 4 óra, el sem hiszem.
2: Én se, annak örülök, hogy Margitéknak el tudtuk mondani a születésnapunkat.
3: Margitéknak is. Mindjárt nézem is, hogy holnap ki a vendégünk, mert már a Zsolnainak elhintem. elhintettük. Margitéknak elhintettük.
2: Minden napra van egy ilyen. Nagyon izgalmas volt ez a nap, szuper és tele volt érdekességgel.
3: Reméljük,
2: azt
3: hogy
2: írja nekem
3: is.
2: Kati, hogy szuper a műsorotok. Azt írja nekem, hogy nem tudom, nem írta alá, Arad nem tipikusan az erdélyi régióhoz tartozik, hanem a Párciumhoz.
3: Tényleg, az Párcium.
2: Úgyhogy mindenki izgalommal figyelt ezt a mai adást. Remélem, hogy tetszett nektek is, mert több kultúra, több sport. Szép napot!
3: Sziasztok!
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
1: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
6: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban a Madách Színházban. Mamma Mia! Az ABBA örökzöld slágereivel.
1: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki ABBA, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
7: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
9: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Benyújtották az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő javaslatot. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és ideiglenes forgalmi rend jön a Budafoki úton. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot. A javaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt parlamenti képviselő terjesztette be tegnap este. A parlament.hu-n elérhető dokumentum szerint teljes körűen felül kell vizsgálni a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében lévő 1990. február 14-e előtt keletkezett iratokat és adatokat. A felülvizsgálatba tudományos kutatókat és a nyilvánosságot is bevonnák. A törvénymódosítás létrehozna a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot, amely javaslatokkal segíteni a minősített iratok áttekintését, és erről a nyilvánosságot is tájékoztatná. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú figyelmeztetés lép érvénybe az egész országban. A katasztrófavédelem és az NNJK közös közleménye szerint június 30-án kedd éjfélig tartósan extrém melegre kell számítani. A hőség fizikailag és mentálisan is megterhelheti a szervezetet, különösen a kisgyermekekre, idősekre, a várandósokra, valamint a szív- és érrendszeri betegekre veszélyes. A hatóságok rendszeres folyadékfogyasztást, árnyékos vagy hűtött helyen tartózkodást, világos ruházatot és fényvédő használatát javasolják. A vásárlók megtévesztése miatt lépett fel egy étrend kiegészítőket forgalmazó vállalkozással szemben a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a cég olyan készítményt ajánlott cukorbetegség és inzulinrezisztencia megelőzésére, illetve kezelésére, amely nem gyógyszernek, hanem étrend kiegészítőnek minősül. Az ügyészség szerint a termék honlapján szereplő állítások azt a benyomást keltették, hogy a készítmény alkalmas lehet a kettes típusú cukorbetegség, vagy annak szövődményeinek kezelésére. Az étrend kiegészítők reklámozásánál azonban tilos betegséget megelőző, vagy gyógyító hatást tulajdonítani a terméknek. Az ügyészség ezért felszólította a vállalkozást, hogy törölje a megtévesztő információkat a honlapjáról. Újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint befejeződött a Sárbogárd és a Dombóvár közötti pályafelújítás, amely 4 héttel ezelőtt kezdődött. A munkák célja a sebességkorlátozások csökkentése és a pálya állapotának javítása volt. A felújítás során több ezer méteren cseréltek sínt, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést és több helyen megerősítették a pályát. A miniszter szerint a nyár végére több szakaszon 20-40 km/órával gyorsabban közlekedhetnek majd a vonatok. Ez néhány perc megtakarítást jelenthet, de ennél is fontosabb, hogy kiszámíthatóbbá válhat a közlekedés a vonalon. Mától ideiglenes forgalmi rend lép életbe a Budafoki úton a Dél-Buda felé közlekedő buszok gyorsabb haladása érdekében. A BKK közlése szerint a mai naptól déli irányban az október 23-a utcától csak a célforgalom hajthat be a Budafoki útra. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszt ebben az irányban csak a BKK járatai és a kerékpárosok használhatják. A változtatásra a déli körvasút építéséhez kapcsolódó munkák miatt van szükség, mert a vasúti aluljárónál csökkent az út kapacitása. Kánikulával és sok napsütéssel indul a ma délelőtt is, az égen csak kevés felhő lehet, így csapadéktól ma egyáltalán nem kell tartani. A légmozgás többnyire gyenge és mérsékelt marad, délután a igazi forróság várható 32 fok körüli csúcsértékekkel. Az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
12: Nem járható a 8. kerületben a Mária utca, Baross utca után egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Korvin negyed Mária utca megállót ennek okán. Történt egy baleset a Budakeszi úton, a Szépjuhászné útnál, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjenek, és ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától. Az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak BKK járatok és kerékpárok hajthatnak át. Mától félpályás lezárás lezárásra kell készülni a harmadik kerületben, a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A harmadik kerületben, a Pacsirta mező utcában befelé a Timár utca után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak, óvatosan közlekedjenek arra fele is, és hogyha tapasztalnak valamit útközben, írják meg, vagy hívjanak és mondják el 0630 30 30 95 8. Ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: A mikrofonnál innentől kezdve Jekkel Dániel, érdemes a mai napot is velem tölteni, mert a legnagyobb slágerek mellett érkeznek páros belépők a június 28-ai Düren koncertre, úgyhogy jön Katy Perry és a Teenage Dream-mel már indulunk is.

slágerek szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Remály és Serena Gomez zenéjének cím az a Calm Down, és hogy erre most egy picit bízom benne, mindenki lenyugodott, aki esetleg előtte nyugtalan volt. Budapesten a BKK társadalmi egyeztetést indít több fontos budapesti közlekedési fejlesztésről. A fővárosiak a következő hetekben véleményezhetik a Kerepesi út megújítását, a Pacsirta Mező utcai és Budafoki úti villamosfejlesztéseket, a Rákos út korszerűsítését, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégiát. A lakossági kérdőívek és egyéb részvételi lehetőségek a BKK honlapján érhetőek el. A beérkező javaslatokat a tervezés során figyelembe veszik annak érdekében, hogy a fejlesztések a budapestiek igényeihez igazodjanak, és egy élhető, biztonságosabb, fenntartható várost szolgáljanak. Úgyhogy érdemes hozzászólni ezekhez a témákhoz. Még egyszer a BKK honlapján tudjuk ezt megtenni. Érkezik az Labasz és a La Bamba itt a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-e. Sláger FM. Minden, amit szeret.

0: Michael C. Abrams és a That's So True itt a Sláger FM-en, aztán már is érkeznek az időjárási és közlekedési infók, aztán Loi és a Gól nyitja meg a következő fél órát itt a Sláger FM-en.
1: A mai napon is igazi kánikulára és sok napsütésre van kilátás a térségben. Az égen csak kevés felhő jelenhet meg, ebből kifolyólag csapadék egyáltalán nem várható. Bár időjárási front nem lesz felettünk, a nagy meleg fokozottan megterhelheti a szervezetet. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint könnyen napszúrást vagy hőkutát is kaphatunk, úgyhogy vigyázzanak magukra. A maximum hőmérsékleti értékek 30-32 fok körül alakulnak majd, az UV-sugárzás pedig nagyon erős lesz.
0: Nem járható a 8. kerületben a Mária utca, Baross utca után egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Korvin negyed Mária utca megállót ennek okán. Történt egy baleset a Budakeszi úton, a Szépjuhászné útnál, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjenek, és ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak BKK járatok és kerékpárok hajthatnak át. Mától félpályás lezárás kell készülni a 3. kerületben, a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A 3. kerületben, a Pacsirta mező utcában befelé a Timár utca után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak, óvatosan közlekedjenek arra fele is, és ha tapasztalnak valamit útközben, írják meg vagy hívjanak és mondják el 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszak

Ez a slágerekem a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Junior, Senior és a Move Your Feet szólt 2002-ből, aztán megyünk tovább a Halott Pénzzel, akik eredetileg nem zenekarként, hanem egy egyszemélyes projektként indultak. Marsalkó Dávid 2004-ben kezdett ezen a néven zenét készíteni. A név egy régi slang kifejezésből származik, amely értéktelen pénzt jelent. Az évek során a formáció teljes zenekarrá bővült, és a hip-hopot, a popot és az elektronikus zenét ötvözik. Az ország egyik legsikeresebb koncertzenekaráról van szó, tőlük érkezik most a Szívedből minden kell itt a Sláger FM-en.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma. Gyere, emeld a fejed, dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
4: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
7: Indul a hőség, indul a szúnyoginvázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
8: Egy csodás smukkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smukkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukkékszer.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
12: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Őrizetbe vették Búzs Balást, újraindult az IC-kocsik fővizsgáztatás a Dunakeszin, és forgalomkorlátozás lesz a hétvégén a Hősök tere környékén. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. Bús Balázst, Óbuda korábbi polgármesterét írta a 24.hu. A lap szerint a politikust tegnap állították elő, majd Kecskemétre vitték kihallgatásra. Az ügy a Nemzeti Kulturális Alapnál korábban betöltött alelnöki tisztségével, és a választás előtt kiosztott kulturális támogatásokkal függ össze. A NAV azt közölte, hogy összesen 6 embert állítottak elő, akik korábban a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelőnél, vagy a Kulturális és Innovációs Minisztériumnál dolgoztak, illetve dolgoznak. Bús Balázs védője szerint ügyfele részletes vallomást tett. A cikk szerint az ügyben hűtlen kezelés miatt kezdeményezték a volt polgármester letartóztatását. Újraindította a MÁV az Intercity kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, az üzemben egy éve állt a munka, a járműjavító teljes talpra állítása pedig hosszabb folyamat lesz. A miniszter szerint az első azonnali lépés az IC és hálókocsik fővizsgáztatásának újraindítása volt, az új tulajdonos, vagyis a MÁV részéről. A döntés célja, hogy ismét forgalomba állhassanak azok a kocsik, amelyek javításra vagy fővizsgára várnak. Vitézi Dávid közlése szerint a MÁV meglévő szerelvényeinek mintegy negyede nem volt forgalomképes, ezért a javítások újraindítása fontos lépés a vasúti közlekedés kiszámíthatóbb működése felé. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálásában. A kormány tegnap este benyújtott törvényjavaslata szerint a változtatás célja, hogy a rendszer gyorsabban, átláthatóban és igazságosabban működjön. Az indoklás szerint az egészségbiztosító szakmai apparátusa és döntéshozatali rendszere jobban biztosítja az orvos szakmai és egészség-gazdaságtani szempontok érvényesítését. A törvény a kihirdetést követő napon lépne hatályba, az addig benyújtott kérelmeket még az alapítvány bírálja el július 31-ig, az új kérelmek viszont már az egészségbiztosítóhoz kerülnének. Új óvoda épült a Komárom-Esztergom vármegyei Etén az önkormányzat beruházásában. A 250 millió forintos fejlesztés zöldmezős beruházásként önkormányzati területen valósult meg. Az új intézményben csoportszobát, tornaszobát, valamint a működéshez szükséges kiszolgáló és nevelőhelyiségeket is kialakítottak. Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek számára is teljes mértékben használható. A beruházásra azért volt szükség, mert a korábbi épület tetőszerkezete rossz állapotban volt. Gyakoriak voltak a beázások, és több fontos helyiség is hiányzott. Az új óvodában napelemes és hőszivattyús rendszert is telepítettek. A fejlesztés uniós forrásból valósult meg. Sportrendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni a hétvégén Budapest 6. és 14. kerületében. A BRFK közlése szerint szombaton reggeltől vasárnap hajnalig lezárják a Hősök terét, a Kós-Károly sétányt, valamint az Állatkerti körút egy szakaszát. Szombat estétől az Andrássy út, a Dózsa-György út és a Városligeti fasor több része is érintett lesz. Zavartalanul napos időre készülhetünk a mai napon, az igen csak kevés felhő lehet, így csapadéktól ma egyáltalán nem kell tartani. A légmozgás többnyire gyenge és mérsékelt marad, délutánra pedig igazi forróságot ígértek a meteorológusok, 30-32 fok is lehet.
14: Helyszínelnek a 11. kerületben a Goldman György téren a Műegyetem rakpart előtt. A Műegyetem rakparton déli irányban is forgalomkorlátozásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a 15. kerületben a Pázmány Péter utcában, a Szerencs utcánál, valamint a Nagyszőlős utcában, a Budaörsi útnál szintén ez a helyzet. Lezárták a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjárót a jelzőlámpa meghibásodása miatt. A 170-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Rákospalota, Csömöri patak és Rákospalota Székely-Elek út közötti megállókat, úgyhogy így tudunk tervezni az ottani közlekedéssel. Az M1-es autópályán természetesen ma is sokan haladnak Budapest felé, Tata és Biatorbágy között kell lassulásra, szakaszos torlódásra számítani a külső sávban, és az M3-as autópályán a 23-as jelű Magyaród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták, helyette a 19-es jelű Magyaród csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: A mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, kezdjük a délelőtt utolsó óráját, és a jó ír, hogy nem vagyok egyedül, ugyanis van nálam egy páros belépő a Düren Düren budapesti koncertjére. Nyerjék meg, mondom hamarosan a tudnivalókat, Taylor Swift-tel indulunk!
0: Sláger,
15: ez a... Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Sláger FM, ez volt most szombor újdonsága, a Homewrecker, aztán már is megyünk tovább, és érkezik Phil Collins, de előtte még mindenképpen beszéljünk arról, hogy 14 év után újra Budapesten koncertezik a Synthpop és a New Wave brit legendája, a Duran Duran. Simon Le Bon és csapata most vasárnap, június 28-án lép színpadra a Papp László Budapest Sport Arénában. A nagyszabású aréna show-n a legújabb dalok mellett természetesen felcsendülnek majd olyan gigas slágerek, mint a Hungry Like the Wolf, vagy az Ordinary World. Külön zenei szenzáció, hogy az este alaphangulatáról az eredeti felállásban újra összeálló kompakt diszkó gondoskodik majd előzenekarként. Kihagyhatatlan este lesz, és a jó hír, hogy nálam még van páros belépő erre a koncertre, úgyhogy figyeljenek nagyon, és amikor elhangzik a felhívásunk, hogy na most érdemes telefonálni, mert most szól a Duran Duran, akkor érdemes hívni a 0-30-30-30-9-8-3-ként, és lesz lehetősége ennek a harmadik telefonálónak. Játszani két rövid, egyszerű kérdést kell megválaszolni, és már érkezik is a jegy, úgyhogy mindenképpen érdemes minket hallgatni, és nagyon figyelni, amikor eljön a megfelelő pillanat, akkor telefonálni. Phil Collins-szal folytatjuk, tehát most még ne telefonáljanak, de amikor majd Duran Duran áll, akkor viszont mindenképpen Phil Collins-tól most a Two Hearts érkezik.

Girl,

Itt a Sláger FM-en, ez volt John Newman és a Cheating. Aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk itt a Sláger FM-en, aztán Madonna, illetve Sabrina Carpenter vadonatújdonságát hallgatjuk. Ez lesz a Bring Your Love.

0: Gyorsan melegszik az idővétel körzetünkben, sok napsütésre is számíthatunk kevés felhő mellett. Bár frontmentes lesz a mai nap, a kánikula megviselheti az idősebbeket, a krónikus betegséggel küzdők szervezetét. Náluk keringési, panaszok, vérnyomás ingadozás és migrén is felléphet. Csapadéktól nem kell tartani, a térségben teljesen száraz utakra számíthatnak a közlekedők, de a vakító fény miatt vezetés közben javasolt a napszemüveg viselése. A délutáni csúcsérték 30-32 fok körül lesz.
1: Az M3-as autópályán a 23-as jelű Magyarút kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtó ágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Magyarút csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Sokan haladnak természetesen az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. A 21-es főúton a Jobbágyi körforgalomnál egy személyautó árokba hajtott, a 19-es kilométernél a 60 felé tartó külső sávot lezárták emiatt. Budapesten továbbra is helyszínelnek a 11. kerületben a Goldman-György téren a Műegyetem rakpart előtt. A Műegyetem rakparton déli irányban is forgalomkorlátozásra kell készülni, ismét járható viszont a 15. kerületben a Székely-Jelek úti vasúti átjáró. A 170-es autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik, de egy baleset még nehezíti ott a 15. kerületben a Pázmány Péter utcában a közlekedést a Szerencs utcánál, illetve a Nagyszőlős utcában a Budaörsi útnál is ugyanez a helyzet. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en ez volt most a The Wanted és a Walks Like Rihanna, miután megyünk tovább egy igazi vérbeli rockstárral, Bryan Adams-szel, aki egy igazi rock legenda módjára kezelt egy színpadi incidens nemrégiben. A Salt Lake City koncertjén a Summer of 69 című gigasláger éneklések közben egy férfi fittyát hányva a biztonságiakra fogta magát és felrohadt a színpadra, és kitépte az énekes kezéből a mikrofont, hogy ő énekelje a következő sort. Bryan Adams egy pillanatra sem veszítette el a hidegvérét, lazán hátralépett, aztán amikor kezelték a biztonságiak a helyzetet, visszakapta a mikrofont, és pontosan onnan folytatta a dalt, ahol abban maradt, anélkül, hogy egyetlen ütemet is tévesztett volna. Érkezzen most akkor ez a dal, Bryan Adams, Summer of

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions. War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei, egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer!
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Elutasították a Magyar Péter elleni feljelentést Havasi Bertalan ügyében. Oldószert találtak a Komáromi Ipari Park víztározójában, és takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a kánikulában. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit, Zsupos Ágitól hallják. Bűncselekmény hiányában elutasította a fővárosi nyomozó ügyészség azt a feljelentést, amelyet Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke és ifjabb Tényi István tett Magyar Péter miniszterelnök ellen, írja az Economics. Az ügy előzménye egy májusi sajtónyilvános bejárás volt a Karmelita Kolostorban és a miniszterelnöki kabinet irodaépületében, ahol Magyar Péter szóváltásba került Havasi Bertalannal. A feljelentők szerint a miniszterelnök jogellenes utasítást adhatott az épület biztonsági személyzetének. Az ügyészség szerint azonban a kifogásolt kijelentés nem minősült kötelezően végrehajtandó utasításnak, ezért nem valósult meg hivatali visszaélés. A határozat ellen a feljelentők egy hónapon belül kérhetnek felülvizsgálatot. Magzatkárosítóként besorolt oldószert találtak a Komáromi Ipari Park víztározójában, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezetet helyi civilek keresték meg, miután több nagytestű haltetemet láttak a víz felszínén és a nádas mellett. A június elején vett vízmintát akkreditált laboratóriumban vizsgálták meg, és NMP-t mutattak ki benne. Ez egy olyan oldószer, amelyet az akkumulátorgyártásban is használnak. A Greenpeace hangsúlyozta, nem állítják, hogy ez okozta a halpusztulást, ez csak hatósági vizsgálat tudja megállapítani. A szervezet szerint ugyanakkor ki kell deríteni, hogyan kerülhetett az anyag a vízbe, ezért bejelentést tettek a kormányhivatalnál. Tudatos és takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Magyar Vízi Közműszövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a kánikulában különösen fontos elkerülni az ivóvíz pazarlását, mert a vízellátásban is érezhetőek a klímaváltozás hatásai. Azt kérik, hogy locsolásra lehetőleg ne csapvizet használjanak az emberek, hanem furt kutat vagy összegyűjtött esővizet, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. A szövetség szerint az utak és járdák forrmentesítését sem érdemes ivóvízzel megoldani. A vízi közmű szolgáltatók munkatársai folyamatosan dolgoznak azon, hogy a hőségben is biztonságos maradjon az ellátás. Restaurálták és a hagyományok szerint újjáavatták a tatai zsidó temető Fischer családhoz köthető kerámia sírköveit, írja a Tatai Önkormányzat. A különleges síremlékek Fischer Mózes Áron kerámia és kályhagyáros, valamint családtagjai emlékét őrzik. Kerámiából készült sírkövek nem jellemzőek az izraeli temetőkre, ezért a tatai emlékek a hazai temetőkultúrában is egyedülállónak számítanak. A síremlékeket az időjárás az évtizedek alatt erősen megrongálta, a díszítések egy része is megsérült. A helyreállítást Hajtó Kornélia szilikát és műemléki restaurátor végezte el fél év alatt. Sportrendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell készülni a hétvégén Budapest 6. és 14. kerületében. A BRFK közlése szerint szombaton reggeltől vasárnap hajnalig lezárják a Hősök terét, a Kós-Károly sétányt, valamint az Állatkerti körút egy szakaszát. Szombat estétől az Andrássy út, a Dózsa-György út és a Városligeti fasor több része is érintett lesz, emellett a Városligetben több sétányt is lezárnak. Az útvonal egyes részein szakaszos és időszakos lezárásokra is számítani kell. Délután továbbra is 30-32 fokig emelkedhet a maximum hőmérséklet. Zavartalanul napos az idő, a kevés felhőből csapadékra ma egyáltalán nem kell számítani. Az UV-sugárzás már most nagyon erős, úgyhogy védjék bőrüket amennyire lehet, és vezetés közben legyenek óvatosak, hiszen a nagy hőség miatt dekoncentráltak, tompábbak lehetünk a keleténél.
11: Baleset nehezíti a közlekedést a 15. kerületben, a Páskomliget utcában, a Nádastó parknál, a 69-es villamos helyett Újpalota Erdőkerülő utca és Rákospalota Mávtelep között pótlóbusszal lehet utazni. Nem járható a Veselényi utca a Vörösmarty utcánál, mert egy mentőautó foglalja el az útpályát, a 74-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Almási tér és a Veselényi utca Erzsébet körút megállót a Károly körút Asztória felé. Helyszínenek a 11. kerületben, a Goldman-György téren, a Műegyetem rakpart előtt. A Műegyetem rakparton déli irányban is sávlezárásra kell készülni. Az 5-ös, a 7-es, a 110-es, a 112-es és a 133 eljelzésű autóbusz a Reiner-Frigyes parknál, a közútonál meg Albertfalva vasútállomás, Nagy Tétény, a Pasaréti tér, illetve a Tomán István utca felé, mert beszakadt az útpálya, óvatosan közlekedjünk arrafele, és lezárták a külső sávot az M0-áson, az M5-ös felé az M4-es autóútnál, burkolatjavítás zajlik ott.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul a délután, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Jekkel Dániel itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és a nyár legnagyobb koncertjeire lehet nálunk páros belépőket nyerni, úgyhogy füleljenek, nagyon hamarosan játszunk Duran Duran koncertjegyért.

0: is...
1: Hello, it's just Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan. Yeah.

Itt a Sláger FM-en, ez volt a One Republic és az I Ain't Worried, az a One Republic zenéért nekünk, akinek a koncertjére a tegnapi napon kiosztottam már egy páros belépőt, a mai napon a Düren Düren koncertjére lesz lehetőség páros belépőt nyerni, úgyhogy érdemes nagyon figyelni, és érdemes nagyon takarékoskodni az ivóvízzel, legalábbis ezt kéri a Magyar Víziközmű Szövetség Pest megyében is a következő napok extrém hősége miatt. Azt javasolják, hogy a kertek, utak és járdák tisztítására Budapesten és Pest megyében sem csapvizet használjunk, csökkentsük a locsolásuk gyakoriságát. Bár a szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak a folyamatos ellátásért, a hirtelen megugró extrém fogyasztás egyszerűen túlterhelheti a rendszert. Az esetleges műszaki meghibásodások idejére pedig időszakos vízhiány vagy vízkorlátozás is életbe léphet, ezért fontos, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet, és hogyha locsolunk, akkor egy személyes tanács, hogy gyűjtsük az esővizet. Nem olyan bonyolult dolog, ilyen nagy IBC tartályokba akár valahogy kreatívan megoldani, hogy a tetőről, az ereszről belefolyjon a víz, és akkor már is van lehetőségünk locsolni ezekkel a nagy viharokkal, amik az előző napokban bebekukkantottak hozzánk, valami elképesztő mennyiségű eső, víz esett le, de nagyon gyorsan, úgyhogy ilyenkor érdemes ezt így befogni és használni, és akkor nem ivóvizet használni a locsoláshoz. Az INXS-szel folytatjuk, jön most tőlük a Need You Tonight.

A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt most Sabrina Carpenter, és tőle a Tears, aztán mondja Ági nem sokára, hogy pedig lesz még ilyen meleg, mikor várható némi zápor, zivatar, ha várható egyáltalán, azaz az időjárási infókkal fog minket megörvendeztetni, aztán én hozom a közlekedési infókat, majd Chopin Rong és a Pink Pony Club nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Folytatódik a hőség, ami egyre jobban megterhelheti a közlekedőket a mai napon. A kánikulában ugyanis tompulnak a reflexeink, és megnő a reakcióidő, úgyhogy vezessenek óvatosan. Esőre a térségben nincs esély, a burkolatok szárazak maradnak, egész nap kitartóan süt majd a nap, az UV-sugárzás pedig elérheti az extrém erős fokozatot. A délelőtti értékek után már 30-32 fok lesz a csúcs. Meghosszabbították a hőségriadót is, figyeljenek oda a környezetükre, az idősekre, gyerekekre és a krónikus betegekre.
0: Az M3-as autópályán a 23-as jelű Magyar út kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Magyar út csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Sokan haladnak természetesen az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. A 21-es főúton a jobbágyi körforgalomnál egy személyautó árokba hajtott, a 19-es kilométernél a 60 felé tartó külső sávot lezárták emiatt. Budapesten továbbra is helyszínelnek a 11. kerületben a Goldman-György téren a Műegyetem rakpart előtt. A Műegyetem rakparton déli irányban is forgalomkorlátozásra kell készülni, ismét járható viszont a 15. kerületben a Székely-Jelek úti vasúti átjáró. A 170-es autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik, de egy baleset még nehezíti ott a 15. kerületben a Pázmány Péter utcában a közlekedést a Szerencs utcánál, illetve a Nagyszőlős utcában a Budaörsi útnál is. Ugyanez a helyzet. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

0: about you now. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sugar Babes, About You Now 2007-ből szólt itt nálunk. Aztán megyünk tovább, érkezik Tom Grennan, aki ma már ontja magából a slágereket, de tínédzserként még egyáltalán nem a zenei karrierről álmodott. Profi labdarúgónak készült, és olyan neves brit klubok akadémián játszott, mint a Luton Town vagy az Aston Villa. Ezt a végül teljesen véletlenül 18 évesen egy házi bulin terült ki, hogy azt a kutyafáját. Milyen zseniális hangja van ennek a srácnak? Na ezt a zseniális hangot hallgatjuk meg a következőkben. Érkezik tőle a Little Bit of Love.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
4: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
5: Ázió,
6: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
7: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukkékszer!
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
11: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat otthon Budapesten. Meghosszabbították a vörös kódot a hőség miatt, és újabb vita alakult ki a Városliget átalakítása körül. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatást biztosító otthon Budapesten. A főpolgármesteri hivatal közlése szerint a főváros ingyenes használatba adott egy 14. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, amely ezen a területen építheti fel az intézményt. A hivatal szerint jelenleg Budapesten nincs állami fenntartású támogatott lakhatási szolgáltatás ennek a célcsoportnak. A fővárosban több mint 3000 család érintett, ahol a hozzátartozók folyamatosan gondoskodnak felnőtt gyermekükről. A tervezett otthon biztonságos és méltó körülményeket nyújthat akkor is, ha a család már nem tudja vállalni az ellátást. A projekt előkészítését a főváros eddig 40,9 millió forinttal támogatta. Az építkezéshez az alapítvány adománygyűjtést is indít. Meghosszabbították a vörös kódot a tartós hőség miatt. A rendelkezés június 30-án éjfélig marad érvényben. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán azt kérte, hogy mindenki figyeljen jobban a környezetében élőkre. A kánikula különösen a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalanokra jelenthet veszélyt. A vörös kód célja, hogy felhívja a figyelmet a rendkívüli helyzetre és biztosítsa a segítségnyújtást. A speciális eljárás rendidején a szociális intézményeknek a diszpécser szolgálat jelzése alapján fogadniuk kell a hajléktalan embereket, függetlenül attól, hogy egyébként milyen ellátást nyújtanak. Újabb vita alakult ki a kormány és a főváros között a Városliget átalakítása miatt, írja a Népszava. A lap szerint elsősorban a Hősök tere zöldítése és a Kóskároly sétány autóforgalma előli lezárás okoz nézetkülönbséget. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a cél az lenne, hogy a tér körüli feleslegessé váló forgalmi sávok helyére fasorok kerüljenek. Karácsony Gergely főpolgármester ugyanakkor óvatosabb a Hősök tere átalakításával kapcsolatban, mert szerinte fontos rendezvényhelyszínről van szó. A Kóskároly sétány lezárása is több közlekedési kérdést vett fel, mert a tervek szerint az autóforgalmat más útvonalakra terelnék. A kormány egyeztetést ígér a fővárossal és az érintett kerületekkel. Mintegy 250 millió forint uniós támogatásból valósult meg az Esélyt a gyermekeknek nevű program Veszprém vármegyében. A fejlesztés 4 olyan intézményt érintett, amelyek sajátos nevelési igényű és sérült gyermekek ellátásával foglalkoznak. A program célja, hogy segítse az ott dolgozó pedagógusokat a mindennapi nevelési és oktatási munkában. A támogatásból 216 pedagógus vehetett részt továbbképzéseken, emellett 600 eszközt és 4 gépjárművet is beszereztek. Többek között olyan eszközöket vásároltak, amelyek a sérült tanulók mozgatását, emelését vagy diagnosztikai vizsgálatát segítik. Magyar középiskolás is részt vesz augusztusban egy északi sarki expedíción. A Rosszatom közlése szerint Jeremejev Marcell, a budapesti Károlyi Mihály magyar-spanyol két tannyelvű gimnázium tanulója képviseli Magyarországot a Tudás Jégtörője nevű nemzetközi tudományos és oktatási projekt egyik nyerteseként. A versenyen 22 országból mintegy 5000, 14 és 16 év közötti diák vesz részt. Forró nyári időben telik a délutánunk, csapadékra a térségben egyáltalán nem kell számítani. A légmozgás továbbra is gyenge marad, de az UV-sugárzás nagyon erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet a meteorológusok előrejelzése szerint 30-32 fok lesz.
13: Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt burkolatjavítás miatt. Az 5-ös, a 7-es, a 110-es, a 112-es és a 113-as autóbusz a Reiner Frigyes Park megállónál a közúton áll meg. Lezárták a külső sávot az M0-as autóúton az M5-ös autópálya felé az M4-es autóútnál burkolatjavítás miatt. Ott is óvatosan közlekedjünk. Erik küldte, köszönöm szépen. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Helyenként csak araszolnak a járművek, különösen Tata és Tata bánya között. Egy jó 10 kilométeres szakaszon torpa meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Egy teherautó műszaki mentését végzik az 54-es főúton Pincefalu és Császártöltés között. A 77-es kilométernél a főutat teljes szélességével lezárták a forgalmat, megállították. Az M3-ason a 23-as jelümugyrót kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtó ágát munkavégzés miatt lezárták, helyette a 19-es jelümugyrót csomópontban lehet felhajtani a pályára.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Örögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan a mikrofonnál, Jekkel, Dániel, és ebben az órában is lehet, hogy játszani fogunk, de az is lehet, hogy nem. A lényeg az, hogy mindenképpen tartsanak velünk, és terítsék ki óra közben. Indulunk már is Beyoncé Single Ladies-ével.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en ez volt Abba és a The Winner Takes It-ról, aztán a Solvay-vel folytatjuk, de előtte beszéljünk arról, hogy macska befogás indul Józsefvárosban, kovor macskákat fognak be és ivartalanítanak, ezt a Józsefvárosi önkormányzat jelentette be. A módszer lényege, hogy a befogott állatokat az orvosi beavatkozás után örökbe adják, vagy ha ez nem lehetséges, akkor visszaengedik a megszokott helyükre. A programra olyan helyi társas házak jelentkezhetnek július 15-ig, ahol problémát okoz a kóbor cicák jelenléte. Ehhez csupán egy rövid helyzetleírást és a macskák becsült számát kell elküldeni a Józsefvárosi önkormányzatnak, akik segítenek. Ahol tudnak, köszönjük szépen nekik. A Solvay-vel megyünk tovább, ezt tőlük a Kalandor. Beszök.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Harry Styles, az egykori One Direction tag, aki a fiúk közül talán a legtovább vitte, vagy a legmagasabban van most jelenleg a szóló karrierében. Na, ő énekelt nekünk az előzőekben, ez volt tőle az Departure. Aztán már is érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk majd. A Coldplay a Little Sims-el közösen hozza a We Pray-t, mint a következő szakasz megnyitóját.

0: Forró, száraz időben telik a délután, a napsütés zavartalan. Az esernyőket ma biztosan otthon hagyhatjuk. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a nap második felében helyenként már élénk északnyugati széllökések is előfordulhatnak, ami kissé csökkentheti a járművek menet stabilitását. Az utakon a haladás teljesen akadálytalan, de a bágyadtság és dekoncentráltság elkerülése érdekében tartsanak megfelelő követési távolságot, és ha kell, hosszabb utaknál szünetet is. 30-32 fok lesz a maximum.
1: Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt burkolatjavítás miatt. Az 5-ös, a 7-es, a 110-es, a 112-es és a 133 eljelzési autóbusz a Reiner Frigyes Park megállónál a közúton áll meg. Ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend. A Budafoki úton, amelyet egyirányúsítanak befelé a Bogdánfi utcától, az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében a Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Az M3-as autópályán a 23-as jelű Magyaród kelet csomópont Vásáros Namény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták, helyette a 19-es jelű Magyaród csomópontban lehet felhajtani az autópályára, és Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-as kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mind a két irányból torlódásra kell ott számítani.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Itt a Sláger FM, ez volt Elton John, és az I'm Still Standing. Elton John az az énekes, akinek kétségkívül a legtöbb fajta színű, szagú szemövege van, és ezt nem fél bevetni a koncertjein, meg tudja örvendeztetni a rajongóit, a közönséget azzal, hogy akár a koncert közben is lecseréli a szemüvegét, és ezzel bolondítja meg a showt. Aztán most megyünk tovább Kálai Sanders Andrással, aki külföldön is rendkívül népszerű, egyébként Görögországban rendszeresen pörgetik a dalait Kálai Sanders Andrásnak. Tőle most a Breathing itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
4: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer!
5: Egy örök klasszikus Lev Tolstoj művéből. Az Anna Karenina Musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét a Margit-szigeten július 3-án és 4-én Széles Flóra, Miller Zoltán és Kocsis Dénes főszereplésével. Margitszigetiszínház.hu.
6: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Jövő héten tárgyalhatják az ügynökaktákról szóló javaslatot. Sztrájk van a székesfehérvári Hanon Systemsnél, és holnaptól országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. Jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, június 29-ére és 30-ára kezdeményezte a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javasolt napirenden 6 előterjesztés szerepel, köztük a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló indítvány, a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása, valamint az ügynökaktákról szóló törvényjavaslat is. Holnaptól az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe, a tartós csapadékhiány és a kánikula miatt. A Nébih közlése szerint az erdőkben és azokkal szomszédos területeken már annyira kiszáradt a növényzet, hogy a tűz kisebb szél esetén is gyorsan tovább terjedhet. A tilalom idején nem szabad tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon és a kijelölt tűzrakóhelyeken sem. Sztrájkolnak a dolgozók a Hanon Systems Hungary Kft. Székesfehérvári üzemében. Az Infostart beszámolója szerint a termelés reggel 8-tól este 8 óráig áll le, miután nem vezettek eredményre a bértárgyalások. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke László Zoltán azt mondta, a dolgozók 10%-os egységes béremelést szeretnének elérni. A szakszervezet szerint a cég Székesfehérváron 4%-os, nem minden munkavállalót érintő bérfejlesztést hajtott végre, amit nem tartanak elegendőnek. A dolgozók a bérek mellett a munkaterhelést is kifogásolják. A székesfehérvári telephelyen mintegy 1200 ember dolgozik, a sztrájk pedig a Hanon pécsi üzemét is érinti. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A BRFK a vakáció 10 hete alatt heti rendszerességgel tart ellenőrzéseket játszóterek, strandok és más forgalmas helyszínek környékén. A részleteket Csós Zoltán rendőrőrnagy, a BRFK közlekedés-rendészeti főosztály kiemelt főelőadója mondta el a Sláger FM-nek.
12: Nyári kampányunk egyik legfontosabb eleme az a 10 hétig tartó közlekedésbiztonsági ellenőrzés, melynek helyszíneit a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közösen jelölte ki, célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek biztonságára, keresztszabályok betartására, valamint a sebességhatárokra. Emellett munkatársaim június hónapban több esetben fognak utazni a fővárosi villamosokon, ahol lehet velük beszélgetni a gyermekek biztonságáról, a nyár veszélyeiről. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Közlekedési Központ az arra alkalmas utastájékoztató rendszerein és az ügyfélszolgálati irodák kijelzőin több baleset megelőzési üzenetet is meg fog jeleníteni. Ha a gyermekünknek a bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz a jutalom, beszéljük át velük a biztonságos közlekedéshez szükséges alapvető szabályokat, mondjuk el nekik, hogy egy baleset esetén soha ne hagyják el a helyszínt, azonban minden esetben értesítsék szüleiket a történtekről.
11: A rendőrség fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől, különösen a gyalogosan kerékpárral vagy rollerrel közlekedő gyermekek miatt. Folytatódik a tiszta száraz idő, az utak állapota kiváló, mivel a nagy melegben tompulnak a reflexek és megnő a reakció idő, az utakon tartsanak nagyobb követési távolságot. Délutára a maximum hőmérsékleti értékek 30-32 fokig emelkednek a vételkörzetünkben.
13: Továbbra is kitartóan erős az M1-es autópálya forgalma Budapest felé, Tata és Biatorbágy között helyenként csak arra szólnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között nem egyszerű a helyzet, ott torpan meg egy jó 10 kilométeres szakaszon keresztül a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Az M0-ás autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es autóút csomópontjánál kátyúznak, a 39-es kilométernél a külső sávot emiatt zárták, és ott tényleg nem egyszerű, 9-10 kilométeres torlódást eredményez a helyzet ott, aki teheti, válaszol inkább másik útvonalat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódás a program. Baleset történt az Erzsébet hídon Pestre, a buszsávban, a Budai híd főnél ott is. Óvatosan közlekedjünk, jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk, és köszönöm szépen, hogy figyelnek nagyon, amikor egy dürön-dürön sláger felcsendül majd, ugyanis lehet, hogy ebben az órában lesz erre sor. Meglátjuk, tartsanak velünk, indulunk.
0: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: érezzük magunkat, és délután akár kimegyünk, csobbanunk egyet, és már is jobban érezzük magunkat ebben a nagy kánikulában, és tesszük mindezt teljesen ingyen. Budapesten és a környéken ugyanis kiváló szabad strandok működnek, a fővároson belül már nyitva van a 11. kerületi Árasztópart, és közkedvelt a római parti plázs is, ami ingyenesen napágyakkal, zuhanyzókkal várja a látogatókat, viszont ha egy picit kimozdulnánk a városból, akkor a Dunakanyar felé vehetjük az irányt, akár Szentendrén a Postás strand, vagy a Dunakeszi a Gödi és a Verőcei szabad strandok is abszolút nyitva vannak már, tiszta vízzel, tiszta hűvös vízzel, árnyas fákkal és teljesen díjtalanul látogathatóak, ez a szuper dolog benne, úgyhogy mindenkit bíztatok arra, hogy egy picit hűtse le magát ingyenesen ezeken a Budapest környéki helyeken. Viszont ha a strandok helyett jobban szeretnénk egy düren-düren budapesti koncertre menni, akkor most telefonáljunk, jó? 0630-30-30-95-8, a harmadik telefonálóval játszani is fogok.
1: Ez az óra nyerős lágere. Most telefonáljon és nyerjen!

0: Itt a Sláger FM-en elhangzott az a bizonyos dal, amire nagyon vártuk a telefonokat, és meg is érkeznek szép számmal. Sláger FM, tessék!
1: Szia, nem Durán Durán, megint az?
0: Most hallod a Durán Duránt, és milyen jól hallod? Elmondod nekem a neved?
1: Igen, én István vagyok Pomázról.
0: István vagy Pomázról. Ezek szerint akkor jó a hallásod, mert már akkor hallottad, hogy ez egy Durán Durán lesz, amikor még el se hangzott a felhívásunk. Úgyhogy ezt mi nagyon szeretjük. Ezek szerint akkor hozzád közel áll a Durán Durán.
1: Hát, jó lenne, igen.
0: Jó lenne elmenni erre a koncertre. Na figyelj, akkor csináljunk egy kis tudáspróbát, mit szólsz. Viszont lesz egy könnyebb, meg lesz egy nehezebb kérdésem, és mind a kettő a Durán Duránhoz kapcsolódik. Melyikkel kezdjük? Kezdjük a nehezebbel, mit szólsz, mert akkor azzal már meg vagy, akkor utána már tök jó helyzetben vagy. Úgy hangzik a kérdés, hogy ugye most ezen a héten, június 28-án lesz ez a koncert, és tudod-e, hogy ki lesz az előzenekara a Durán Duránnak?
1: A
0: Compact Disco, így rávágtad, ezt így tudtad, hogy hallottad, ahogy én is már beszéltem róla.
1: Hallottam róla, igen.
0: Hallottad, Compact Disco is jöhet egyébként, őket is szereted?
1: Őket is, igen.
0: Szuper, hát akkor a nehezebbi kérdéssel megvagy, ez a jó hírem, mert a második, a könnyebbi kérdésem, ez nagyon egyszerű lesz, de tényleg meglepően egyszerű lesz, úgyhogy szerintem, ha tudsz, akkor ülj le, mert nagyon meg fogsz rajta lepődni, hogy mennyire könnyű. Jó? Ülsz?
1: Igen.
0: Jó. A második kérdés úgy hangzik, hogy a Durán Durán nevében hányszor szerepel az, hogy Durán?
1: Durán Durán nevében? Hát Durán Durán kétszer.
0: Igen. És ugye, hogy nem volt nehéz?
1: Nem, igen.
0: Na, jól van, szuper, mert most én eldöntöttem, hogy én most nagyon könnyű kérdéseket fogok feltenni, és most jön akkor a jó hír. Te vagy a harmadik, ott leszel ezen a bizonyos koncerten.
1: Nagyon jó. De én nem is tudom, hogy mit mondjak, de nagyon örülök.
0: Nagyon jó vagy, szuper, nagyon jó szórakozást kívánok neked, megvan, hogy kivel mész, mert ez ugye kettő darab jegy, és egyedül csak az egyiket tudod felhasználni, tehát kell még valaki, aki elmegy veled.
1: Ja, a barátnőmmel fogok menni.
0: A barátnőddel fogsz menni, szuper, nagyon jó szórakozást kívánok neked, maradj itt kérlek velem, és felírok az adataidat, de előtte még mondom, hogy érkezik Madison Beer és a Bittersweet, a legfrissebb időjárási és közlekedési infok, után neked pedig gratulálok még egyszer.
1: Köszönjük.
2: Sok szerint 30-32 fokig emelkedik ma a nappali maximum hőmérséklet. Szombaton már harmadfokú hőségriadó lép életbe. Erre kell figyelni, a tartós kánikula miatt az autósoknál fáradtság, tompaság is jelentkezhet. Ezért kérik, hogy vezessenek még körültekintőbben a szokásosnál. Csapadék nem várható, így a munkából hazaindulók teljesen száraz utakra számíthatnak az egész agglomerációban és a vételkörzetünkben. A vakító napsütésben pedig továbbra is ajánlott a napszemüvek használata.
0: Baleset okoz fennakadást az Erzsébet hídon Pestre, a buszsávban, a Budai híd főnél. Óvatosan közlekedjenek arrafele, szintén baleset nehezíti a közlekedést, a Budafoki út a befelé, a Barázda utca után, ott sem egyszerű a helyzet, és lezárták a buszsávot, és továbbra is zárva tartják kitartóan a Tököli úton befelé, a Dózsa-György út előtt burkolatjavítás miatt az 5-ös, a 7-es, a 110-es, a 112-es és a 133 eljelzésű autóbusz, valamint a 907-es és a 973-as éjszakai járat, a Reiner Frigyes Park a közúton áll meg Buda felé. Az M1-es autópályán szokás szerint erős a forgalom Budapest felé, Tata és Piatorbágy között helyenként csak arra szólnak a járművek, különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpa meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es autóút csomópontjánál kátyúznak, a 39-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódásot 9-10 kilométeres jelentősen hosszabb meneti időre kell készülni, aki teheti, válasszon másik útvonalat, jó utat!
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

FIFA VB-k során rendszeresen újra és újra előjövő Shakira énekelt nekünk az előzőekben, ez volt tőle. Aloka, ma van június 24-e, Szent Iván napja, vagyis a nyári napforduló ünnepe. A népi hiedelmek szerint az év legmágikusabb éjszakája ez. Ezen a napon a fénydiadalmát ünnepeljük a sötétség felett, a hagyományok szerint pedig ilyenkor hatalmas örömtüzeket gyújtanak, amelyeket a fiatalok átugrálgatnak, hogy szerencsét, egészséget és szerelmet hozzon ez nekik. Bár a csillagászati napforduló már pár napja megtörtént, a tűzgyújtás és a varázsla tradíciója ma este országszerte meg elevenedhet, úgyhogy érdemes kihasználni ezt a lehetőséget, és már megyünk is tovább, érkezik 1984-ből az AHA legnagyobb slágere, a Take On Me, a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodj, alakuljaj.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Egy csodás smukkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smukkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukkékszer.
8: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, letszoli.hu.
9: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
11: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
12: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szaunavilág, a külső medence és a déli part minden pillanatban Önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek 6 ügy miatt, felmondta a Lounge csoporttal kötött szerződéseit a nemzeti rendezvény szervező, és megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter június 29-ére és 30-ára, írta az Infostart. A javasolt napirenden 6 előterjesztés szerepel. Ezek között van az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló indítvány, valamint a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása is. A parlament tárgyalhatna egészségbiztosítási és adótörvény módosításokról, valamint az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának megalakításáról is. A miniszter szerint azért van szükség rendkívüli ülésre, mert a döntések őszi ülésszakra halasztása több fontos intézkedés végrehajtását késleltetné. Azonnali hatállyal felmondta a Lange csoport több cégével kötött vállalkozási keretszerződéseit a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. A belügyminisztérium közlése szerint a döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban ismertté vált, negatív körülmények és a szerződések teljesíthetőségével kapcsolatos kockázatok indokolták. A tárca szerint a cégek bankszámlái, rendőrségi és adóhatósági intézkedések miatt zárolás vagy végrehajtás alá kerültek, miközben sajtóhírek szerint alvállalkozók is munkavállalók felé is maradhattak kifizetetlen tételek. Az ügynökség részletes tájékoztatást kért a folyamatban lévő munkákról, az előlegek felhasználásáról és az alvállalkozói kötelezettségekről. A belügyminisztérium szerint a cél, hogy a kiemelt rendezvények előkészítése zavartalanul folytatódjon. Holttestet találtak tegnap este a Tatai Öregtó náddal borított part szakaszán. A Komárom-Esztergomvár megyei rendőrfőkapitányság szóvévője azt közölte, egy nő holttestére bukkantak a területen. Tóth Anikó azt mondta, a halálesettel kapcsolatban idegenkezőség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az elhunytat a híradás szerint vasárnap óta eltűntként kereste a Tatai rendőrkapitányság. A hatóság egyelőre további részletek nem közölt az ügyben. Megdőlt a mérések kezdete óta észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Ma reggel 7 órakor az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint ez alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi rekordnál, amely 53 cm volt. A szakemberek szerint a mostani negatív rekord várhatóan csak rövid ideig marad érvényben, mert a tó vízszintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Foápolási munkák kezdődnek június 29-én a Rákoskert sugárút védett platánfa során, írta az ittlakunk.hu. A csaknem 100 éves fák állapotát korábban műszeres és vizuális vizsgálatokkal mérték fel. Ezek alapján kezdik meg a kezelést. Az önkormányzat közlése szerint a munkák célja, hogy a helyi védettséget élvező platánfák minél tovább egészségesek és biztonságosak maradjanak az ott élők és az arra közlekedők számára. A fák odú kezelést is kapnak. A munkát minősített faápoló emberek végzik, akik a fészkelő madarak védelmére is odafigyelnek majd. Délután is kitart a kánikula, a napsütés legfeljebb csak időnként zavarhatja meg egy-egy kósza felhő. A hazaindulók teljesen száraz burkolatra számíthatnak, eső már nem lesz az előrejelzések szerint. A maximum hőmérséklet ebben a rekord melegben 30-32 fok lesz.
14: Baleset nehezíti a közlekedést a Budafoki úton befelé a Barázda utca után. Szintén baleset okoz fennakadást az Erzsébet hídon Pestre, a buszsávban, a Budai híd főnél. Lezárták és továbbra is zárva tartják a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt. Burkolatjavítás zajlik ott az 5-ös, a 7-es, a 110-es, a 112-es és a 133 eljelzési autóbusz, valamint a 907-es és a 973-as éjszakai járat a Reiner-Frigyes parknál, a közúton áll meg Buda felé. Erős forgalomra készüljön mindenki, aki a Szél Kálmán tér környékén, a Margit körúton vagy a Pesti alsó rakparton közlekedik, a Szent István parktól az Országházig ugyanis nehézkes a közlekedés. Lehet haladni egyébként, csak hát nagyon sokan mennek egyszerre egy irányba és akadályozzák egymást. Erős a forgalom az M1-esen is, Budapest felé Tata és Biatorbágy között helyenként csak arra szolgatnak a járművek, különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon jól megtorpan a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Óvatosan, hogyha önnek is van közlekedési infója, 0-30-30-30-95-8 a hívható, és SMS számunk, küldje el, köszönjük szépen!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és van még nálunk páros belépő, úgyhogy lehet, hogy ebben az órában is játszani fogunk. Járjanak utána, legyenek itt végig, válaszanak minket a munka mellé, és kiderül hamarosan. Már indulunk is Ben Zombinnal.
15: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hoztam egy szuper programot, ugyanis Budapest Play néven a főváros első utcazenész fesztiválja startol hamarosan. Július 30-a és augusztus 1-e, valamint augusztus 6-a és 8-a között költözik be 10 budapesti helyszíre, többek közt a Deák és az Őrs vezérterére a Budapest Play. Ott lesz a Margit szigeten, vagy éppen a Fény utcai piacon is. A programokon 50-60 pályakezdő előadó mutatkozhat be, a tét pedig hatalmas. A közönség szavazatok mellett a szakmai zsűri döntése alapján a legjobbaknak fellépési lehetőséget biztosítanak az idei Sziget Fesztivál utcazenész programjában. Mindez tehát a Budapest Play keretein belül július 30-a és augusztus 1-e, valamint augusztus 6-a és 8-a között 10 budapesti helyszínen. Jön a Hozier és a Two Sweet itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Texas és a Summer Sun után. Már is érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, aztán Mark Ambor és a Closer to Me fog felcsendülni itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
4: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
1: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
5: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban, igen! Például a Milsani laktózmentes tejszínhab spray 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
7: Ázió,
8: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
11: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: A délután második felében is kitart a kánikula, az égen csak időnként jelenhet meg egy-egy kósza felhő, csapadékra egyáltalán nem kell számítani a délutáni csúcsforgalomban, sem Budapesten, sem Veszprémben, illetve szélesebb vételkörzetünkben. Az északnyugati szél helyenként viszont megélénkülhet, ami minimálisan csökkentheti a járművek menet stabilitását. A mai csúcshőmérséklet 30-32 fok körül tetőzik. Az éjszakai órákban száraz, tiszta időben lassan csökken a meleg, a holnap hajnali órákra pedig végül 23 fokig hűl le a levegő a térségben.
0: Baleset okoz fennakadást az Erzsébet hídon Pestre, a buszsávban, a Budai híd főnél. Óvatosan közlekedjenek arrafele, szintén baleset nehezíti a közlekedést, a Budafoki út a befelé, a Barázda utca után, ott sem egyszerű a helyzet, és lezárták a buszsávot, és továbbra is zárva tartják kitartóan a Tököli úton befelé, a Dózsa-György út előtt burkolatjavítás miatt az 5-ös, a 7-es, a 110-es, a 112-es és a 133 eljelzésű autóbusz, valamint a 907-es és a 973-as éjszakai járat, a Reiner Frigyes Park a közúton áll meg Buda felé. Az M1-es autópályán szokás szerint erős a forgalom Budapest felé, Tata és Biatorbágy között helyenként csak araszolnak a járművek, különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpa meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es autóút csomópontjánál kátyúznak, a 39-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódásot 9-10 kilométeres jelen meglehetősen hosszabb menetidőre kell készülni. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, itt a Kiskatával, akinél szintén van két darab belépő, ha jól látom itt, ahogy nem akartam nézegetni, meg úgy csekkolgatni, de látom, hogy Farzsebetben egy belépő van. Jól látom.
1: Tudtam, hogy kiszúrod a farzsebem, igen. Nem lehet véletlen.
0: Azért, mert én is ott szoktam egyébként tartani. Egyik a jobb farzsebembe, a másik meg a bal farzsebembe, és így pont elfér kettő.
1: Jó, áruljunk el egy titkot. Ruhában vagyok, és leggingsben, tehát ennek nincsen farzsebe, de van nálam egy, igen.
0: Na, szuper.
2: Ebből már nem tudunk jól kijönni, gyerekek.
1: Nem, ebből már nem.
2: Olyan szerencsések a hallgatók, hogy az elmúlt hetekben gyakorlatilag bármelyik nagyszabású koncertre eljuthattak a Sláger FM segítségével. Mi is azon fogunk dolgozni a következő időszakban is, hogy emlékezetessé tegyük az egész nyarat.
0: Így van, és ezt megtesszük a belépőinkkel, kettesével osztogatjuk ki őket. A nyár leges, elég már? Uh-huh. Legnagyobb koncertjeire.
1: Nem, még kettőt.
0: Leges.
1: Úgy.
0: Tehát ezért érdemes hallgatni Kiskatát is.
2: Azt azért mondjuk el, hogy délután mire nyerhetnek.
1: War Republicra még van koncertjegy nálam, igen. Nagyon izgatott vagyok, mert úgy hallottam, hogy már nem nagyon lehet máshogy hozzájutni.
2: Ez is
1: ugye holnap lesz a buli, úgyhogy aki szeretné látni Ryan Teddert énekelni a színpadon, az mindenképpen játszon velünk, füleljen, és amikor elhangzik a felhívás, akkor azonnal tárcsázzon 06 30 30 30 95 8.
0: Mindent tudunk, köszönjük szépen, Kiskatája a terep, innentől mi jól átadjuk, aztán holnap érkezünk.
2: Egy pillanat, én biztosan nem érkezem, itt megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy szülési szabadság. Csak viccelek, nem, semmi ilyesmi, csak nyaralni megyünk, úgyhogy a jövő héten, illetve holnaptól már nem vagyok, illetve a jövő héten egészen hétvégéig, az azután következő héten én újra itt leszek, hogy a hallgatókkal együtt beszélgessünk, készítsük a műsort, és persze a legfrissebb híreket is hozom majd.
0: Ágikám, nagyon jó pihenést kívánok.
2: Köszönöm.
0: Akkor neked.
1: Várunk vissza nagyon.
2: Köszi.
0: Így van. Akkor én érkezem, meg Kata is érkezik majd holnap délután is, de egy szó mint száz, innentől övé a terep. Ciao.
2: Sziasztok.
1: Sziasztok.
3: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
3: Familypark.at.
1: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
4: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
5: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: Egy csodás smukkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smukkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukkékszer!
8: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
9: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
8: Július 9-én pedig a Kozmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
10: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Visszatérhetnek a forgalomban javításra váró IC-kocsik. Kiváló minőségű magyar dinnyére számíthatnak idén a vásárlók, és júliusban átmenetileg zárva lesz a kispesti tüdőgondozó. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok. Újraindította a MÁV az Intercity kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását. A Dunakeszi járműjavítóban, írta az Infostart. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az üzemben egyévé állt a munka, a teljes talpraállítás pedig hosszabb folyamat lesz. A fővizsgáztatás újraindítása azonban lehetővé teheti, hogy a javításra váró úgynevezett beragadt IC és hálókocsik fokozatosan visszatérjenek a forgalomba. A miniszter jelezte, hogy ez nem jelent azonnali megoldást minden problémára, mert egyes alkatrészek beszerzése hónapokig tarthat. Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatást biztosító otthon Budapesten. A főpolgármesteri hivatal közlése szerint a főváros ingyenes használatba adott egy 14. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért alapítványnak, amely ezen a területen építheti fel az intézményt. A hivatal szerint jelenleg Budapesten nincs állami fenntartású támogatott lakhatási szolgáltatás ennek a célcsoportnak. A fővárosban több mint 3000 család érintett, ahol a hozzátartozók folyamatosan gondoskodnak felnőtt gyermekükről. Hamarosan nagyobb mennyiségben is megjelenik a piacokon a szabadföldi magyar-görög és sárga dinnye. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint a termelők idén kiváló minőségű termésre számítanak, mert az időjárás eddig kedvezőbb volt a dinnye számára, mint tavaly. A nagyfóliás termesztésből származó görög dinnyék már holnap megjelennek a piacon, a szabadföldi hazai görög dinnye pedig július elejétől válik elérhetővé kisebb mennyiségben. Július 5-e és 10-e között már várhatóan országszerte ott lesz az áruházak kínálatában. Nem mindegy, milyen folyadékkal vesszük be a gyógyszert, derült ki a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeinek legújabb kutatásából. A vizsgálat szerint a lúgos, magas ásványi anyagtartalmú palackozott vizek akár percek alatt tönkretehetik a gyomornedv ellenálló tabletták védőrétegét, vagyis a gyógyszer ott oldódik fel, ahol nem kellene. A kutatásról dr. Kállai Szabó Nikolett, a Semmelweis Egyetem gyógyszertudományi karának docense beszélt a Sláger FM-nek.
12: Vannak olyan gyógyszerkészítmények, amik az áll, hogy gyomor ellenálló bevonattal ellátottak. Ezeknek pont az a célja, hogy a gyomorba védje a hatóanyagot, mert az a hatóanyag mondjuk irritálná a gyomornyálkahártyát, vagy éppen bomlana, tehát nem lenne megfelelő terápiás hatásunk. Viszont vannak olyan folyadékok, amik sajnos ezeket a bevonatokat feloldják, olyan magas a kémhatásuk, hogy sérül a bevonat. Nagyon sok fájdalomcsillapító esetében vannak ilyen bevonatok. Találkozhatunk olyan kapszulákkal, tablettákkal, amelyeknél a hatóanyag az érzékeny a gyomorsavra, például ilyenek egyes sablekötők, vagy vannak gyulladáscsökkentők között is ilyen termékek, amik ilyen bevonattal rendelkeznek.
11: A kutatók hangsúlyozzák, hogy a gyomornedv ellenálló gyógyszereket egyszerű, sima vízzel érdemes bevenni. Júliusban átmenetileg nem fogad betegeket a kispesti tüdőgondozó és tüdőszűrő, írja az ittlakunk.hu. A rendelés július 6-a és 17-e között szünetel, mert a felújítás olyan szakaszhoz érkezik, amelyet orvosszakmai okokból már nem lehet folyamatosan betegellátás mellett elvégezni. A munkák során többek között fontos csővezetékeket cserélnek, és a nagyobb terek festése is megkezdődik. Szükség esetén mellkasi röntgenfelvételt házi orvosi beutalóval a központi radiológián készítenek.
13: Köszönjük szépen a híreket, már is mondom, hogy hogy alakul a következő napokban a kánikula, hát fokozódni fog. Sok napsütés jön a következő napokban is, és egyre melegebbé válik az időjárás. Holnap reggel 22-23 fokkal indítjuk a napunkat, délutánra pedig 34-36 fok körüli maximum hőmérsékletet ígérnek. Pénteken is 36-37 fok lehet, szombaton, vasárnap és hétfőn pedig 39-40-41 fok körül alakul majd a csúcs, úgyhogy készüljünk lélekben, a hétvége nagyon megterhelő lesz. Sok folyadékot, és óvjuk a bőrünket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul a vasúti közlekedés. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Váci Viktor. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
14: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A 60 Szolnok vonalon kell hosszabb menetidőre számítani egy jármű hiba miatt. Az ország többi vasútvonalán rendben zajlik a délutáni vonatforgalom. Befejeződött a karbantartás a pécsi fővonalon, így mától újra a teljes útvonalon közlekednek a pécsi Kaposvár Intercity és az S40-es vonatok is. A szegléti vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt viszont jelentős menetrendi változások léptek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében július közepéig a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe került, tehát ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Szeglédet. Változott a menetrendje az S51, D50-es vonatoknak, a Napfény Intercitynek és a Cívis Interrégióknak is. A G43-as vonatok pedig csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 weboldalon. Jó utat kívánok!
13: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Estartól már is a sláger délután köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és laza hazautat kívánok Önöknek. A laza hazaut mellett azért füleljenek, mert a koncertélmények nyara továbbra is tart itt a Sláger FM-en, de most Ray Daltonnal rajtalunk, jön a Blood Running.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Post Malone és Morgan Wallendal a forgott. Ez volt az I Had Some Help. Hát boldog névnapot kívánok az Ivánoknak. Ugye az előző éjjel, az elmúlt éjjel volt Szent Iván éjjele, mert mindig a névnapra virradó éjjelen ünnepelünk, ugye ez a nyári napforduló ünnepe. Pénteken pedig érdemes lesz ellátogatni éppen a Szent Iváni apropóján a Bláti Parkba, hiszen Szent Iváni mulatságot tartanak majd délután 4-től. Fellép majd itt többek között a Válaszút tánc együttes, de lesz táncház is a B2 zenekar jó voltából, és nem maradhat el, ha már Szent Iván éjjele. A tűzugrás, illetve a parázsugrás, mert ugye azt tartja a babona, hogyha egy szerelmes pár Szent Ivánkor kézen fogva átugrik a tűz fölött, és nem engedik el ugrás közben egymás kezét, akkor örök élet és egy nap együtt maradnak. A párra vágyók pedig azért ugorjanak át a tűz fölött, hogy rájuk találjon a szerelem. Na hát ez egy nagyon jó móka lesz, tehát irány a Bláti Park most pénteken. Itt a Sláger FM-en pedig táncolunk tovább, Majka érkezik már is, aki fergeteges koncertet adott a hétvégén. Jön a Csurrancseppen, de előtte Prince-től szól a Cream.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Raptamazdal a forgatás volt a Lonely No More, és csobbanunk vissza a nyárba egy újabb nagy slágerrel, mégpedig egy olyan énekesnővel, aki 4 éves korában járt már itt Budapesten, no, nem fellépni, hanem egy sakkverseny miatt érkezett a magyar fővárosba, és képzeljék, meg is nyerte azt a bizonyos sakkversenyt. Pink Panthers, bizony a feltörekvő ifjú tehetség, aki ifjú kora ellenére már számos igen neves díjat bezsebelt, többek közt egy budapesti gyermek sakkverseny trófáját is. Ő érkezik már is a Zara Larssonnal közösen készített Stateside című dalával.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: familypark.at.
7: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
10: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
11: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
12: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
2: A reklám után.
0: Megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Nagyon meleg van odakint, jelenleg 34 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és alig-alig van felhő fölöttünk az égen, ami van, abból sem érkezik eső, és hát az előrejelzéseket elnézve bizony száraz napok állnak előttünk, egészen jövő hét szerdáig marad a csapadékmentes, szintisztán napsütéses időjárás, ráadásul egyre melegebb lesz, hétvégén már akár a 40 fokot is elérhetjük, de holnap is érdemes lesz keresni a hűvösebb helyeket, mert a reggelünk 22-23 fokkal indul, délután pedig 34-35 fokkal tetőzik a hőmérséklet, és nagyon erős, helyenként extrém erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy védjék a bőrüket is. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset az Erzsébet hídon Pest felé a buszsávban, a Budai híd főnél, úgyhogy itt lelassult a haladás, és tart a délutáni csúcs, telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, a Szél Kálmán tér környékén, a Hegyalja úton befelé a Döbrentei térnél, és tovább az Erzsébet hídon, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is. Lezártak a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, mert itt javítják a burkolatot. emiatt is van itt nagyobb torlódás. Kisvároson kívül is történt sajnos egy baleset. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M4-es autóút csomópontjánál három kamion ütközött össze. A 43-as kilométernél lezárták a külső sávot. A torlódás jelenleg 3 kilométer, úgyhogy hosszabb meneti időre készüljenek, illetve aki teheti, az válasszon inkább másik útvonalat. Az M3-as autópályán pedig a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Vezessenek nagyon óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Emellé a dal mellé már csak egy napernyős nyugágy hiányzik valahol az olasz tengerparton. Érosz Ramazzotti dala forgott, ez volt a Pallaka Mate a Sláger FM-en. Nagyon kellemes és a romantikus délutánt kívánok önöknek. Már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, hiszen mindjárt 5 óra lesz. A hírek előtt azonban még meghallgatjuk a Well Hello dalát, a késő már zárja az óránkat.

nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja a lakulját.
0: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
5: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
7: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
9: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
12: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
11: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
14: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: 6 tisztviselő letartóztatását indítványozzák az NK ügyben. Hamarosan indul az idei dínyeszezon. Ingyenes koncertekkel vár a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozásban a pályázatok elbírálásában érintett 6 tisztviselő letartóztatását indítványozza a Bács-Kiskun-Bár megyei főügyészség. A nyomozás szerint az NK a döntéshozó testülete 2024 decemberétől 1079 pályázatban összesen 17 milliárd forintot meghaladó támogatásról döntött a hatáskörét túllépve, megszegve a törvényi előírásokat és szabályzatokat. A gyanúsítottakat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatt hallgatták ki. Az ügyészség a szökés, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt kéri a letartóztatást. A döntést a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája hozza meg csütörtökön. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre. Augusztus 3-ától egységesen 500 forint lesz a legtöbb hazai számsors játék alapára, kivéve a Kenót és a Luxort, amelyek 400 forintba kerülnek. A Szerencsejáték ZRT közlése szerint a nyereményekre fordított összeg átlagosan 25%-kal nő, a középső nyerő osztályokban akár 60%-ot is elérhet. Az áremelés a több sorsolásos játékoknál már július 1-től fokozatosan megjelenik, például az 5-hetes skandináv lottó és 5-ös lottó utolsó hete már magasabb díjjal számol. 3 éve volt utoljára emelés a számsors játékok alapárában, akkor 50 forinttal lettek drágábbak a népszerű játékok. Mintegy 1500 magyar család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egy főre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. A nagyfóliás termesztésből származó dinnye csütörtöktől, a szabadföldi pedig július elejétől jelenik meg a hazai piacon. Pest vármegyében is termesztenek dinnyét, ugyanakkor a legnagyobb termőterület továbbra is Békés vármegyében van, mintegy 1300 hektáron. A várható termés 160 ezer tonna, amelynek kétharmada a belföldi piacra kerül. Emléktáblát és emlékpadot is állíthatnak Scherer Péter tiszteletére a Margit szigeten egy platánfánál, áll abban a javaslatban, amely pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. A kezdeményezést a Fidesz fővárosi önkormányzati képviselője Gulyás Gergely Kristóf nyújtotta be, miután egyeztetett a művész családjával. A képviselő szerint az emlékhely egyszerre őrizni egy kiemelkedő alkotó életművét és gazdagítaná Budapest kulturális emlékezetét. Scherer Péter a kortárs magyar színház és filmművészet meghatározó alakja volt, 61 éves korában, május 19-én hunyt el. Június végén és július elején rendezik meg a 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált a belvárosi Főplébánia templomban, amely nem csak Budapest egyik legjelentősebb egyházi épülete, hanem egykor Liszt Ferenc kedvelt temploma is volt. Az esemény sorozat különlegessége, hogy valamennyi koncert ingyenesen látogatható, miközben a közönség nemzetközileg elismert művészek előadásait hallgathatja meg a történelmi templom hűvös falai között. Elismert lengyel, német és magyar művészek lépnek majd fel. A fesztivál célja az orgonaművészet népszerűsítése és a nemzetközi kulturális kapcsolatok erősítése. További információkat az orgonafesztivál.hu oldalon találnak. A Sláger FM híreit Ortuteg Dórától hallották.
16: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire kell figyelni a következő napokban időjárás szempontjából. Hát először is arra, hogy nagyon meleg lesz, ilyenkor pedig megnő a szervezetünk folyadékigénye, de nem csak folyadékot kell pótolnunk, de az ásványi sókat is. Ilyenkor szoktam javasolni, hogy vacsorára például, hogyha 2-3 paradicsomot fölvág az ember, azt egy picit megsózza, akkor meg is vagyunk. És figyeljünk arra is, hogy napközben nagyon erős, helyenként extrém erős az UV-sugárzás, úgyhogy kenjük be a bőrünket napvédőkrémmel, a legjobb, hogyha indulás előtt 20 perccel bekenjük a szabadon maradó testfelületeket, és csak aztán indulunk el. Holnap reggel 22-23, délután pedig 34-35 fok várható. Jönnek az utak hírei. Városon kívül az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es autóút csomópontjánál 3 kamion ütközött egymásnak. A 43-as kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás már picivel több mint 3 kilométer, úgyhogy hosszabb menetidőre kell készülni, de aki teheti, azt próbáljon meg inkább másik útvonalat választani. A fővárosban a budai alsó rakparton történt egy baleset a Margit híd felé a Zsigmond tér vonalában, mindkét irányban jelentős a torlódás, de baleset okoz fennakadást az Erzsébet híd és Pestre a buszsávban, a Budai híd főnél. Itt is legyenek hát türelmesek. Lezettek a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, mert javítják a burkolatot, a 3. kerületben pedig a Pacsirtömezi utcában befelé a Tímár utca után, a külső sávban lezárva, mert csatornát javítanak, de tart az útépítés a 13. kerületben a Hajdú utcában, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, a Dráva utcában pedig csatornát javítanak, ezért zárták le a külső sávot a Váci út előtt. Az 5. kerületben is munkálatok folynak az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Jó utat kívánok!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most!
11: indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Tart továbbra is a koncertélmények nyara, itt a Sláger FM-en egy One Republic dalt fogunk keresni ebben az órában, úgyhogy legyenek szemfülesek és legyen kéznél a telefon. Elsőként azonban Taylor Swift dala forog, az Antihero indítja az óránkat.

Egy jó kis George Michael dal szólt itt a Sláger FM-en, miközben szívrepesve várjuk a One Republic valamelyik dalát, hogyha valaki szeretne ott lenni a banda holnapi koncertjén, az mindenképpen füleljen, mert bármikor jöhet egy olyan dal, ami páros belépőjegyet ér. Most azonban leülünk egy kicsit ebben a nagy hőségben, olyan jó megpihenni, és hajtogatunk egy jót. Én gyerekkoromban imádtam hajtogatni, amikor megtanultam csákót hajtogatni, akkor onnantól kezdve csak csákót hajtogattam. Aztán, amikor megtanították nekem, hogy hogyan lehet a csákóból kis hajót hajtogatni, hát onnantól kezdve aztán folyamatos volt a hajóhajtogatás és a hajó úsztatás, mindenféle szökőkútban, folyóban, tóban igazi flottákat engedtem szabadon. Aztán jött a tulipán, jött a darumadár, nagyon-nagyon szerettem a hajtogatás művészetét. Na hát origami workshopra várnak bennünket, helyesebben szólva a gyerkőcöket, ezen a hétvégén szombaton délelőtt a Néprajzi Múzeumban Barkó Magdolna vezetésével tanulhatnak meg darumadarat hajtogatni, és közben megtudhatják azt is, hogy a japán kultúrában a darumadár a hosszú élet, a siker és a jó szerencse szimbóluma. Ez az origami workshop egyébként idén nyáron többször is visszatér majd, úgyhogy érdemes figyelni az alkalmakat. Az első alkalommal tehát a darumadár lesz a téma. Itt a Sláger FM-en pedig hajtogatjuk tovább a napot, a Coldplay-jel megyünk tovább. A Feels Like I'm Falling in Love forog.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, Gudics Máté dalaszolt, ez volt a mellékhatás, és most fusson a telefonhoz az, aki szeretne ott lenni a One Republic koncertjén, harmadiknak kell vonalba kerülni, 0630303095 és lehet menni a One Republic holnap esti koncertjére, mert ők dalolnak nekünk, tőlük szól már is egyik legnagyobb slágerük, a Run, a koncertélmények nyarán, itt a Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Donna Louise, I Love You Always Forever egy című dala forgott, és ugye a harmadik telefonáló, aki a One Republic dal alatt ide csörgött. Egy páros belépője, egy boldog tulajdonosa lett a holnapi koncertre, hamarosan bemutatom őt önöknek. Előtte azonban megnézzük, hogy alakul az időjárásunk, és meghallgatjuk Lady Gaga és Bruno Mars duettjét is.

0: De szeretem ezt a dalt. No, de mielőtt teljes hosszában meghallgatnánk, nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Még mindig nagyon meleg van odakint, 33 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Holnap reggel 22-23 fokban indítjuk a napunkat, délutánra pedig 34-35 fokot várhatunk, és ez még mindig csak a hőhullám eleje. Pénteken ugyanis akár 36-37, szombaton, vasárnap és hétfőn pedig akár 39-41 fok is lehet, úgyhogy így készüljenek a hétvégére, és nagyon erős lesz az UV-sugárzás is. És hát most még sárga figyelmeztetés van érvényben a hőség miatt, viszont valószínű hétvégére elrendelik majd a vörös riasztást is. Igyanak nagyon sok folyadékot, keressék az árnyékos, hűvös, hűtött helyeket, és nagyon vigyázzanak magukra. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M4-es autóúton Budapest felé az M0-as autóút csomópontjában egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 26-os kilométernél a külső sávot lezárták, a baleset szerencsére különösebb fennakadást nem okoz. Az M3-as autópályán pedig a 23-as jelű Magyaród kelet csomópont Vásárosnemény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták, helyette a 19-es jelű Magyaród csomópontban lehet felhajtani az autópályára. A fővárosban baleset lassítja a haladást a budai alsórakparton, a Margit híd felé a Zsigmond tér vonalában, mindkét irányban jelentős torlódásra kell készülni, de baleset okoz fennakadást az Erzsébet hídon is Pestre, a buszsávban a Budai híd főnél. Figyeljenek arra is, hogy a 11. kerületben egyirányosították a Neszményi útat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás, viszont a Menyecske utcából nem lehet jobbra a Neszményi útra kanyarodni. És szintén a 11. kerületben a Bocskai úton kifelé a Fadrosz utca előtt útszűkület van, mert javítják a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Dua Lipától szólt a Physical itt a Sláger FM-en, és nemrég egy One Republic dalt is meghallgattunk, ez volt a Run itt a Sláger FM-en, a koncertélmények nyarán, és hogy kinek ért ez a dal. Páros belépőt az már is kiderül, hiszen a harmadik telefonáló itt van velem a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szia Enikő, vagyok, játszanék.
0: Szia Enikő, nagyon jó az időzítésed.
1: Most ez komoly.
0: Komoly. Számoltál magadban? Egy telefonáló?
1: Nem.
0: Két telefonáló? Nem. Nagyon ügyes vagy. Elárulod, hogy honnan hívsz bennünket?
1: Hát egy kis községből, Pest megye, majdnem Jászberény, Szentlőrickáta.
0: Ó, de gyönyörű az a hely. Remélem, neked van kedved koncertre menni.
1: Persze.
0: Oké. Mert hogy van néhány kérdésem, amire meg kellene felelned, és akkor van egy páros belépőjegyed a holnap esti koncertre. Készen állsz?
1: Hát oké. Kezdjük.
0: Nem lesz nehéz, ígérem. Ki a One Republic frontembere?
1: Ez fog eszembe jutni.
0: De.
1: Brian, de.
0: Így van, ez a helyes válasz. Látod, mondtam, hogy eszedbe fog jutni. Gyakran hallgatod Enikő a Sláger FM-et?
1: Igen. A helyzet az, hogy amikor varrok, akkor mindig be van kapcsolva a kis rádió.
0: Esténként is szoktál varrogatni?
1: Ha a munkám engedi, akkor igen.
0: Mert hétfő esténként, nem minden hétfőn, minden hónap utolsó hétfőjén jelentkezik egy műsor. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora. Ennek mi a címe?
1: Édeskettes.
0: Így van! Van egy páros belépőjegyed a One Republic június 25-i koncertjére a Paplászló Budapest Sportarénába.
1: Júi, nagyon szépen köszönöm!
0: Kivel jössz a koncertre?
1: Hát a lányommal fogok menni, mivel tegnap volt a 20. szülinapja.
0: Isten éltesse!
1: Tegnap már ünnepeltünk, úgyhogy ez még egy áldás koncert lesz neki. Vagy ajándék.
0: Hát ez tök jó. Mindenkinek ilyen 20. születésnapot.
1: Gondolom, most mindjárt elújságolom neki, és akkor ugrálni fog örömében.
0: Jaj, de jó. Nagyon-nagyon boldog szülinapot kívánok utólag, és a kislányodnak is jó bulizás nektek akkor holnap este.
1: Köszönöm.
0: Legyen szép a napod.
1: Köszönöm neked is, jó műsorvezetést még.
0: Köszönöm. Szia-szia.
1: Szia.
0: És még mindig vannak belépőjegyeink, úgyhogy füleljenek továbbra is, a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en folytatódik, mint ahogy folytatódik a Sláger délután, de már nem sokáig, mert mindjárt kezdődik a kívánság műsor. A hírek előtt azonban még szól az Up dala, a nap.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
4: Egy csodás smukkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smukkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukkékszer!
5: Ázió, Kázió, Akázió, Akázió!
6: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
7: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
8: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Kullancsszúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarirtószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
11: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Kiírták a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát. Lezárult a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem 1,6 milliárd forintos uniós fejlesztési programja. Több mint 120 ezer nézőt fogadott a Nemzeti Színház az idei évadban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megjelent a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázata az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján. A pozíciót határozatlan időre az egészségügyi szolgálati jogviszony keretei között hirdették meg. A főigazgató feladata az intézmény teljes körű vezetése, az alapítókiratban és az SMS-ben rögzített feladatok biztosítása, a munkáltatói jogokat az Országos Kórház Főigazgató gyakorolja, a vezetői megbízásról az egészségügyi miniszter dönt. Hegedűs Zsoltár szervezető június elején jelentette be a pályázat kiírását, és azt is, hogy több budapesti kórházat bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, valamint miniszteri biztos segíti a mentális egészségügyi rendszer fejlesztését. Lezárult a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem eddigi legnagyobb uniós támogatásból megvalósult fejlesztési programja, amely 1,603 milliárd forintból modernizálta az oktatási infrastruktúrát, a digitális tananyagokat és a hallgatói szolgáltatásokat. A projektben 1898 új eszköz érkezett az egyetemre, köztük laptopok, számítógépek, iPadek, digitális rajztáblák, 3D nyomtatók és VR eszközök. Kialakítottak egy makerspace alkotóteret, bővült a kutatási infrastruktúra. A program 2022 és 2026 között valósult meg. Nem mindegy, milyen folyadékkal vesszük be a gyógyszert, derül ki a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeinek legújabb kutatásából. A vizsgálat szerint a lúgos, magas ásványi anyagtartalmú palackozott vizek akár percek alatt tönkretehetik a gyomornedv ellenálló tabletták védőrétegét, vagyis a gyógyszer ott oldódik fel, ahol nem kellene. A kutatásról dr. Kállai Szabó Nikolett, a Semmelweis Egyetem gyógyszerésztudományi karának docense beszélt a Sláger FM-nek.
13: Vannak olyan gyógyszerkészítmények, amikkel az áll, hogy gyomornedv ellenálló bevonattal ellátottak. Ezeknek pont az a célja, hogy a gyomorba védje a hatóanyagot, mert az a hatóanyag mondjuk irritálná a gyomorgyák, a hátját, vagy éppen bomlana. Tehát nem lenne megfelelő terápiás hatásunk. Viszont vannak olyan folyadékok, amik sajnos ezeket a bevonatokat feloldják. Olyan magas a kémhatásuk, hogy sérül a bevonat. Nagyon sok fájdalom csillapító esetében vannak ilyen bevonatok. Találkozhatunk olyan kapszulákkal, tablettákkal, amelyeknél a hatóanyag az érzékeny a gyomorsavra, például ilyenek egyes sablekötők, vagy vannak gyulladáscsökkentő között is ilyen termékek, amik ilyen bevonattal rendelkeznek.
12: A kutatók hangsúlyozzák, hogy a gyomornedve ellenálló gyógyszereket egyszerű sima vízzel érdemes bevenni. Négy játszó helyén több mint 120 ezer nézőt fogadott a Nemzeti Színház az idei évadban, ami 100,45%-os látogatottságot jelentett. A Fővárosi Teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csaknem 15 ezer néző látta produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak. A legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde és az Egri Csillagok című előadásokat övezte. A kedden tartott évadzáró társulati ülésen Vidnyánszky Attila vezérigazgató az elmúlt évad eredményeit összegezte. A Nemzeti Színház a 2026-2027-es évad programját ősszel ismerteti, az új szezon pedig hagyományosan nyílt nappal kezdődik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: Köszönjük szépen a híreket, jön a meteorológiai előrejelzés, igazi forróság ígérkezik a hétvégére, a kánikulát pedig fokozza a derült ég és a gyenge légmozgás, a maximumok már a 40 fokot fogják közelíteni, és nagy esély van rá, hogy sorra megdőlnek a meleg rekordok, hogyha valóban elérjük ezt a bűvös 40 fokos határt. Holnap nagyrészt derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem érkezik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig holnap még csak 34-35 fok körül alakul, de pénteken 36-37, szombaton, vasárnap és hétfőn pedig 39-40-41 fok várható, szóval kimondottan nehéz napok állnak előttünk. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Egy műszaki hívás jármű foglalja el a külső sávot a Margit hídon Pest felé a Szigeti bejáró előtt, illetve baleset nehezíti a haladást a budai alsó rakparton a Margit híd felé a Zsigmond tér vonalában, mindkét irányban jelentős torlódásra kell készülni. Városon kívül pedig erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között helyenként csak arra szólnak a járművek, úgyhogy ezen az útvonalon autóznak, akkor mindenképpen legyen önöknél extra adag víz. Vissza a fővárosba, ma délutántól jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítottak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, a Baranyai utcáig, kifelé pedig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak keresztül. A 17. kerületben a Pesti úton az Erzsébet körútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, vízvezetékjavítás miatt, a 11. kerületben pedig a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkület van, mert csatornát javítanak. Jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul már is a kívánság műsor, és jönnek az üzenetek. Szia, Kata, Stilvi vagyok, magamnak kérném Niles Barkley-tól a Crazy-t. Oké, semmi akadálya, már is szól a dal. Gergő pedig azt írja, hogy a kislányának, Lucának kéri Justin Timberlake valamelyik dalát. Hát, jön a Selfish.

Chesney Hawkes-dalra szólt, ez volt a The One and Only itt a Sláger FM-en, ez pedig már a kívánság műsor, várom az üzeneteket, kinek milyen dalt játszhatok, 0630303095-8, és amíg gondolkodnak azon, hogy milyen dal dobnál föl, pörgetné fel a délutánjukat, estéjüket, addig ellátogatunk Szobra, ahol ezen a hétvégén péntektől vasárnapig tart a Szobi Városnapok programsorozata. A háromnapos programsorozat főhelyszíne ezúttal is a Dunapart lesz, ahol a folyó közelsége, a szabadtéri programok és a nyári hangulat együtt teremtenek különleges fesztivál élményt. Ahogy a korábbi években is, idén is több korosztály számára kínálnak programokat, lesz látványos ünnepi felvonulás a Börzsöny nehéz gyalogsággal, a Danubius tánc együttessel, illetve a Danubius tánc együttes Mazsorett csoportjával, de fellép a Szobi színjátszókör, a Pavánel történelmi tánc együttes és zászlóforgató csoport, mindez péntek este, szombaton a Sakk kavalkád és a családi sport délelőtt mellett. Veterán autók és motorok kiállításában is gyönyörködhetünk, lesz sárkányhajózás, a gyerekeknek báb előadás, a felnőtteknek este koncert, és vasárnap is folytatódnak a programok, szóval igazán üdítő lesz Szobbal együtt ünnepelni. Ott Tali, itt a Sláger FM-en pedig Attila kérését teljesítem, aki a feleségének, Ancsának szeretné küldeni a Labus Sweet Dreams című dalát azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretlek, kicsi kincsem, jaj, úgy szeretem az ilyen üzeneteket. Oké, már is érkezik a Labus dala. Ági pedig azt írja, hello Kata, a bátyámnak és sógornőmnek, Robinak és Bernének a Bananarama Vénusz című dalát, jázd le, léci, üzenem, hétvégén várom őket a grillpartira. Hú, de jó lesz, grillparti egyébként nálunk is volt ma reggel itt a Sláger reggelben, Kajdi Csaba Cillával és Mautner Zsófival is, holnap is folytatódik majd a grillparti, úgyhogy ébredjenek holnap is a Sláger reggellel, most pedig a Bananarámától szól a Vénusz.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Freddy Dallas volt, ez volt a Pain and Glory itt a Kívánság műsorban. És Ortutai Dóri itt van velem szemben, úgy jött be a stúdióba, hogy na, robotoljunk. Szia!
1: Szia, Kata! Robotos hírt hoztam ma. Képzeld, most már a kéregetők munkája sincs biztonságban Kínában, mert... Ne. Kolduló robotok jelentek meg több kínai nagyváros utcáin. És ezek...
0: Azért ezt látom magam
1: előtt. Hát pontosan úgy térdelnek, és imára kulcsolják a kezeiket, mint mondjuk a nyugati pályaudvarnál, vagy bárhol itt sajnos Istenem. Látunk ilyeneket. És a hangszórón keresztül pedig ilyen szövegeket tolnak, hogy mit tudom én, fizest ki a villanyszámlámat, vagy nincs pénzem feltölteni a telefonomat. És a robot nem úgy nézem ki, nehogy úgy gondolt, hogy oda mellé a kis tányérba bedobod a pénzt, hanem QR kóddal fizethet neki. Képzeld el.
0: Ezek már ilyen új hullámos robotok. De azt mondja, hogy ezek a milliós gépek ugyan mire gyűjtenek?
1: Na pontosan ezt nem lehet tudni, egyébként a hírből nem derül ki, és sokan felteszik ezt a kérdést, hogy mi célt szolgálnak ezek a robotok, mert lehet valami gerilla marketing, vagy művészeti installáció része, de hogy több városban is van, ez tény, mert social felületeken megjelentek a képek ezekről a robotokról.
0: Ez döbbenetes.
1: Igen, igen. Viccesnek gondolom egyébként. Igen.
0: Remélem tényleg csak valami gerilla marketingről van szó. Izgatottan figyeljük, hogy milyen hírek érkeznek ezekről a kolduló robotokról. Téged pedig várunk vissza 7 órakor.
1: Jövök.
0: Addig pedig repülünk tovább a kívánságokkal. Kisunokámnak, Kittinek a vakáció örömére küldöm a kedvenc dalát, a Hunter X Golden-t. Vera mamától jött ez az üzenet, úgyhogy ezzel a dallal repülünk tovább.

0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Nos, holnap országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, és holnap már sehol nem várható csapadék, azonban több tájegységünkön élénk lehet a légmozgás. A forró szél azonban tudjuk csak arra jó, hogy elröpítse súrt a kalapját. Kora reggel a 22-23 fok tűnhet frissítőnek, viszont napközben megint 34-35 fokig emelkedik a hőmérőben a higanyszál, a déli ország részben pedig akár 37-38 fok is lehet. Aztán pénteken, szombaton, vasárnap, hétfőn még ennél is melegebb lesz, akár 40 fokot is mutathatnak a hőmérők. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Még a Rákóczi úton, a Károly körúton, az Asztória felé, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál van némi torlódás, de úgy tűnik, hogy lecsengett a délutáni csúcs. Az M1-es autópályán azonban nem elég a torlódás, még egy baleset is történt a Budapest felé tartó oldalon, Tata térségében egy személyautó egy kamionnak hajtott. A 63-as kilométernél az érintett oldal forgalmát megállították, a torlódás pedig meghaladta a 6 kilométert. Aki teheti, a 85-ös jelű Komárom és a 61-es jelű Tatabánya centrum csomópontok között az 1-es főúton próbáljon megkerülni. A fővárosban a 6. kerületben lezárták a Rúzsa utcát a Szondi utca után csatornaépítés miatt. Tart a felújítás a Mester utcában, a Tari Kálmán utca és a Ferenc körút között. Szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat, és lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert itt javítják a vízvezetéket, illetve lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Vagbottyán utcában, a Simonyi Zsigmond utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

Micsoda lendülete van ennek a dalnak. Whitney Houstontól szólt az I'm Every Woman itt a Sláger FM-en, és mi is veszünk egy nagy lendületet, és picit készülünk a hétvégére. A második János Pál pápa térre mindenképpen ruccanjanak ki most pénteken, hiszen jön a Miénk a pápa tér nyárindító eseménysorozat, ahol ez alkalommal is parkmozival várnak majd bennünket. Az Arco Fiú a jövőből című francia-amerikai animációs filmet nézhetjük meg. Vasárnap pedig délelőtt egy zenés babás chillen vehetünk részt. A park gyepén majálisszerű hangulatot teremtenek majd, plédeket, színes babzsákokat helyeznek ki, ahol a családok kényelmesen letelepedhetnek, a közös élő hangszeres zenehallgatás pedig egyrészt segíti a gyerekek zenei nevelését, másrészt erősíti a családok és a közösség közötti kapcsolódást is. A részvétel természetesen ezen a programon is ingyenes, szóval ezen a hétvégén is érdemes lesz a második János Pál pápa térre ellátogatni. Itt a Sláger FM-en pedig folytatjuk a kívánság műsort. Szia Kata, Gabcának üzenem, jó lenne már legurítani egy limonádét, és küldöm neki Jetleg és Marge égen át című dalát. Kata aláírása jött ez az üzenet, drága Drusán már is teljesül a kívánságod, és Ferétől is jött egy üzenet, ő a párjának Édinek küldi az Asti Camera Somewhere in My Heart című slágerét.

Ariana Grande dala szólt, ez volt a We Can Be Friends itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, de tart a koncert élmények nyara is. Bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér, ugye? A Duran Duran, One Republic, Ricky Martin, Pitbull, Seal és Lenny Kravitz koncertjére is nyerhetnek belépőt, csak legyenek szemfülesek, és mindig legyen a kezük ügyében a telefon. És ha már a kezük ügyében van a telefon, akkor akár a kívánság műsorban is kérhetnek egy dalt. Szia Kata, kicsit szomorú vagyok, mert nemrég összevesztünk a párommal, és úgy tűnik, most nem is fogunk már kibékülni, pedig nagyon szeretem. Kérlek, jázd le neki a Follow the Flow, Tőlem ne című dalát, és üzenem, beszéljük meg. Bogi írta ezt az üzenetet. Bogi, nagyon szorítok, hogy összejöjjön a megbeszélés és a kibékülés. Ortutai Dóri hírei előtt nektek szól a dal.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek. Takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. Zuglóban is olyan hangosan hallani a leszálló repülőket, mint a Ferihegyi reptér környékén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtésében Budapesten. A fővárosi önkormányzat egy 14. kerületi telket ad használatba a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat, megjelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy ezek az emberek életük végéig gondozásra szorulnak, ezért a szülők számára óriási könnyebbség, ha biztos, méltóságteljes környezetben tudhatják gyermekeiket. A főpolgármester szerint az állam ezen a területen cserben hagyta a családokat, így a fővárosnak kellett lépnie. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjunk, hanem az otthoni furtkutakat, vagy csapadék esetén az összegyűjtött esővizet. Erről Kreitner Krisztina szóvívő beszélt a Sláger FM-nek.
3: Ugye a klímaváltozás most már a vízellátásban is érezteti a hatását, és ezért szeretnénk kérni a felhasználókat arra, hogy a következő időszakban egy picit jobban figyeljenek oda. Egyrészt, hogy igyanak sok csapvizet, hogy a hűtőberendezés a szervezetükben jól működjön. Locsolásra lehetőleg ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat, egy picikét csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét. Az is nagyon fontos lenne, hogy a következő napokban mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést is, az utakat, járdákat, azt most ne csapvízzel locsoljuk, hogyha lehetne kérni.
2: A kánikulában is fontos figyelni a környezet tudatos, nem pazarló víz használatra. A zuglói lakók panaszait is alátámasztják a Pétervára tére múlt héten telepített zajszintmérő első adatai. A Liszt-Ferenc repülőtérre tartó gépek elhaladásakor 70 decibel körüli zajt rögzít, hasonlóan a reptérhez közeli Csévéző utcához, írja a Telex. A mérőt a Budapest Airport ZRT munkatársai helyezték ki és kalibrálták, a hitelesítés szeptemberben várható. A mérési eredmények néhány perces késéssel már most is elérhetők a lakossági alkalmazásban. A repülőtér üzemeltető szerint mind mindent megtesznek a zajterhelés csökkentéséért. Több mint 3 milliárd forintot fordítottak eddig a környéken élők életminőségének javítására. A közlekedők észrevételeire reagálva holnaptól új helyre kerül a 25-ös busz ideiglenes végállomása Újpest központban. A budapesti közlekedési központ a járatot az Árpád útra, a Kassai utca kereszteződés elé helyezi át, így az utasok rövidebb gyaloglással érhetik el az M3-as metroállomást és a környék átszállási kapcsolatait. A BKK célja, hogy a 4. kerületi útfelújítás idején is minél kényelmesebb és kiszámíthatóbb maradjon a közösségi közlekedés használata. A végállomást korábban az István út és a Pozsonyi utca felújítása miatt kellett a Tavasz utca közelébe áthelyezni. A munkák új üteme további forgalmi változásokat hoz, majd ezekről a BKK külön tájékoztatást ad. A nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház vízhálózatában mikrobiológiai eltéréseket mutattak ki, ami miatt több épületben is azonnali vízhasználati korlátozást léptettek életbe. Ezek 4 részleget érintenek: a kardiovaszkuláris centrumot, a sebészeti tömböt, a rehabilitációs épületet, valamint a belgyógyászati tömböt. A nyíregyházi intézmény már megkezdte a hálózat fertőtlenítését és jelezte, hogy a betegellátás továbbra is zavartalan és biztonságos. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is jön a meteorológiai előrejelzés. Egyre nagyobb területen emelkedik 25 fok fölé a napi átlag hőmérséklet, amely csütörtökön már helyenként akár a 27 fokot is meghaladhatja. A hőségben fokozottabban figyeljünk az egészségünkre. Holnap nagyrészt derült napos idő várható. Egyedül a középső és déli megyékben képződhet gomoly felhő, de csapadék ott sem érkezik. A légmozgás is mérsékelt marad. A reggeli 22-23 fokot pedig délután 34-35 fok követi majd, és ez még semmi ahhoz képest, ami hétvégén vár ránk, akkor a hőmérséklet akár a 40 fokig is felszökhet. Jönnek az utak hírei. Most már remekül lehet közlekedni a fővárosban, talán a Rákóczi úton, illetve a Károly körúton torlódik egy kicsit a forgalom, meg talán a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, de ezt leszámítva jól lehet haladni Budapest útjain. Arra viszont figyeljünk, hogy mától jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítottak befelé a Bogdánfi utcától az Irényi József utcáig, és ez a változás várhatóan jövő év tavaszáig így marad. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak keresztül. A 17. kerületben a Pesti úton, az Erzsébet körútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert itt javítják a vízvezetéket, a 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, itt a gázvezetéket javítják, de sávlezárás várja az autósokat a Gyömrői úton is befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál, mert itt is javítják a víz vezetéket. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánságműsor itt a Sláger FM-en. Várom az SMS-eket, telefonhívásokat, de mobil applikációnkon keresztül is tudnak nekünk üzenni. Itt van Lina üzenete. Szia Kata, Ava Max-től a Salt című dalt küldöm Petrának a sajtlevesért cserébe.

0: Pia mi a diszkó, pia mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyok.
1: Ez egy embertelen dal.
0: Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, nagy a vész,
1: benga.
0: Ide-oda inog az egész,
1: Jenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: meta.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan pontosan 4:80, és ez azt jelenti, hogy még 3/4 óránk van a kívánság műsorból. Írjanak, hívjanak, vagy üzenjenek mobil applikációnkon keresztül. Én igyekszem minden óhajt-sóhajt kívánságot teljesíteni. No, de mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, ellátogatunk a Városligeti csónakázótóhoz, ahol ezen a hétvégén fantasztikus koncerteket élvezhetünk, hiszen jön a Film Music koncert, és a Hol volt, hol nem volt koncert. A Film Music koncerten a legismertebb filmek dallamai kelnek életre. Több ezer úszó gyertya a fényében Budapest egyik legvarázslatosabb helyszínén. A Városligeti tóvízére épített koncert helyszín, a Vajdahunyad vára látványa és a gyertyafényes hangulat együtt teremtenek igazán filmszerű élményt. Olyan dallamokat hallgathatunk, mint a Gyűrűk ura, a Titanic, a Karib-tenger kalózai, a Schindler listája, a Harry Potter, a Reszkessetek betörők, vagy éppen az Eredet című filmek dallamai pénteken és vasárnap este is ezt a koncertet élvezhetjük, illetve a vasárnap esti koncert után jön a Hol volt, hol nem volt koncert, ahol meg animációs filmek dalai szólnak majd, például a Pokémon főcímdala, az Oroszlán király, vagy éppen a Vuk dallamai, de az Anasztáziából, a Szépség és a szörnyetekből és a Mary Poppinsból is hallhatunk dalokat, csodálatos lesz, úgyhogy nagyon jó szívvel ajánlom ezeket is önöknek. Itt a Sláger FM-en pedig visszatérünk a kívánságokhoz, nézzük az üzeneteket. Szia Kata, Diának üzenem, hogy kitartást a holnaphoz, és küldöm neki Justin Bieber Daisies című dalát. Emma írta ezt az üzenetet, már is teljesül a kívánsága. Máté pedig azt írja, sziasztok, feleségemnek Andinak szeretném, ha lejátszanátok az Army of Lovers Crucified című dalát, mert nagyon szereti ezt a számot. Oké, Máté, már is jön a dal.

Milyen jó hangulata van ennek a dalnak, és egy igazi tavaszi dal Justin Bieber-től, a Daisies forgott itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánságműsor, de már csak szűk fél órán át tudom a kéréseket teljesíteni, úgyhogy ha van

egy dal, amit szívesen meghallgatnának, akkor siessenek 0630303095. Sziasztok, kis foci bajnokomnak, Somának küldöm a Ha zene szól című számot. Helga írta ezt az üzenetet. Oké, akkor a kis foci bajnok Somának már is érkezik a Viva Comet All Stars dala, de előtte Hello Kata, Tünci vagyok, és a Hooligans Fél emberét szeretném meghallgatni. Semmi akadálya, már is forog.

0: Mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Továbbra is 33 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Nagyon meleg van odakint, és a kánikula a következő napokban tovább folytatódik majd. Csütörtökre sok napsütést ígérnek a meteorológusok, a reggeli 22-23 fokot pedig napközben 34-35 fok követi majd. Délelőtt 10 és délután 4 óra között erős, helyenként extrém erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy védjék a bőrüket. Pénteken pedig még jobban rákapcsol a forróság, akkor akár 36-37 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és akkor még nem beszéltünk a hétvégéről, amikor akár a 40 fokot is elérhetjük. Szétnézünk az utakon, az M1-es autópályán Budapest felé Tata térségében egy személyautó ütközött egy kamionnak, a 63-as kilométernél az érintett oldal forgalmát megállították, a torlódás pedig több mint 6 kilométeres. Aki teheti, a 85-ös jelű Komárom és a 61-es jelű Tatabánya centrum csomópontok között inkább az 1-es főúton kerüljön. Az M6-os autópályán pedig Pécs felé Dunaújváros térségében szintén kamionnak ütközött egy személyautó, a 65-ös kilométernél csak a belső sáv járható, de volt egy baleset a 62-es és Székesfehérvárnál egy személyautó csúszott a szalagkorlátnak, a 43-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A fővárosban közlekedők pedig figyeljenek arra, hogy a Róbert Károly körúton a Kacso-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt, a 11. kerületben pedig a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkület van. Itt a csatornát javítják, és szintén csatornajavítás miatt a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között félpályás az útlezárás. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.

Az Erasure dala szólt, helyesebben szólva egy Abba dal szólt, a Take a Chance on Me, az Erasure átdolgozásában itt a Sláger FM-en. Ez pedig még a kívánság műsor, de már csak pár dal fér bele az óránkba. No, meg egy jó kis programajánló, mert hogy tart a nyári szünet, amikor mi felnőttek is egy picit szabadabbak vagyunk, és hát ezt az időszakot akár arra is kihasználhatjuk, hogy egy kicsit jobban megismerjük azt a várost, amelyben élünk. Június 28-án vasárnap például reggeltől estig óránként indulnak majd vezetett séták, amelyek a keleti pályaudvar peronjától a tetejéig kalauzolnak el bennünket. A jól ismert pályaudvar rejtett zugait, utasforgalom elől elzárt területeit fedezhetjük fel ezen a kalandon, hiszen a keleti pályaudvar sokkal több egy puszta közlekedési csomópontnál. Budapest és az ország történelmének sokat látott szemtanúja is egyben. Vasárnap pedig még közelebb kerülhet a szívünkhöz. Na de itt a Sláger FM-en, a kívánság műsorban már is egy újabb kérés teljesül. Sziasztok! Férjemnek, Zsoltinak üzenem, hogy ez a fű nem fogja magát lenyírni, és küldöm neki a Tag-Tag It's My Life című dalát. Nóri írta nekünk ezt az üzenetet. Nóri, hadd keljek egy kicsit Zsolti védelmére. Azt mondják, hogy a kánikulában nem nagyon lenne szabad füvet nyírni, mert a hőség és a vágás kettős stresszt okoz a fűnek, és kéghet, kiszáradhat a pázsit, úgyhogy ilyenkor nyugodtan hagyjuk nőni. Amikor majd picivel alacsonyabb lesz a nappali hőmérséklet, akkor lehet majd fűnyírót ragadni. Most azonban szól a Tag-Tag dala, az It's My Life.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Zola dala, ha sehova se passzolok, és jön az utolsó kívánság, hiszen mindjárt 8 óra lesz, de holnap innen fogjuk folytatni. Móditól jött egy üzenet, szia, a Bagositól az olyan őt szeretném kérni Katának a kardiológiára. Köszönöm, igazán nincs mit. Katának szól hát a Bagosi Brothers Company dala még a hírek előtt.
1: Olyan ő, hogy megáll.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Indul a hőség, indul a szúnyoginvázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó. Kréme.
4: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
5: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Én már egyszer csókolóztam az Oviba.
11: Kivel?
10: A Bence meg a Panka is. Kettő szerelmes.
11: Na de mi az, hogy csókolózás?
10: Az, hogy a száj a szájra.
11: A száj a szájra?
10: Igen, puszi.
11: Az az asztalra oda teszed egy szájat és még egy szájat ráteszed?
10: Igen, de így fölfelé kell állni, és így...
11: Aha.
10: Mintha összetapcsolnánk.
11: Mintha összetapcsolnánk a kezünkkel, csak azt a szájunkkal csinálni. Uh-huh. És jó érzés, amikor összetapsolsz a száddal?
10: Nem, nem.
11: Akkor miért csinálják?
12: Hát ez az.
0: Jól van!
8: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A tisztító tűzművelet az egészségügyben is folyamatos lesz. Őrizetbe vették Fonyót korábbi polgármesterét egy nagyértékű gazdasági csalási ügyben. Intézkedési terv készül a Velencei tó halállományának megmentésére. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A tisztító tűzművelet az egészségügyben is folyamatos lesz, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, ez nem kampány, hanem világos kormányzati elv. A tisztességes egészségügyi dolgozókat megvédjük, a visszaéléseket pedig felterjük és felszámoljuk. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben jelentette be a tisztító tűzművelet elindítását, amelynek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Őrizetbe vették Hídvégi Józsefet, Fonyót korábbi fideszes polgármesterét egy nagyértékű gazdasági csalási ügyben. A Népszava szerint a politikust szerdán állították elő, és 72 órára őrizetbe vették, fiát pedig gyanúsítottként hallgatták ki, de őt szabadon engedték. A nyomozást a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019-2024 közötti gazdálkodását vizsgálja, ahol törvénytelen számlázások és kifizetések gyanúja merült fel. Egy önkormányzati vizsgálóbizottság korábban 150-300 millió forintnyi vitatható kifizetést azonosított, de jelentését a testület nem fogadta el. A cég ügyvezetőjét és egyik rokonát már korábban letartóztatták. A tartós csapadékhiány és a kánikula miatt csütörtöktől országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Saját kertben lehet bográcsozni vagy grillezni, de a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal inkább az elektromos grill használatát javasolja. Rekord alacsony vízszint miatt intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megóvására. A Magyarországos Horgász Szövetség szerint a tó vízgyűjtőjén idén rendkívül kevés csapadék hullott, ezért sosem látott alacsony vízállással indul a nyár. A szakemberek már levegőztető berendezéseket telepítettek a tó legmélyebb pontjaira, és ha tovább romlik a helyzet, mentőhalászatot is elrendelhetnek. Az őshonos fajokat közeli természetes vizekbe telepítenék át. A víz minősége egyelőre megfelelő, de a nagy meleg után érkező hidegfront tömeges halpusztulást okozhat. Az agárdi vízmérce szerda reggel 52 cm mutatott, a vízszint várhatóan tovább csökken. Pályakarbantartás miatt vasárnap délelőtt csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között jár a 2-es metró, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Éjféltől délig az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz viszi az utasokat, déltől azonban a metró ismét a teljes vonalon közlekedik majd. Az Újpest FC elnöke Ratatics Péter közleményben reagált arra, hogy legfeljebb 6 hónapra szüneteltetik az új újpesti stadion építési engedélyezési eljárását. A sportvezető szerint a döntést ők kezdeményezték és kizárólag technikai jellegű. A szabályzói környezet bizonytalanságai, valamint a környezetvédelmi és engedélyezési dokumentáció véglegesítése indokolta. Hangsúlyozta, hogy a MOL elkötelezettsége változatlan és a stadion csak része egy nagyobb saját forrásból finanszírozott sportpark fejlesztésnek, amely Újpest és Észak-Budapest infrastruktúráját is erősítheti. 30 koncerttel várja a közönséget a 16. Rosé Riesling Jazz Fesztivál július 10-e és 19-e között Veszprémben a Várnegyedben. A 10 nap alatt a koncertek mellett 30 borászat kínálja majd borait, köztük kis családi pincészetek is. A fesztivál zárónapján a futballvilágbajnokság döntőjét kivetítőn is nézheti majd a közönség. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

szabad. A Republic dala szólt, ez volt az Engedj közelebb itt a Sláger FM-en. Szent Iván napja ez a mai, és ugye ez a nap a tradíció szerint a nyári napforduló napja. Valójában már fordult a nap, még június 21-én, akkor volt a legrövidebb az éjszaka és a leghosszabb a nappal, mégis a néphagyomány és a népszokások nem kerültek át június 21-ére, továbbra is ilyenkor Szent Ivánkor, vagy keresztelő Szent János, virágozó Szent János napján, ami egyébként egy és ugyanaz, ünnepeljük a napfordulót. Egyébként mind néprajzi, mind régészeti kutatások arra utalnak, hogy már a pogány időben ünnep volt itt a Kárpát-medencében ez a nap. Keresztelő Szent János ünnepe az 5. században vált elterjedté, a keresztény ünnep pedig magába olvasztotta mindazokat a hiedelmeket, rítusokat, amelyek korábban a nyári napfordulóhoz kapcsolódtak. Hazánkban, mivel ezen a napon a fényt és a világosságot ünneplik, ezért idővel nem csak a nap, de a tűz is jelképpé vált, így megjelent a rituális tűzgyújtás szokása, úgyhogy ezért találkozhatunk ilyen időtájt kívánságot teljesítő tüzek, amelyek fölött átugorhatunk akár szerelem, akár egészség reményében, de régen ilyenkor hazánkban sokfelé gurítottak le lángoló kerekeket a dombokról, vagy éppen fáklyákkal vonultak végig a településeken és a szántóföldek körül az emberek, ezzel akarták messzire űzni a sötétséget és az ártó szellemeket, de emellett azt is gondolták, hogy a tűz egészségvédő szereppel is bír. A tűzugrás hagyományát ugye nagyon sokan ismerik, az viszont már kezd a feledés homályába veszni, hogy az ugráskor a lányoknak koszorút kell viselni, ez pedig szintén nagy jelentőséggel bír, hiszen hogyha ezt a koszorút, amit a tűz átugrásakor viselünk, kiakasztjuk a házunk falára, akkor a tűzkártól, természeti csapástól megvédhetjük az otthonainkat a hiedelem szerint. És maradván még mindig a tűznél, van egy olyan babona is, hogyha elég ideig nézzük a mágia lángját, mi lányok, akkor meg fogjuk látni benne leendő férjünk arcát. Viszont még mielőtt bárki magához ragadna egy doboz gyufát és elindulna tüzet rakni, nagyon fontos, hogy az extrém szárazság és a tartós hőhullám miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el a hatóság, úgyhogy most inkább mágiát csak jelképesen rakjunk. No de itt a Sláger FM-en a szívünkben lobogó lángot fogjuk felizzítani a Nox dalával. Jön a Forog világ! Forog.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ugye néhány perccel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, úgyhogy most nem nagyon tudunk mágiát ugrani, viszont grillezni lehet, mert hogy saját tulajdonú beltéri kertekben továbbra is lehet bográcsozni vagy grillezni, ugyanakkor kifejezetten ajánlott a gáz vagy elektromos eszközök használata. És hát itt a Sláger FM-en reggelente mi is beízítjük a grill felszerelést Kajdi Csaba Cilával és Mautner Zsófival, akik egész héten szállítják a finomabbnál finomabb ételeket és az izgalmasabbnál izgalmasabb információkat a Habsburg Birodalomról. No, de mindemellett azt se feledjük, hogy a Sláger reggel házigazdái Pordán Petra és Somogyi Zoli, akik néhány héttel ezelőtt egy vakvezető kutyát is vendégül láttak, és hát Zolinak különös élményben volt része, amikor Foton a vakvezető kutya vezette végig őt a stúdión.
1: Hihetetlen élményben volt részem. Nyiriné Kovács Mária vakvezető kutya kiképző a vendégünk Foton kutyával, és az elmúlt percekben itt a, mondanám, hogy a rádió szerte kóvályogtam, de hogy kóvályogásról szó nincs. Nem tudom, hol kezdjem. Nem tudnám megmondani, hogy ki vezetett kit. Tehát, hogy az a döbbenetes, hogy először találkoztunk Fotonnal, most rögtön itt fölkötöttetek egy kendőt a szememre, nem láttam semmit, nekiindultunk gyakorlatilag fél percen belül, és olyan biztonságban éreztem magam. Nyilván, mivel ismerős a terep, tehát azt tudtam, hogy nagyjából valahol itt majd lesz egy asztal, majd itt lesz mindjárt az ajtó, vagy nem tudom, de nem aggódtam, pedig elkezdett húzni. Ez a másik, hogy húzott, úgy elindultunk, figyelj, szaladtunk, én azt éreztem, hogy lassíts, mert mit csinálunk?
2: Alapvetően húzni kell, tehát a kutyáknak van egy húzása. Uh-huh. Itt is kutyánként változik, hogy milyen erősségű, az függ a kutyának a habitusától, a lendületétől, a lelkesedé, nagyon sok mindentől függ, de húzni kell, mert abba a húzásba érzi azt az ember, hogy vezeti. Ha nem húzna a kutya, akkor nem éreznéd, hogy merre kell menni.
1: Jogos, mert amikor kanyarodtunk, és nagyon sokszor megkerültünk ott ilyen asztalokat, meg székeket, meg nem tudom micsoda, akkor pont attól volt biztonságérzetem, hogy tempóval mentünk, és ahogy mondod, valószínűleg tempó közben lehet azt érezni, hogy most kanyarodik. Ha lassan menne, és elmolyultuk volna a dolgot, akkor valószínűleg nem érzem, hogy most már balra megyünk, egy kicsit vagy jobbra megyünk.
2: Nem érzed a fordulásokat, aha, a lassításokat, hogy kikerül valamit, és ugye itt azért, egy, ahogy mondtad is, egy ismerős pálya volt, de hát kint mondjuk a városban jönnek az emberek, mindenki össze-vissza ugrál, tehát a gyalogosok félre akarnak menni, pont eléd ugrik, ott az oszlop, jön az autó, ide parkolt, oda parkolt, szóval egy gyűrűtek háza van odakint, és ebben a kutyának lavírozni kell, vezetni kell, húzni kell, irányítania kell.
1: És nagyon hirtelen megállt alkalmanként, amikor mint kiderült, ott volt például az bejárati ajtó, vagy volt valamilyen nagyobb forduló, úgyhogy innentől kezdve én azt érzem, hogy

0: Most például, és simán lemernék vele menni, és az utcán ugyanezt megcsinálni. Nem fogjuk, de rábíznám magam.
1: Az nagyon jó, hogyha így érzed. Ezt egyébként egy látássérült azért hosszú ideig tanulja. Tehát hogy ez nem úgy van, hogy valaki megvakult, akkor másnap kap egy kutyát. Eleve föl kell azt dolgoznia, hogy ő neki a látását, ő elvesztette a látását, vagy hogyha valaki ugye nyilván így születik, akkor nem. De hogy azért ez egy hosszabb folyamat, ezt mi átadó tanfolyamnak hívjuk, és amikor elkészül egy vakvezető kutya, akkor a látássérülttel együtt egy átadó tanfolyamon vesznek részt, és közösen gyakorolják azt, hogy a kutya hogyan is vezet, és hogyan kell őt kezelni. És ilyen alapvető dolgokat is meg kell tanulni, hogy hogyan ápoljuk a szőrét, hogyan etetjük, hogyan sétáltatjuk. Tehát ami mondjuk nekünk látóknak természetes, hogy kivisszük a buksit és elengedjük a parkba, azt azért neki tanulni kell, meg a kutyának is, hogy nem menjen messzi, közelében maradjon, a gazdinak, hogy hol tudja elengedni, hol tudja kimozgatni, mert nagyon fontos az, hogy egy kutya hiába dolgozik, nem mindig dolgozik, hanem van szabad idő, ahol lekapcsolhat, ahol kikapcsolhat, ahol játszhat a társaival, szimatolhat, a szimatolás nagyon fontos dolog, úgyhogy ezeket mind-mind meg kell tanulni egy látássérült gazdinak.
2: Mennyire zavarhatják őt mondjuk más kutyák?
1: Ez is kutyától közben függ, hogy melyik kutya hogyan reagál, amikor valamelyik kutyánk nagyon közömbös a kutyára, akkor nyert ügyünk van, mert akkor fúdán könnyű dolga van a kiképzőnek, és aztán vannak olyanok, akik figyelnek a kutyákra, vagy esetleg bizonytalanabb a kutyák közelébe, úgyhogy ez megzavarja nagyon a kutyát, és nagyon sokat kell velük dolgozni, hogy figyelmen kívül tudja hagyni akár a kutyát, akár az embert, aki beszél hozzá, vagy kedveskedik, vagy simogatni akarja, ez mind-mind zavaró tényező, és elvonja a kutyát a munkáról, a figyelmét vonja el, és akkor nem a látássérült gazdira fog figyelni.
0: Tehát amikor vezet, akkor egyszerűen nem létezik számára más, csak az adott feladat, hogy a gazdit...
1: Ez volna a cél. Tehát a kiképzés alatt ezt nagyon sokat gyúrjuk, mert ez a cél, hogy ő ne foglalkozzon avval, hogy valaki simogatná, vagy ott egy másik kutya.
0: Olyan előfordul, hogy ugye van az összeszoktatás a kutyus és a gazdi között, hogy kiderül, hogy valakik nem működnek így párban, és akkor mondjuk egy másik kutyával próbáljátok meg, hogy hát, ha vele jobb az összhang.
1: Nagyon-nagyon elenyésző. Aha. Tehát, hogy mi, ha beérkezik hozzánk egy látássérültnek az igény, ott rengeteg kérdést már kérdezünk, és a válaszokból már kapunk egy képet az adott emberről, utána kimegyünk, meglátogatjuk személyesen, és nagyon sokat beszélgetünk, illetve kimegyünk közlekedni is, hogy ő hogy közlekedik fehérbottal, és viszünk egy tanuló kutyát is. És ez az egész egy olyan felmérés, hogy kapunk egy olyan képet arról az adott emberről, hogy már fogjuk tudni, hogy a következő melyik kutyánk ő hozzá illik. Mert hogy ugye emberek is másak vagyunk, kutyák is másak, és melyik az a kutya, amelyik mondjuk ő hozzá majd illik, és neki hatékonyan tud segíteni. Tehát nincs olyan, hogy jó vagy rossz kutya, hanem olyan, hogy esetleg nem jó párosítás. És hogyha megfelelően előmunkába körültekintően dolgozunk, akkor jó párosokat fogunk tudni alkotni. És az fontos, hogy a látássérültek ingyen kapják a vakvezető kutyát. Térítésmentesen.
0: Nagyon szépen köszönjük Nyiriné Kovács Máriának, hogy csatlakoztál hozzánk fotón kutyával együtt, és köszönöm az élményt, hogy kipróbálhattam, hogy milyen egy kutyára bízni magunkat.
1: Köszönjük a meghívást.
3: Csodálatos az, amit ezek a kutyák tudnak. Holnap reggel is ébredjenek a Sláger reggellel, amíg Pordán Petra és Somogyi Zoli megérdemelt szabadságát tölti. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi ébreszt bennünket 6 órától, most pedig a Vastag testvérek énekelnek nekünk. Jön az Őrizd az álmod.

0: Jani Csákvetsz a Dala szólt itt a Sláger FM-en, és ma este is jelentkezik majd a Slágerkult Esmiller András műsora. Érdemes lesz 10 után is velünk maradni, mert a műsor vendége Somlai Petra lesz, aki a 42. Régi Zenei Napok Fesztivált ajánlja majd figyelmünkbe, amelyet Vácot rendeznek meg. Picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: Én most fogok először tanítani, és azt hiszem jó elmondani, hogy eddig ugye többnyire a barokk repertoára koncentrált ez a kurzus. Habár körülbelül 20 évvel ezelőtt, amikor én Malcolm Bilson és Komlós Katalin tartott a fortepiano kurzuson játszottam, illetve résztvevőként ugye ott voltam, már akkor volt Magyarországon egy darab fortepiano, az Vashegyi György és Szorfeó zenekar tulajdonában lévő Walter kópia volt, amiről azt kell tudni, hogy ez a klasszikus kornak a billentyűs hangszere, tehát mondjuk Mozartnak ilyen hangszere volt, vagy Beethovennek kb. 1800-ig. Tehát akkor erre lehetett repertoárt hozni, ami nagyon nagy dolog most, hogy a Heidneum Régi Zenei Központ jóvoltából ugye egy komoly hangszerparkja lett Magyarországnak, igen, ha így mondhatom. Igen. És tulajdonképpen a kora klasszikától egészen a késő romantikáig bármire van billentyűs hangszer, tehát bármit lehet felfedezni, kikutatni, hogy hogy szólhatott, és hogy tulajdonképpen milyenek voltak azok a hangszerek.
2: De te tudod, hogy hogy szólt?
1: És hogy én, szólt? Én remélem, hogy tudom, igen.
2: Na, oké, de akkor azt hogy fordítsuk le a hallgatóknak, hogy értsék?
1: Hát egy korai zongora, mondjuk egy klasszikához tartozó billentyűs hangszer, az ugye nem úgy szól, mint egy mai Stanley vagy a Bösendorfer. Egész más hangszer tulajdonképpen. Most csak a legfőbb különbségeket mondom el, akkor sokkal kisebb a hangszertest, más anyagból van, ugye a páncéltőkés modern zongorát összehasonlítom, hogy olyan hangszerrel, amiben csak fa van, akkor már a fizikájából adódóan másképp fog szólni. A hangterjedelme is nagyban különbözik, ugye hát a mozarti életmű tulajdonképpen lejátszható 5 oktávon belül. Ilyenkor ezt el szoktam mesélni, hogy ugye Johann Sebastian Bach művei kiférnek általában 4 oktávon. És ez egyre növekedett ugye az évszázadok során, tehát Mozart már 5 oktávot, F-től F-ig. Beethoven 1800 után neki már nem elég ez az 5 oktáv, ő már megy az 5,5 oktáv felé, illetve 6 oktáv felé, vagy az utolsó szonátákat, hogyha említem, vagy Schubert utolsó zongora szonátáit, akkor ott már 6,5 oktáv. Ez egyébként a zongorának ilyen rapid és gyors változása legfőképpen Beethovennek volt köszönhető, aki nagyon kereste mindig az új hangzást, és nem csak a hangterjedelemben, de az effektekben, amit a zenével ki lehetett fejezni. Úgyhogy hát neki is, zongoristák, mi nagyon sokat köszönhetünk abban, hogy ma ugye mára kialakult a Steinway, ami tulajdonképpen már historikus hangszer, mert az elmúlt 100 évben olyan sok változás nem történt a modern zongorákon. Tehát most azért változás egy kicsit megakadt, ami a Beethoven korában nem úgy volt. És óriási nagy dolog volt, hogy egy zongora mondjuk más tudott, mint az előző modellek, és ez mind a kompozíciókon is érződik, mert hogy a zeneszerzők ugye kísérleteztek ezekkel, de hát ez mindig egy óriási dolog volt, hogy kinek milyen hangszere volt, és az mit tudott.
2: De milyen érdekes, hogy össze se lehet hasonlítani a hangzásokat, ugye az akkorit meg a mostanit.
1: Nem, a mai modern zongorának ugye, én mindig úgy szoktam értetőíteni, hogy annak gyönyörű hangja van, tehát az a gyönyörű legátó, gyönyörű kötéseket, gyönyörű melódiát lehet játszani a jobb kézzel, tulajdonképpen erre hivatott. Tehát Liszt után, vagy Liszttől kezdve már ugye ez volt a ez volt a nagy dolog, de az előzte lévő zenékre ez mondjuk nem igaz. Tehát az a modern zongorán gyönyörűen el lehet játszani egy klasszikus darabot is, akkor is, hogyha mondjuk az a klasszikus darab egészen mást ragad meg a zenéből, nem csak a gyönyörű dallamvezetést, hanem mondjuk a drámát, vagy a zenei effekteket. Mondjuk csak a patetik szonátára gondolunk, hogy hogy kezdődik, hát az minden csak nem gyönyörű, hanem egy nagy boom. És azt annyira az modern zongora nem fogja nekünk elmondani, illetve nem úgy fogja előadni, mint mondjuk egy korabeli zongora, ahol tényleg úgy hangzik, mintha a szekrénybe leesett volna mondjuk a zongora. Tehát egy óriási effekt.
2: Milyen rétege van ennek a régi zenét kedvelő közösségnek?
1: Én nagyon pozitívan látom ezt, mert talán évről évre mondhatom azt, hogy ez kiterjedtebb, és igenis, hogy benne van a köztudatban.
2: És ebben segít egyértelmű a régi zenei napok.
1: Segít a régi zenei napok, sorozata. Illetve azok az emberek, akik például ezt a régi zenei napokat is ugye támogatják, és nem engedik veszni, hagyni. Hát a magyarországi régi zenekultúrának ugye Vashegyi György abszolút a vezér alakja, és tulajdonképpen neki köszönhetjük azt, hogy 20-30 évvel ezelőtt voltak emberek, akik a zeneakadémiát elvégezve modern hangszeren elmentek külföldre nagy mesterektől tanulni azért, hogy aztán hazajöjjenek, és ők ülnek ma például az Orfeó zenekarban. Tehát, hogy Magyarországon is lehessen egy ilyen hangzásvilágot teremteni.
0: Június 26-án kezdődik, és július 4-ig tart majd a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál Vácot. Érdemes lesz ellátogatni ide, ma este 10-től pedig a teljes interjút meghallgatni itt a Sláger FM-en, a Slágerkultban. Most azonban megyünk tovább a Valmar Dalával, jön a Színvak.

Hevesi Tamás dalszólt, ez volt az Ezt egy életen át kell játszani itt a Sláger FM-en, és mindjárt 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri, de még a hírek előtt szól egy igazán lazításra csábító dal. Mester Tamástól az Altassál, Sén 54 án dolgozásában.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 6 tisztviselő letartóztatását indítványozzák az NK ügyben. Hamarosan indul az idei dínyeszezon. Ingyenes koncertekkel vár a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozásban a pályázatok elbírálásában érintett 6 tisztviselő letartóztatását indítványozza a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. A nyomozás szerint az NK a döntéshozó testülete 2024 decemberétől 1079 pályázatban összesen 17 milliárd forintot meghaladó támogatásról döntött a hatáskörét túllépve, megszegve a törvényi előírásokat és szabályzatokat. A gyanúsítottakat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt hallgatták ki. Az ügyészség a szökés, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt kéri a letartóztatást. A döntést a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája hozza meg csütörtökön. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre. Augusztus 3-ától egységesen 500 forint lesz a legtöbb hazai számsorsjáték alapára, kivéve a Kenót és a Luxort, amelyek 400 forintba kerülnek. A Szerencsejáték ZRT közlése szerint a nyereményekre fordított összeg átlagosan 25%-kal nő, a középső nyerő osztályokban akár 60%-ot is elérhet. Az áremelés a több sorsolásos játékoknál már július 1-től fokozatosan megjelenik, például az 5-7-es skandináv lottó és 5-ös lottó utolsó hete már magasabb díjjal számít. Három éve volt utoljára emelés a számsorsjátékok alapárában, akkor 50 forinttal lettek drágábbak a népszerű játékok. Mintegy 1500 magyar család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kiló, sárga dinnyéből másfél kiló, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. A nagyfóliás termesztésből származó dinnye csütörtöktől, a szabadföldi pedig július elejétől jelenik meg a hazai piacon. Pest vármegyében is termesztenek dinnyét, ugyanakkor a legnagyobb termőterület továbbra is Békés vármegyében van, mintegy 1300 hektáron. A várható termés 160 ezer tonna, amelynek kétharmada a belföldi piacra kerül. Emléktáblát és emlékpadot is állíthatnak Scherer Péter tiszteletére a Margit szigeten egy platánfánál, áll abban a javaslatban, amely pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. A kezdeményezést a Fidesz fővárosi önkormányzati képviselője Gulyás Gergely Kristóf nyújtotta be, miután egyeztetett a művész családjával. A képviselő szerint az emlékhely egyszerre őrizni egy kiemelkedő alkotó életművét és gazdagítaná Budapest kulturális emlékezetét. Scherer Péter a kortárs magyar színház és filmművészet meghatározó alakja volt, 61 éves korában, május 19-én hunyt el. Június végén és július elején rendezik meg a 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált a belvárosi Főplébánia templomban, amely nem csak Budapest egyik legjelentősebb egyházi épülete, hanem egykor Liszt Ferenc kedvelt temploma is volt. Az esemény sorozat különlegessége, hogy valamennyi koncert ingyenesen látogatható, miközben a közönség nemzetközileg elismert művészek előadásait hallgathatja meg a történelmi templom hűvös falai között. Elismert lengyel, német és magyar művészek lépnek majd fel. A fesztivál célja az orgonaművészet népszerűsítése és a nemzetközi kulturális kapcsolatok erősítése. További információkat az orgonafesztivál.hu oldalon találnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Margaret Island dala, az eső és egy igazáni kiadós nyári zápor. Most azt hiszem, hogy valamennyiünknek nagyon-nagyon jól esne. Eső nem jön, sőt a forróság is fokozódik majd a következő napokban, és hát ez a hőség az emberi szervezetet is megterheli, de nagyon oda kell figyelnünk a házi állatainkra, hogy nekik is mindig legyen elegendő friss víz a tálkájukban. És hát ne csak a kutyusokról, cicusokról gondoskodjunk, de a madarakról is. Ugye télen előszeretettel etetjük a madarakat, ilyenkor nyáron pedig itatással segíthetünk nekik. Hogyha szeretnénk a körülöttünk élő állatoknak a forró nyári napokban kedvezni egy kicsit, akkor helyezzünk ki számukra egy itatót, de hogyha egyszer kitettük, akkor figyeljünk arra, hogy mindig legyen benne víz. Az állatok ugyanis megszokják a vízlelő helyet, és egész nyáron számítani fognak rá. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azt javasolja, hogy a madár itató vagy fürdő egy legalább 45-50 centi átmérőjű vagy nagyobb virágalátét legyen, amelynek a mélysége 5-7 centi. Hogyha egy picit nagyobb, akkor nyugodtan tegyünk a vízébe egy kinyúló ágat, vagy egy nagyobb lejtős oldalú követ, hogy a kisebb madaraknak is biztonságos legyen. Akár naponta többször is cserélhetjük benne a vizet. Hogyha mindig kellően hűvös és frissítő benne a víz, akkor számíthatunk rá, hogy nagy lesz a forgalom az itatónknál. Ilyen itatótálkát persze nem csak a kertekben, de akár a teraszon, erkélyen is elhelyezhetünk. Segítsünk hát a környezetünkben élő kisállatoknak. Itt a Sláger FM-en pedig segítek kellemesebbé varázsolni ezt a balzsamos nyárestét a Sugar Love dalával. Jön a hajnalig, még van idő.

Valhalla dala szólt a rakpart, itt a Sláger FM-en, és hogyha következő napokban a rakparton szeretnének üldögélni, akkor tegyék nyugodtan, viszont arra számoljanak, hogy délelőtt 10 és délután 3-4 óra között meglehetősen erős lesz az UV-sugárzás, sőt, akár az extrém fokozatot is elérheti, ez pedig nagyon veszélyes a bőrünknek, úgyhogy kenjük be a szabadon maradó testfelületeinket mindenképpen naptejjel, lehetőleg mielőtt útra kelünk 20 perccel, hogyha pedig strandolunk, akkor 2 óránként érdemes a naptejet újra és újra fölvinni a bőrünkre, hogy biztonságos legyen a napozás, és ugye a legveszélyesebb órákat inkább töltsük árnyékban. Egyébként a következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Csütörtökön is, pénteken is, szombaton is, vasárnap is, hétfőn is sok lesz a napsütés. Holnap reggel 22-23 fokkal indul a napunk, délutára 34-35 fokot ígérnek, és pénteken még rátesz egy lapáttal az időjárás, akkor 36-37 fokot várhatunk, szombaton, vasárnap és hétfőn pedig akár a 40 fokot is elérhetjük, úgyhogy készüljünk erre. Némi enyhülést hoz majd a jövő hét szerdától, ugyanis visszatérnek majd a záporok, zivatarok. Addig azonban kitartás, itt a Sláger FM-en pedig a V-motorok dalával pörög tovább az esténk. Jön a Fekszem az ágyon.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, rendhagyó módon ezen a héten nem Portnán Petra és Somogyi Zoli, hanem Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi ébreszt bennünket reggelente, 6 órától jelentkezik a Cillát reggelire, és ezen a héten a Habsburg birodalmat barangoljuk be. Érdemes a holnapot is velünk indítani, viszont most visszaidézünk egy múlt heti beszélgetést, hiszen Petra és Zoli múlt héten többek között a szalonképes káromkodással kapcsolatban is megkérdezte hallgatóinkat.
1: Itt van velünk Detti, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Aki azt írta nekünk, hogy az ő édesapja soha nem beszélt csúnyán. Ez igaz? Tehát soha nem kaptatok
3: igen.
1: rajta azon, hogy...
3: Soha.
1: Az hihetetlen.
3: Csak nem is veszekedett jóformán.
1: Jaj, édes.
3: Nagyon halkszavú is volt, de szóval azért szigorú volt.
1: És mit mondott, de ha mérges volt csúnya szavak nélkül?
3: Hát ezt úgy szoktam mondani, hogy azt a terem buráját, de akkor már egy kicsit erősebben megnyomta hát a hangját, ez... ha nagyon rosszak voltunk.
1: Az igen.
3: Meg hogy ki a fészkes fene látott már ilyet, hogy ilyet csináltatok.
1: De cuki. És soha nem tudtátok kihozni annyira a sodrából, hogy egy cifra káromkodás kijöjjön a száján?
3: Nem.
1: Na hát akkor
3: nem.
1: Egy nagyon türelmes soha, ember lehet, és az biztos.
2: Te se szoktál egyébként?
3: Hát igen.
2: Nem szoktál te sem nagyon... csúnyán beszélni?
3: De igen, azt hittem, azt kérdezett, hogy te szoktál, de igen, azért néha-néha kicsúszik a száma. Aha. Igen, én már modernebb
2: felfogás. Erre meg képzeljétek, azt mondják, igen, hogy igen. Segít feloldani a feszültséget, sőt egyszer emlékszem, igen. Olvastam egy olyan tesztről, amiben azt nézték meg, hogy egy vödörnyi jeges vízben sokkal tovább tudja benne tartani a kezét, aki közben
1: beszél,
2: mert levezeti a feszkót, igen, sőt az edzések alkalmával is állítólag ez segít, hát igen, van néha alternatív, és mond valami cifrát, és rögtön jobban tud emelni.
1: Nagyon köszi, Detti! Puszi!
2: Szia!
3: Szia!
2: Kértük ugye, hogy írjanak olyan káromkodást, ami szalonképes. Például azt írja Vanda, a kedvenc írójától, a Véven Fable-től kölcsönzi, és sűrűn alkalmazza. Ó, hogy a rángógörcs pempergessen meg egy kaktuszmezőn!
1: Ez igen! Azt írja nekünk valaki, sziasztok, apukám mindig azt mondta, Isten basszus hangon szólt Péterhez. És ezt ilyen lassan tagoltan elmondani, az is nehéz lehetett.
2: Sándor üzenete, a póni létesítsen veled zegzugális kapcsolatot. Értjük, igen.
1: Merci, azt írja, kedves Petra és Zoli, az F betűs szó eredetileg azt jelentette, hogy engedélyed van a királytól paráználkodni, ami ugye azt jelentette, hogy ki kellett ezt külön függeszteni, ezt a táblát a házra, és közben mi ezt megnéztük, de képzeld, Merci, hogy ez csak városi legenda. Tehát, igen. Hogy nem volt ilyen. Nem kellett a királytól engedélyt kérni, és nem kellett ezt kifüggeszteni.
2: Igen, nem volt ilyen. Az egy rövidítés, ugye az F betű szó, így a négy van. Betű, hogy akkor fornication
1: nem under consent of the king.
2: De hogy igen, ilyen,
1: de
2: nem volt.
1: Ilyen nem volt.
2: Sokkal régebbre nyúlik vissza, azt mondják az oxfordiak, hogy a germán nyelvekhez kötődik egyébként ez a szó, és alapvetően az ütni, döfni, ide-oda mozgatni, tehát hogy ennek volt egyfajta szinonimája.
1: Így van.
2: És egyébként azt nézem, még a Múltkor nevű történelmi portál is foglalkozott ezzel, hogy 1300-as évekből való az első írásos említése, de nyelvészeti kutatások például hollandul a fokken szóval hozzák összefüggésbe, meg hát a németben is van egy ilyen szó. Közben még itt a Facebook arra, amit írnak, ez is tetszik. A nyaljásót, ezt igen, többen megírták. Hát ez egy ilyen nagyon klasszikus, ugye? Sándor írta, a rendőrök rajzoljanak körbe.
1: Igen, ez gyerekkorunkban volt, erre emlékszem.
2: És Angelika egy egész felsorolással csatlakozott be, hogy szagolnád alulról az ibolyát, hogy nőne be az orrod lika, a sírású legyen a legjobb barát, hogy temetkezdél a habokba, uram nyula, azt a betyáros mindenit.
1: Uram nyula?
2: Uram nyula. Ez meg a nyúlon túl, tudom, megint. Na hát, köszönjük szépen.
0: Csúnyán beszélni egyébként azt mondják a kutatók, hogy nagyon is egészséges, mert segít levezetni a stresszt. Hogy mik vannak? No, de az éneklés is segít levezetni a stresszt, úgyhogy megyünk is tovább Radics Gigi dalával, jön az Úgy fáj, önök pedig indítsák holnap is velünk a napot, bár holnap sem Portnán Petra és Somogyi Zoli, hanem Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi ébreszt majd bennünket. Hey.

0: Mr. Rick Dallas volt, ez volt a Száj csak száj itt a Sláger FM-en, és ezzel a dallal én meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hiszen mindjárt 10 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy érkezik azonnal a friss információk után Esmiller András, és indul a Slágerkult, úgyhogy remek társaságban hagyom itt önöket, további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok, holnap délután 4-kor pedig ismét találkozunk, addig is tartsák nyitva a fülüket és kész közelben a telefonjukat, mert a koncertélmények nyara is folytatódik itt a Sláger FM-en. A Quimby dalával köszönök el, jön a Senki sem menekül. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.
1: Toporog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzetyögésben a kordély peremén. Ücsörög a zsákmány, lessük te meg én.

0: voltam, elrontottam.
1: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kiírták a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát. Lezárult a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem 1,6 milliárd forintos uniós fejlesztési programja. Több mint 120 ezer nézőt fogadott a Nemzeti Színház az idei évadban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megjelent a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázata az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján. A pozíciót határozatlan időre az egészségügyi szolgálati jogviszony keretei között hirdették meg. A főigazgató feladata az intézmény teljes körű vezetése, az alapítókiratban és az SMS-ben rögzített feladatok biztosítása, a munkáltatói jogokat az Országos Kórház Főigazgató gyakorolja, a vezetői megbízásról az egészségügyi miniszter dönt. Hegedűs Zsoltár szervezető június elején jelentette be a pályázat kiírását, és azt is, hogy több budapesti kórházat bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, valamint miniszteri biztos segíti a mentális egészségügyi rendszer fejlesztését. Lezárult a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem eddigi legnagyobb uniós támogatásból megvalósult fejlesztési programja, amely 1,603 milliárd forintból modernizálta az oktatási infrastruktúrát, a digitális tananyagokat és a hallgatói szolgáltatásokat. A projektben 1898 új eszköz érkezett az egyetemre, köztük laptopok, számítógépek, iPadek, digitális rajztáblák, 3D nyomtatók és VR eszközök. Kialakítottak egy makerspace alkotóteret, bővült a kutatási infrastruktúra. A program 2022 és 2026 között valósult meg. Nem mindegy, milyen folyadékkal vesszük be a gyógyszert, derül ki a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeinek legújabb kutatásából. A vizsgálat szerint a lúgos, magas ásványi anyagtartalmú palackozott vizek akár percek alatt tönkretehetik a gyomornedv ellenálló tabletták védőrétegét, vagyis a gyógyszer ott oldódik fel, ahol nem kellene. A kutatásról dr. Kállai Szabó Nikolett, a Semmelweis Egyetem gyógyszerésztudományi karának docense beszélt a Sláger FM-nek.
3: Vannak olyan gyógyszerkészítmények, amik az áll, hogy gyomornedv ellenálló bevonattal ellátottak. Ezeknek pont az a célja, hogy a gyomorba védje a hatóanyagot, mert az a hatóanyag mondjuk irritálná a gyomornyák a hátját, vagy éppen bomlana. Tehát nem lenne megfelelő terápiás hatásunk. Viszont vannak olyan folyadékok, amik sajnos ezeket a bevonatokat feloldják. Olyan magas a kémhatásuk, hogy sérül a bevonat. Nagyon sok fájdalom csillapító esetében vannak ilyen bevonatok. Találkozhatunk olyan kapszulákkal, tablettákkal, amelyeknél a hatóanyag az érzékeny a gyomorsavra, például ilyenek egyes sablekötők, vagy vannak gyulladáscsökkentő között is ilyen termékek, amik ilyen bevonattal rendelkeznek.
2: A kutatók hangsúlyozzák, hogy a gyomornedv ellenálló gyógyszereket egyszerű sima vízzel érdemes bevenni. Négy játszó helyén több mint 120 ezer nézőt fogadott a Nemzeti Színház az idei évadban, ami 100,45%-os látogatottságot jelentett. A Fővárosi Teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csaknem 15 ezer néző látta produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak. A legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde és az Egri Csillagok című előadásokat övezte. A kedden tartott évadzáró társulati ülésen Vidnyánszky Attila vezérigazgató az elmúlt évad eredményeit összegezte. A Nemzeti Színház a 2026-2027-es évad programját ősszel ismerteti, az új szezon pedig hagyományosan nyílt nappal kezdődik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, Somlay Petrát köszöntöm nagy szeretettel, zongoristát és fortepianistát. Örülök, neked még nem találkoztunk, sem az életben, sem az étterben, milyen jó, hogy ez egyszerre megtörténik.
2: Így jó. Van, én is köszöntöm sok szeretettel a hallgatókat.
1: Jó, hogy itt vagy, és hát jó, hogy lesznek megint régi zenei napok, június 26-ától július 4-ig Vácott. Ez már egy nagyon komoly hagyománnyal rendelkező.
2: Így van, még én is diákként részt vettem, akkor még Sopronban volt egyébként.
1: Tényleg?
2: Majd átköltözött Eszterházára, ha jól tudom, és most egy jó pár éve már ezt Vácot rendezik meg.
1: Ráadásul már a 42. régi zenei napok, ahogy olvasom.
2: Így van.
1: Jó régóta.
2: Így van.
1: Jó régóta van. És neked például milyen érzés ebben így részt venni?
2: Én most fogok először tanítani, és... Azt hiszem jó elmondani, hogy eddig ugye többnyire a barokk repertoára koncentrált ez a kurzus. Habár körülbelül 20 évvel ezelőtt, amikor én Malcolm Bilson és Komlós Katalin tartott a fortepiano kurzuson játszottam, illetve résztvevőként ugye ott voltam, már akkor volt Magyarországon egy darab fortepiano, az Vashegyi György és Szorfeó zenekar tulajdonában lévő Walter kópia volt, amiről azt kell tudni, hogy ez a klasszikus kornak a billentyűs hangszere, tehát mondjuk Mozartnak ilyen hangszere volt, vagy Beethovennek kb. 1800-ig. Tehát akkor erre lehetett repertoárt hozni, ami nagyon nagy dolog most, hogy Haydneum, a régi zenei központ jóvoltából ugye egy komoly hangszerparkja lett Magyarországnak, igen, ha így mondhatom. Igen. És tulajdonképpen a kora klasszikától egészen a késő romantikáig bármire van billentyűs hangszer, tehát bármit lehet felfedezni, kikutatni, hogy szólhatott, és hogy tulajdonképpen milyenek voltak azok a hangszerek.
1: De te tudod, hogy szólt?
2: És hogy én, szólt? Én remélem, hogy tudom, igen.
1: Na, oké, de akkor azt hogy fordítsuk le a hallgatóknak, hogy értsék?
2: Hát egy korai zongora, mondjuk egy klasszikához tartozó billentyűs hangszer, az ugye nem úgy szól, mint egy mai Stanley vagy a Bösendorfer. Egész más hangszer tulajdonképpen. Most csak a legfőbb különbségeket mondom el, akkor sokkal kisebb a hangszertest. Más anyagból van, ugye a páncéltőkés modern zongorát összehasonlítom, hogy a hangszer, amiben csak fa van, akkor már a fizikájából adottan másképp fog szólni. A hangterjedelme is nagyban különbözik, ugye hát a mozarti életmű tulajdonképpen lejátszható 5 oktávon belül. Ilyenkor ezt el szoktam mesélni, hogy ugye Johann Sebastian Bach művei kiférnek általában 4 oktávon. És ez egyre növekedett ugye az évszázadok során, tehát Mozart már 5 oktávot, F-től F-ig. Beethoven 1800 után neki már nem elég ez az 5 oktáv, ő már megy az 5,5 oktáv felé, illetve 6 oktáv felé, vagy az utolsó szonátákat, hogyha említem, vagy Schubert utolsó zongora szonátáit, akkor ott már 6,5 oktáv. Ez egyébként a zongorának ilyen rapid és gyors változása legfőképpen Beethovennek volt köszönhető, aki nagyon kereste mindig az új hangzást, és nem csak a hangterjedelemben, de az effektekben, amit a zenével ki lehetett fejezni. Úgyhogy hát neki is, zongoristák, mi nagyon sokat köszönhetünk abban, hogy ma ugye már kialakult a Stanway, ami tulajdonképpen már historikus hangszer, mert az elmúlt 100 évben olyan sok változás nem történt a modern zongorákon. Tehát most azért változás egy kicsit megakadt, ami a Beethoven korában nem úgy volt. És óriási nagy dolog volt, hogy egy zongora mondjuk más tudott, mint az előző modellek, és ez mind a kompozíciókon is érződik, mert hogy a zeneszerzők ugye kísérleteztek ezekkel, de hát ez mindig egy óriási dolog volt, hogy kinek milyen hangszere volt, és az mit tudott.
1: De milyen érdekes, hogy össze se lehet hasonlítani a hangzásokat, ugye az akkorit meg a mostanit.
2: Nem, a mai modern zongorának ugye én mindig úgy szoktam értetőt tenni, hogy annak gyönyörű hangja van. Tehát az a gyönyörű legátó, gyönyörű kötéseket, gyönyörű melódiát lehet játszani a jobb kézzel. Tulajdonképpen erre hivatott. Tehát Liszt után, vagy Liszttől kezdve már, ugye ez volt a...
1: Igen.
2: Ez volt a nagy dolog, de az előtte lévő zenékre ez mondjuk nem igaz. Tehát az a modern zongorán gyönyörűen el lehet játszani egy klasszikus darabot is, akkor is, hogyha mondjuk az a klasszikus darab egészen mást ragad meg a zenéből, nem csak a gyönyörű dallamvezetést, hanem mondjuk a drámát, vagy a zenei effekteket. Mondjuk csak a patetik szonátára gondolunk, hogy hogy kezdődik, hát az minden csak nem gyönyörű, hanem egy nagy boom. És azt annyira az modern zongora nem fogja nekünk elmondani, illetve nem úgy fogja előadni, mint mondjuk egy korabeli zongora, hogy tényleg úgy hangzik, mint hogyha a szekrénybe leesett volna mondjuk a zongora. Tehát egy óriási effekt.
1: Akkor is izgalmas ez az egész. És hogy szerinted milyen rétege van ennek a régi zenét kedvelő közösségnek?
2: Én nagyon pozitívan látom ezt, mert ez talán évről évre mondhatom azt, hogy ez kiterjedtebb, és igenis, hogy benne van a köztudatban.
1: És ebben segít egyértelműen a régi zenei napok?
2: Segít a régi zenei napok, sorozata. Illetve azok az emberek, akik például ezt a régi zenei napokat is ugye támogatják, és nem engedik veszni, hagyni. Hát a magyarországi régi zenekultúrának ugye Vashegyi György abszolút a vezér alakja, és tulajdonképpen neki köszönhetjük azt, hogy 20-30 évvel ezelőtt voltak emberek, akik a zeneakadémiát elvégezve modern hangszeren elmentek külföldre nagy mesterektől tanulni azért, hogy aztán hazajöjjenek, és ők ülnek ma például az Orfeó zenekarban. Tehát, hogy Magyarországon is lehessen egy ilyen hangzásvilágot teremteni, ami már külföldön elég híres volt, de hogy ennek abszolút Vashegyi György a mozgató rúgója ma is még.
1: No, hát legyen is sokáig. Régi zenei napok június 26 és július 4 között Vácott. Szóval az idei évben a mesterkurzusok tematikában a barokk mellett a klasszicizmus és a korai romantika is megjelenik.
2: Így van, hát ez nagyban kötődik ahhoz, amit már az előbb elmondtam, ugye, hogy vannak végre hangszerek a Haydneum régi zenei központ jó voltából. Ez azért csodálatos, mert amikor az ember megtanul egy darabot, most inkább a zongoristákra fókuszálok, és mondjuk kipróbálja egy olyan hangszerem, amire valóban íródott, még a romantikus repertoáron belül is, annyi minden kérdésre választ kap, és olyan kedvet kap tulajdonképpen a gyakorláshoz, mert egész mást üzennek ezek a hangszerek, egész másra vezetnek rá. Másképp viselkedik az ember zenészként, mint amikor egyfajta dolog van megadva, ugye egy gyönyörű hangszer, egy nagyon sokat tudó hangszer. És most félre ne értse senki, nem lefelé beszélek a modern hangszerekre, csak tényleg azok egész más tudnak, mint a korabeliek. Ez pont olyan, mint amikor valakinek ugye, az IKEA bútorok, azok nagyon gyönyörűek tudnak lenni, és nagyon hasznosak. Tehát amikor ott egy Biedermeier ülő garnitúra, annak más a feelingje. Ezek a különbségek egy művész számára megfizethetetlenek, és tulajdonképpen egy életpályát tud eredményezni az, hogy valaki majdnem úgy függővé válik attól az igazságtól, amit ezektől a hangszerektől tanul. És ez nem csak a billentyűs hangszerekre igaz, hanem ugyanúgy a vonósokra, a fúvósokra, és a többi, és a többi.
1: Azt te látod, hogy mennyi mesterkurzus lesz pontosan?
2: Igen, az idei év az nagyon, nagyon termékeny. Hát hadd emeljem ki Shunsuke Sato hegedűművészt, egy japán származású, egyébként Hollandiában élő historikus hegedűművész. Ő fogja tartani a hegedűkurzust, aztán nem kell bemutatni Elizabeth Scholt és Szutréli Katalint, akik az énekmesterkurzust fogják tartani. Elizabeth Scholt egy világhírű énekes, és Szutrói Katalin pedig a hazai régi zene világnak az egyik vezető alakja. Igen. Én úgy gondolom, hogy ez is egy fantasztikus kurzus lesz együtt.
1: Gyakran megfordul itt a műsorban.
2: Igen. Majd amint Szokos Augustin és Nagy Réka lesznek a professzorai a Continuo játéknak. Nagy Réka ugye gambán, Szokos Augustin pedig csembalón várja a növendékeket. és emellett Vasegyi György is ott lesz a kurzuson, ő fogja a kamarazene kurzust tartani, 17., 18., mármint 19. századi zenéket is, tehát nagyon-nagyon széles a paletta, jó magam is ott leszek fortepiano tanítani.
1: Hát igen, pont azt akartam mondani, hogy ezt ki ne hagyd magadat. Mennyi helyszín lesz idén?
2: Én úgy tudom, hogy a Piarista Kilátó Központ lesz az egyik centruma a régi zenei napoknak. Ott lesz többek között a professzorok koncertje is. A Fehérek templomában Vácott lesz a nyitókoncert, valamint a Barátok templomában Lucy Hors furulya művész. Őt nem említettem az előbb, pedig nagyon fontos. Lucy Hors holland furulya művész, nek is lesz egy szóló koncertje, illetve ő is fog kurzust tartani. Ő a Barátok templomában fog egy koncertet előadni Nagy Rékával és Szokos Augustinnal együtt. Illetve a Nagy Boldogasszony Székesegyházban lesz az egész kurzus záró koncertje, amely az Orfeó zenekar és a Pörszel kórus.
1: Ahhoz, hogy bárki kipróbálhasson ilyen hangszereket, ilyen régi hangszereket, zenésznek kell lenni? Vagy tényleg, aki ellátogat ezekre az eseményekre, az ott belekóstolhat ebbe?
2: Abszolút belekóstolhat, illetve passzívan is részt lehet venni a kurzuson. Az azt jelenti, hogy az ember beül és azt hallgat, amit szeretne. Ez egyébként régen is így volt. Az aktív részvevőknek nyilván kell valamilyen zenei előképzettség. Oda szeretettel várjuk az olyanokat is, akik mondjuk nem profi szinten művelik ezt a dolgot, de nyilván de leginkább azok jelentkeznek, akik valamilyen szinten specializálódni szeretnének, vagy belekóstolni a régi zene előadásnak a világába, illetve találkozni hangszerekkel, arra is egy kiváló helyszín ez a Váci kurzus.
1: De téged egyébként mikor ejtett rabul ez az egész világ?
2: Engem akkor, amikor ez az első hangszer, amit említettem már itt pár perccel ezelőtt, ez a Walter kópia megjelent Magyarországon, és én személy szerint rengeteget köszönhetek emiatt Vasegyi Györgynek, mert ha ő nem lett volna, és nem mutatott volna be ennek a hangszernek, akkor lehet, hogy más úton, vagy később találkoztam volna vele, de a szerelem az itt született meg, és hát ez vezette tovább az utamat egészen odáig, hogy Angliába mentem ezt tanulni végül, és aztán utána Hollandiába, tehát...
1: Hogy mondják, hogy van szerelem első látása, de akkor ez itt mi első látás, vagy első érintés a billentyűkön?
2: Talán mindkettő. A hangzásvilágtól nem lehet szabadulni. Aha. Szóval amikor az ember... Én még pontosan emlékszem, hogy melyik darabot játszottam először ezen a hangszeren, ezen a Walter kópián, és odaül az ember egy modern hangszerhez, és az is fantasztikus, de más, és ettől az izgalomtól igazából szerintem nem lehet szabadulni. Uh-huh. Tehát mindenképp érdemes egy zenésznek, főleg egy olyan zenésznek, akiből profi zenész lesz, megtudnia, hogy milyen volt a hangzásvilág valójában azoknak a daraboknak, illetve a zeneszerzőknek, amiket ma modern zongorán, modern vagy modern hangszereken ad elő, ez csak hozzátenni fog.
1: De pont ezen gondolkodom, hogy milyen az élet, hogy szerintem ebbe bele sem gondolnak, hogy ez mennyire másképp szólt akkor.
2: Hát ez a mi feladatunk, hogy ezt terjesszük, és ezért jó, hogy van Haydnum Magyarországon, mert hogy elhoz olyan koncerteket, amikről álmodni sem tudnánk, illetve a repertoárt nem is ismernénk. Ez kell egy Vasegyi György, aki kiássa azokat a darabokat, amik nem, hogy még Magyarországon nem hangzottak el, de talán a megírásuk óta még soha.
1: Igen.
2: És hát ez egy komoly kutató munka, amit azt szerintem a magyar közönségnek nagyon meg kell becsülnie, mert hogy van olyan ország, sok olyan ország van, ahol nincs.
1: Abszolút, tehát hogy szerintem pont, hogy értékeljük.
2: Remélem. Én is egyébként úgy veszem észre, mert tehát házas koncertek vannak, és hát ez egy csodálatos dolog, hogy ezt a magyar közönség értékeli.
1: Egyébként valószínűleg tele van az internet, ugye? Akár a régi zenei napok felvételeivel, tehát aki most kedvet kap ehhez a beszélgetésünk után, hallgasson bele, hogy hogyan szólnak.
2: Vagy jöjjön el egy koncertre.
1: Hát az alap.
2: Igen.
1: Az az alap, hogy menjenek el. Mennyi koncert lesz egyébként itt az egész régi zenei napok fesztiválon?
2: Hát indul egy nyitó koncerttel, ami szintén tartalmaz ilyen pikáns új felfedezést, ugyanis Schenauer nevét gondolom nem sokan ismerik. ő egy Pozsonyban élő zeneszerző volt, nagyon termékeny zeneszerző volt, és én megmondom őszintén, zenészként én még nem hallottam egyetlen egy művét sem, és emellett pedig hát Haydn Nelson miséje is hallható lesz, aminek egyébként az a címe az, hogy mise a szorongattatások idején, rendkívül aktuális, talán még ma is, de én nagyon szeretem, amikor egy ismert mű valahogy egy koncertműsorba kerül egy kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert művel, mert hogy ez

0: lesz július 1-én, ez is ugye a régi zenei napok keretein belül. Itt Telemann, Van Eyck, Castello, Johann Sebastian Bach és Johann Adolf Hasse művei fognak elhangozni. Én már hallottam Nüssi Horst élőben, és nekem óriási élmény volt. Uh-huh. Tehát ugye ez egy kicsit olyan, mint a Cserny, hogy a zongoristák őt abból ismerik, hogy írt pár etüdöt, nem pár, hanem jó pár száz etüdöt, és sokaknak borsodzik tőle a háta, pedig fantasztikus zeneszerző volt, és fantasztikus darabokat, a szonátáktól elkezdve nagyon sok mást írt, senki nem ismeri, viszont amikor a közönség ugye ezüstálcán megkapja, akkor mégis teljesen átértékelődik egy világ. Most a furúja az a másik ilyen dolog, ugye azt általában általános iskolában szokták tanulni pár évig, és hát mindenkinek ez a fülsiketítő zaj jut eszébe róla, pedig amikor valaki szépen tud rajta játszani, az az egyik legkifejezőbb hangszer. Abszolút, és Lüzi Hors pedig egy tényleg szerintem a mai élők között az egyik legjobb, úgyhogy óriási élmény lesz. A zárókoncert 4-én lesz, július 4-én a Nagy Boldogasszony Székesegyházban, ahol az Orfeó zenekar és a Pörszel kórus lép majd fel, és Sunszke Szátó a kurzus hegedű tanára fog vezényelni, és hegedünk közreműködni. Lenyűgöző személyiség, úgyhogy én ezt nem is tudom, hogy melyik koncertet választanám ki, szerintem mindegyiket.
1: De itt majd te, ti tudtok beszélgetni is az előadókkal?
0: Ezt hogy érted?
1: Hát, hogy amikor vannak akár a workshopok, akár a koncertek, te, meg ti, akik benne vagytok ha nem is a szervezőbizottságban, de akkor is a csapatban, aki, ugye te, aki szintén tanítasz, hogy tudsz majd velük beszélgetni?
0: Abszolút, ebben az a gyönyörű, hogy egy hétre ez a pár ember és a kurzus résztvevői egy családdá alakulnak.
1: Ah, de szépen mondod.
0: Együtt vannak, én úgy tudom, a reggelik, az ebédek és a vacsorák, és ami még csodálatos ebben az idei kurzusban az az, hogy ugye a fortepiánok jelenléte miatt lehetséges a kamara zenélés. Tehát, hogyha egy kurzus résztvevő úgy dönt, hogy szeretné ezt és ezt a darabot eljátszani, akkor kereshet magának egy zenészpárt, vagy esetleg többet is, és hát ez mindig egy óriási élmény egy héten keresztül. Tényleg egy család alakul, és ott együtt vagyunk, nem csak az órákon, hanem az étkezések.
1: Vagy és kíváncsi leszek, hogy meddig tart majd ez a feltöltődés. Ez azt megvan, meddig tart ki?
0: Július 4-én van vége.
1: Na de oké, az élményt csak elviszitek, meg a közönség.
0: Nagyon reméljük, ha abból indulok ki, hogy én mai napig hordozom az élményét a soproni kurzusoknak, akkor
1: azért szerintem... ez egy felelősség is rajtad is, hogy itt majd valószínűleg olyan útravalókat adsz át, amit hozzád fognak kötni.
0: Nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Persze ez a tanárok, illetve a mi felelősségünk. Azt feltételezem, hogy aki ide jön kurzus résztvevőként, már eleve van egy alap érdeklődése, és az egy bimbó, ami ki tud virágozni, úgyhogy én szerintem...
1: Segítesz neki.
0: Abszolút.
1: Na jó, sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, képzeld el, már elment az a 20 perc bizony. Petra, köszönöm, hogy itt voltál, tehát június 26-tól július 4-ig tart a 42. Régi Zenei Napok Vácot. Régizeneinapok.hu, ez a pontos web, valószínűleg igen, egyébként, úgyhogy ott minden pontos információt megtalálnak, az összeset gyakorlatilag, hát hiszen jó sok lesz, úgyhogy ajánljuk szívből mindenkinek, te pedig gyere gyakrabban a műsorba szívesen.
0: Én nagyon szívesen jövök, és szeretettel várunk mindenkit ott a koncertekre, leszünk. Kurzusokra, passzív hallgatónak, aktív hallgatónak.
1: Ott leszünk. Vigyázz magadra, és köszönöm még
0: egyszer.
1: Én
0: köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Somlai Petrával beszélgettem, és Petrától most elköszönök. Önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
2: a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Glajkó Szandrát köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked, rég láttalak.
3: Szia, igen.
1: Szandra, hogy vagy?
3: Szerintem még akkor voltam nálam, amikor még hideg volt, és most meg nagyon
1: most
3: jó.
1: Most már meleg van, de és megint van egy csomó aktualitás.
3: Hát igen.
1: Körülötted mindig forra a levegő. Most azt nem tudtam eldönteni azért, mert te teszel róla,

0: ez így legyen, vagy egyszerűen már minden generálja egymást?
1: Vagy szerintem is. Mind a kettő, hogy nyilván szerintem tennünk is kell érte, de hagyni is az áramlást. Szóval én abban is hiszek, hogy nem kell mindent nagyon eltervezni, de kellene ilyen kis aprócska kis letűzött kis pontok, és valahogy ez a kettő elegye. Igen.
0: Na de minden, ugye itt nézegettem az aktualitásokat veled kapcsolatban, millió. De hát mind az alkotói lábba. Mindegyiknek az az alapja, hogy alkotsz.
1: Így van.
0: Gyakorlatilag. Na, megyünk sorrendbe? Hogy legyen?
1: Hogy szeretnéd?
0: Hát úgy, hogy mondjuk akkor a hétvége lesz a legelső, amikor is a Budapest Parkot megint megtöltöd.
1: Igen, egy fesztivál. Egy fesztivál keretein belül lépünk fel Spider Ghost-tal, és ez most már a negyedik év, és tényleg mindig telt házban, úgyhogy igazából azért több előadóval töltjük ezt meg, de mindig szoktunk kapni mi is egy órát, amiben kapcsolódhatunk a közönséggel, és ez nagy öröm. És ugye, ahogy említettem már itt nálad, hogy a Diszkó Színház keretein belül csináljuk ezt.
0: Milyen jó a név is, vagy a műfaj neve is.
1: Igen, úgyhogy most is nagyon sok színházi elemmel színesítjük igazából az éjszakát, mert hogy ilyen amúgy nincsen Magyarországon, hogy különböző nagy szárnyakat viszünk a színpadra, hátul videóklipjeinkben történeteket mesélünk, közben én narrálni fogok egy ilyen, mint egy mesélő, és akkor egy időkapun fognak átlépni velünk egy ilyen dimenzióugrással az ott megjelent emberkék, úgyhogy nagyon izgalmas lesz.
0: Hát már az időutazás témája is az, meg az időkapu is.
1: Igen.
0: Természetesen.
1: Én imádom ezt a témát, a gyerekkorom kedvenc a szlájdást, nem tudom, hogy ismerted-e. Hát, figyelj. De amikor így feldobtam az ötletet Mozsónak, akkor ő is, úristen, csináljuk, mert ő is ezeket az időutazós dolgokat nagyon szereti. Úgyhogy különböző korokba fogunk elutazni, a régi Egyiptomba, akkor kicsit a reneszánsz és a barokk idejébe, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent fogunk csinálni, de kicsit lesz future is benne.
0: Na jó, kiderül.
1: Aki jön, az meglátja.
0: Így van. Te egyébként más lelkülettel készülsz egy parkra, mint az összes többi, mondjuk, vagy mindegy színházi, kisebb színházi produkcióra?
1: Más, igen, mert ez inkább a showról szól. Uh-huh. Tehát itt több a tánc, nyilván itt az emberek azért bulizni jönnek, szóval nem az van, hogy leülnek, és akkor végignéznek egy előadást,
0: amit közben... Meg el kell gondolkodtatni őket.
1: Igen, mert amúgy szoktak, tehát hogy azért van utána visszajelzés, hogy amúgy ezzel most mit akartatok üzenni? De nagyon más a közeg is, szóval itt a szórakoztatáson belül én azt szeretném, hogy csak egy kis magot, ha elültetek nekik, és elkezdenek gondolkodni, hogyha hazamennek, akkor az már egy jó dolog. Akár a lélekvándorlás dalommal, hogy mondjuk én hiszek ebben, és hogy oké, hát akkor mi ez? Keressünk csak rá, hogy akkor itt még történnek, tehát, hogy vagy bizonyos korszakokra. Lehet, hogy mondjuk elkezd érdekelni az ősi Egyiptom, és akkor azt mondja, hogy én láttam ilyen szárnyakat ott fent éjszaka, szóval, hogy igen, ez is benne van.
0: Na akkor mennyi egy óra, tiétek?
1: Igen.
0: A Budapest Parkban?
1: Igen, egy óra.
0: Általában mit látsz, hogy a korosztály?
1: Vegyes.
0: Teljesen?
1: Nagyon vegyes, tehát tényleg fiatalabbak, idősebbek, és mivel ismertebb slágerek is vannak ugye a rég múltból is benne a repertoárunkban, ezért ugye minden korosztályt meg tudunk szólítani, úgyhogy...
0: Lehet spoilerezni?
1: Lehet, persze.
0: Mit milyen slágerek lesznek?
1: Hát lesz ugye meglepetés is, de nyilván az éjjel érkezem, az el fog hangozni, hiszen Spider Ghost-nak volt egy nagyon ütős feldolgozása még a 2000-es években elején. És hát az biztos, hogy benne lesz a repertoárban, meg hát a Spy Time, ott ilyen robotos, ilyen időutazó táncot fogunk lejteni, úgyhogy én táncosként és énekesként is részt veszek majd, meg hát kicsit mesélőként is.
0: De te szeretsz táncolni?
1: Hát, hogy alapból táncos vagyok.
0: Azt tudom, de csak, hogy várjál, azt tudtam, de úgy, hogy közben énekelsz is. Hogy van ez technikailag?
1: Meg lehet oldani, de vissza kell fognom magam, szóval, hogyha én táncosként vagyok egy színpadon, akkor ilyen 100%-ban akkor benne vagyok abba, de ha énekesként is vagyok, akkor nem tudom azért annyira nyomni, mint ha csak táncosként vagyok. Egyébként teljesen jól ráéreztél.
0: Én ezt már minden, a hip-hopból szok, ezzel mindenkit kérdezgettem, hogy most mondják már, hogy van, mert azért lehet hallani, hogy lihegtek, tehát náluk is, amikor
1: persze
0: élő koncert volt, tehát össze-vissza lihegtek.
1: Igen, meg itt vannak olyan technikai dolgok, amikkel azért lehet okoskodni, hogy amúgy, ha megnézed külföldön, ott álltál például refréneket, nem biztos, hogy élőben éneklik ott az énekesek, mert ott a nagy tánc van általában. És csak bele-bele szólogatnak, tehát nézd meg, egy nagy koncert, ez teljesen így van. Ez itthon még nem annyira elterjedt, mert alapvetően azért, ha megnézed a repertoárt így a mai fiataloknál, vagy nem tudom, akkor vagy alapvetően akkor azért nem sok táncos énekes van, szóval ez itthonra nem jellemző, ez talán inkább a 90-es években volt jellemző.
0: De a külföldön... még mindig van.
1: Hát azt mondom, hogy külföldön ez még van, de hogy itthon, tehát itthon nem nagyon működik ez.
0: Semmi nem működik.
1: És én viszont tényleg, tehát az meg főleg nem, hogy én tánckarban is táncolok alapvetően.
0: Uh-huh. Ezt tudtam, persze.
1: Hát igen, csak hogy itthon ez nincsen. Tehát kint azért van több ilyen ember, J-Lo is ikerzte például, tehát, és hogy mellette pedig énekelek is, nekem ez nem zárja ki ez a kettő egymást, szóval én most is elmegyek egy előadó mögé táncolni, és szerintem ez ilyen tisztelet is. Uh-huh. Hogy én segítem az ő munkáját, de akkor én nem akarok ott elő lenni és énekelni, szóval hogy ez szerintem így tud működni.
0: El tudnád képzelni úgy az elő, tehát az éneklés, hogy nincs benned mozgás.
1: Igen, azok a lélekmeszító estek, amikor csak mondjuk egy akusztikus gitáros kísér, és akkor az egy tök más hangulat. Kisebb létszámnak, majd amúgy augusztusban a szülinapomat, azt megint így ünnepeljük, mindig szoktam csinálni ilyen estet, és akkor az olyan kis mezítlábas, kis intimebb, úgyhogy igen, meg most is egy fesztiválon például így lépek fel egy ilyen önfejlesztő fesztiválon, és tulajdonképpen ott teljesen ilyen nagyon egyszerű lesz az egész, és semmi olyan nagy csinadrattasó nem lesz körülötte.
0: Aha, mert ott nem is kértek ilyet.
1: Hát így mindenhol más, igen, persze. Igen.
0: Na, még egy icipicit visszatérve, aztán befejeztem ezt a témát, ígérem, hogy mennyit kell, tehát hogy például egy ilyen szombati Budapest parkhoz mennyit kell előre készülnötök?
1: Hát figyelj, az az igazság, hogy nagyon szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy nagyon sok táncunk, meg műsorunk azért nagyjából kész van, hiszen egész évben járunk fellépni. És azt szoktuk kiegészíteni még egy nagyobb show-vá. Tehát igazából egy ilyen pár hét alatt azért ezt meg lehet csinálni. Én a finishbe szeretek készülni, én ilyen vadallott vagyok, mondják mindig a lányok, mert hogy szerintem, amikor így hónapokra öltek, ez az ember így, tudod, jó, menjünk, és amikor a finishbe vagy, akkor még ötletelünk, még ez bejött, tehát mi így az utolsó 3 hetet szoktuk megnyomni igazán.
0: Na, oké, lemegy, és kívánom, hogy legyen sikeretek, ugyanúgy, ahogy eddig. De mi van utána?
1: Hát utána megyünk majd a Balcsira is, meg nagyon-nagyon sok plázson is leszünk majd, tehát nagyon sok fellépés, illetve most a...
0: A diszkószínháza?
1: Igen. Uh-huh. Hát valahol kisebben csináljuk, meg nyilván színpadfüggő. Uh-huh. és mindenhol ugyanaz a műsor, csak egy picit máshogyan van megjelenítve. Hát ugye az adottságok nyilván itt a kérdésesek, illetve lesz gyermekérzékenyítő ilyen műsorunk a Tóth Vera barátnőm, mert most erre a fesztiválra is úgy készültünk. Szóval igazából nagyon-nagyon sok minden és sokféle dolgot csinálok, meg hát ugye lesz majd a színházi évadunk, és még most jelent meg 2 videóklipünk a múlt héten, úgyhogy hát nagyon sok mindent csinálunk. Nem unatkozunk ezen a nyáron se, és hát sok jó, az ötletem, szóval.
0: Tehát a videóklipekben is ugyanúgy ötletelsz?
1: Általában én írom a forgatókönyvet, én is rendezem, és én vágom. Most lett egy segítségem, mert mondtak, hogy ne csinálj már mindent te. és akkor én szoktam fényelni is, meg így színezni is, igen.
0: Na hát, ilyen univerzális.
1: Multifunkci.
0: De tényleg, teljesen az vagy. Na, visszatérve, ez a gyermekérzékenyítés, ez megint egy abszolút slágerklub kultba illő téma. Ő az a Tóth Vera?
1: Egy rendező barátnőm egyébként.
0: Egy másik Tóth Vera,
1: igen,
0: jó?
1: Igen.
0: Ezért akartam tisztázni.
1: Igen, Tóth Veronika így teljes néven. Igen, ő igazából ő pedagógus, és nagyon sok olyan gyermekkel is foglalkozik, akik mondjuk autisták, vagy különböző nehézségeik vannak, és ő ilyen lélekmeséket ír, és mivel engem állandóan a környezetemben mesefigurának hívnak, tehát mondta, hogy hát akkor lehetnél a mesefigura a mesékből, és én énekelni fogok ebben a műsorban, illetve táncolni, meg tényleg interaktívvá tenni, és olyan kis mesék születtek, amiben a szülőknek is tudunk segíteni, és akár a kortársaknak is, hogy hogyan bánjanak mondjuk egy picit más gyerkőccel, aki mondjuk a környezetükben van, vagy éppen a gyermekük.
0: Mennyit... Egyet, hol lesznek ezek az érzékenyítések?
1: Most ezen a fesztiválon is ezt csináltuk, ahol most voltunk a múlt héten, illetve iskolákban, óvodákban, ilyen kisebb körökbe szeretnénk alapvetően, megmondom őszintén, elvinni, pont ezért, hogy ilyen intimebb legyen az egész téma, szerintem elég. Hát
0: idő.
1: Igen, meg tudod, ez egy elég szerintem szélsőséges téma ilyen szempontból, hogy ez átmenjem. Tehát azért ez egy... Ez
0: de például erre nektek külön kell készülnötök?
1: Persze, igen. Hát összeraktunk igazából, valamikor tündér vagyok, valamikor ilyen holdline, tehát hogy mindig valami karaktert hozok, hogy meg tudjuk szólítani a gyerekeket, és akkor picit könnyebben bevonjuk őket ebbe.
0: Be is, hogy öltözve.
1: Be, igen. Most épp nem, de hogy...
0: Oké.
1: Nem, csak viccelek. Bár járhatnék úgyis az utcán. Egyébként igen, a Vera barátnőm, ő is mondtam neki, hogy figyelj, neked is kell valami mesélős cucc, úgyhogy igen, igen, mind a kettő. Hát nyilván ő inkább ilyen mesélő szerepben van, én pedig akkor vagyok a mesefigura.
0: És meddig szokott tartani egy ilyen?
1: Hát én egy órát szoktunk, és utána a gyerekek pedig mondjuk meg is rajzolhatják akár a mesékből a szereplőket, és akkor ők hogy látják őket, ki volt a kedvencük. Tehát jó ez erről utána beszélgetni, meg a pedagógusok is akár másnap kérdezik őket, hogy és akkor mit gondoltok. Úgyhogy nagyon jó.
0: Vannak még az aprendezvénytérben a gyerekelőadások?
1: Most nem ott leszünk, hanem átköltözünk. Most a Stefánia palotában is leszünk majd szeptemberben, illetve nem tudom, hogy ez már mennyire publikus, de még egy szerepet majd eljátszok itt a színháznál, de lehet, hogy azzal majd jövünk, úgyhogy most
0: nem. Na, az egy külön sztori, oké. Okay.
1: Szóval, hogy több mindennel készülünk, de már elég sok előadás be van írva, szóval a honlapunkon, így a Budapest Playhouse-on ott láthatják így a hallgatók, hogy...
0: Hát csak, hogy próbálom bemutatni, hogy tényleg mennyi mindennel foglalkozom.
1: Igen, még tanítok is gyerekeket.
0: Na, akkor erről is beszéljünk.
1: Van egy tehetséggondozó, ahol tanítok gyerkőcöket testtudatosságra, kamera előtti mozgásra, picit így beletekintenek abba, hogy mondjuk a színpad hogy néz ki, hogyan néz ki egy forgatás, mesélek róla, a szituációs gyakorlatok, tapasztalják meg a bőrükön, viszek be kis csíptethető mikrofont, és akkor én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy az önbizalmukat tudjuk növelni, és most már harmadik éve lesz, hogy itt tanítok. Nyáron lesz kis táborunk is, úgyhogy én szerintem nagyon fontos átadni a következő generációnak azt, amit mondjuk mi megtapasztalunk.
0: Igen.
1: És én ezt, tehát mikor megkérdeztek kiskoromban, hogy és te mi leszel, akkor azt mondtam, hogy tánctanár. Tehát nem azt mondtam, hogy táncos. Például tök érdekes, hogy nekem ez a tanítás, ez már nagyon...
0: fogalmaztál.
1: Nagyon korán jött, szóval 15 éves koromban kaptam az első csoportomat, és akkor így álltam ott 21 gyerekkel, de...
0: De tudtál velük mindig bánni?
1: Képzeld, igen. De még az osztálytársaimat is állandóan én tanítottam, tehát ez már ilyen 7-8 évesen ilyen, nem tudom, hogy onnan hozom ezt, de nagyon szeretem ezt, hogy együtt alkotni, meg akkor előjön, tudod, ez az ilyen oroszlán mama, tudod, ilyen jövök és kiállok mindenkiért. Én nagyon-nagyon szeretem ezt, úgyhogy ez is egy ilyen szívszerelmem.
0: Hát maradjon is, azt kívánom. Hogy látod, mit tapasztalsz, hogy, és akkor menjünk már végig a célközönségeken, például a gyerekek nyitottak, vagy azért van meló velük megnyitni?
1: Ez a generáció nehezebb egyébként, tehát azért jó ideje foglalkozom gyerekekkel, és ugye főleg a kütyük miatt, ugye? Tehát, hogy így...
0: Gondoltam.
1: Viszont, ha egyszer átbillennek, akkor onnantól alkotás van, és nem akarnak hazamenni, tehát ez az, ami nagyon érdekes, illetve a fantáziájukat kell használni. Amúgy nem véletlen, hogy ilyen virtuális világokba mennek el a gyerekek, hiszen ott egy csomó kreativitásukat kiélhetik, és hogyha ezt mondjuk tudnák így összekapcsolni azzal, hogy mondjuk akár a jelenbe is lehozni, mit tudom én, például mi is van olyan, amit úgy valósítunk meg, hogy az AI-t használjuk hozzá, de ez a kreativitásunkkal összefonódik, és szerintem nem szabad a technológiát eltolni teljesen, de meg kell mutatni, hogy mire lehet használni. Igen. És én ebbe hiszek a generációknál most, hogy ezeket kell így összefésülni.
0: Hát a kérdése az, hogy ez mennyi energiát emészt fel?
1: Egyébként nekem
0: hova? És hogy kinek az energiáit emészti fel? A tiédet? A gyerekekét?
1: Nem, szerintem senkiét, hogyha megvan az átfordulás, hangot kell találni hozzájuk, szerintem ez a legfontosabb. És a játékosság az, hogy egy picit nekünk is visszamenni abba a gyermeki részünkbe, akit sokszor elfelejtünk.
0: Pedig a legfontosabb.
1: Hát, igen.
0: Amivel foglalkoznunk kellene. Oké. A gyerekérzékenyít, vagy a lélek?
1: Léleklazító.
0: Léleklazító, az szerintem nagyjából hasonló a korosztályilag?
1: Hát a léleklazító az inkább inkább felnőtteknek szól, de én azt gondolom, hogy ez mind egy. Tehát, hogy egy gyerek is tud meditálni, vagy imaginálni, tehát, hogy sőt, imádják, például, amikor szuperhősnek képzelhetik magukat, figyelj, olyanokat mesélnek, hogy kész vagyok, tehát igazából minden egy felé szól, az, hogy éppen néha gyerekekhez szólok, vagy felnőttekhez, az úgymond tök mindegy, hogy tehát a lélekhez szól.
0: Igen. Na, és akkor a sószínház?
1: Na, az nem szól mondjuk óvodásoknak a
0: diszkószínház. Nyilván, de hogy ott, ott azért a zene sokat segít, azzal, hogy el tudjanak lazulni, és nincs annyi, nem kell olyan erőfeszítést beletenni, vagy hogy látod ezt?
1: Igen, hát ott teljesen más szólítunk meg, ugye egy buliba csöppennek bele, és ott inkább az, hogy lazítsanak úgy, hogy mondjuk kint hagyják tényleg a hétköznapokat.
0: Szerinted kint tudják
1: mindenki? Sokszor. Nagyon aha. Sok jó visszajelzés van azért az évek alatt, és oda jönnek, és azt mondják, hogy de jó, egy picit el tudtam engedni mindent a hétköznapjaimból. Szóval minden egy irányba mutat, csak mindig más platformon jelenítem meg szerintem. Mm. Ez.
0: Na jó, hát ez fontos, de mennyi platform van még?
1: Még ezen kívül? Gondolkodom. Van-e? Lehet, hogy még át kell gondolnom. Nem, mostában csak ezekkel foglalkozom. Nyilván még a forgatások vannak emellett. Nyilván. Különböző márkákkal szoktam forgatni, amiket nagyon szeretek, mert ott is nagyon sok színészi játék van, és van humor, ami a kedvencem. Most az előző videóklipem is ilyen humoros lett. Szerintem az embereknek a humor nagyon meg kell nyitni magukba. Tehát, hogy igen. Annyira körbenézel így az utcán, akkor mindenki ilyen feje van, és hogy végre egy picit nevessünk, meg nyár van, érezzük jól magunkat, és én most erre is nagyon sok hangsúlyt teszek.
0: Fekete. De például tudsz majd nyaralni?
1: Nem, de én nekem az is nyaralás, hogy mondjuk táborozunk a Balcsinál, vagy voltunk a fesztiválon. Tehát összerakom ezt a kettőt, de szerintem majd lehet, hogy inkább ilyen szeptember-október. Hát a főszezonban szerintem, aki így előadó, hát az kevésbé nyaral.
0: Hát egyrészt másrészt az 50 fokban minek menni.
1: Amúgy nem is szeretem igen annyira, tehát jobb az a szeptember-október.
0: Egyébként tényleg. Főleg amióta ez a klímaváltás van. Mert
1: hát igen.
0: Ez már valami teljesen más. No, de nem ez a lényeg, te vagy a lényeg, és a mindenféle alkotói lábad van olyan, amiről még nem beszéltünk? De fontos lehet?
1: Szerintem most hirtelen így nem jut eszembe más. De úgy is lesz, úgyhogy szerintem érdemes így követni az oldalainkat, mert mindig kitalálunk valami mókit.
0: Na, hát akkor azt mostan az a lélektani pont mondd is el, hogy hol kell megnézni benneteket.
1: Igazából a Sandra and the Ghost oldalon találnak meg minket, illetve engem léleklazítóként az Instagramon, ott is megosztok általában mindent, és hogyha van kedvetek bulizni, kicsit lazítani, vagy egy léleklazító estre eljönni, akkor várom mindenkit szeretettel, meg hát majd a színházba is.
0: Na, tehát léleklazító est lesz.
1: Igen, az majd augusztus 21-én van a szűnapom, és akkor annak a környékére tervezem, csak hát ugye a nyári egyeztetés az nem egyszerű a zenésztársakkal, úgyhogy még annak a pontos dátumát ezt ki kell találni, de lesz egy ilyen kis ünneplés. Mindig megünneplem magamat, úgyhogy igazából zenélek, tehát adok vele másoknak, úgyhogy nekem ez az ünneplés.
0: Na, milyen szépen mondod, hogy a gesztusok számítanak.
1: Szerintem a legfontosabbak, igen.
0: Ugye azok fontosak. Hogy érzed magad a szakmában?
1: Őszintén?
0: Persze.
1: Peremvidék lakónak. Ezt így vállalom. Igen, mert nekem nagyon... tehát volt egy lányzerekarom még régen, és én ott belecsöppentem ebbe a kicsit celeb részt, és akkor minden... Ultrapop. Még egy televíziónál voltunk, és akkor forgattam még a Fluor Tomiék, a Bencék, Kisnes Bencék, és a többi, és én akkor eldöntöttem, hogy én nem szeretném ezt így, mert hogy nekem, hogyha valamiről mesélek, akkor annak szeretném, hogy tartalma legyen, szóval ez a celebkedés, ez nem az én világom.
0: Megértem.
1: Én úgy érzem, úgyhogy úgy érzem, hogy benne is vagyok, meg úgy nem is. És ez nekem rendben van. Tehát nekem nincs ezzel problémám, úgyhogy lett volna sok lehetőség, hogy ez másként legyen, vagy mondjuk nagyobb népszerűségre tegyek szert, de én mindig általában visszaléptem ettől, úgyhogy ez tudatos.
0: De te erről készítesz magadnak valami fajta szenvedést?
1: Persze. Hát amikor mondjuk egy önéletrajzot küldök valahova, akkor ő mindig rájönnek, hogy hát ezt fel sem olvassunk, mert annyira hosszú.
0: Hát jó, de már mennyi mindent csináltál?
1: Nagyon sok
0: mindent. Miért kellene azt elhallgatni?
1: Nem is fogom. De egyébként sokáig, ez tök jó, hogy mondod, hogy én nem szeretek ezzel úgy kérkedni, de vannak helyzetek, amikor tényleg el kell mondani, hogy miket csináltál, hogy mondjuk akár egy filmes castingnál, vagy stb.
0: Persze.
1: És hogy ez ilyen nagyon mókás, hogy akkor, amikor tudod, így leülsz, biztos neked is volt már, hogy úristen, tényleg ennyi mindent csináltam, szóval... Igen, izgalmas.
0: De hát tényleg csináltam.
1: És tényleg, tehát ez így
0: ennyi
1: van,
0: minden,
1: igen.
0: De szórakoztat az út.
1: Imád. Hát az út a kedvencem. Mindig jön valami újdonság, más csinálunk, belecsöppenek helyzetekbe. Így forgattam Julia Roberts-el, vagy Russell Crowe-val, hogy nem is tudtam, hogy olyan filmben leszek, vagy olyan reklámba. És én ezeket imádom.
0: De tehát, találkoztál is velük?
1: Igen, velük forgattam.
0: De velük tehát, konkrétan, igen, jó.
1: Igen. Hát ilyen tényleg, mint te így ülsz velem szembe, úgy, igen, voltak. Nagyon szimpatikusak voltak, megmondom őszintén, én mindig így belecsöppenek helyzetekbe.
0: És azt kezeled?
1: Hát igen, a Nürnberg filmbe forgattam a Russell Crowe-val, és igazából egy ilyen kiemeltebb szerepben voltunk, így hát nem statiszta, hanem tudod, aki mindig a képbe van. És megmondom őszintén, nem volt rajtam a szemüvegem, és ez nagyon mókás volt, mert mondták, hogy na, és akkor mit szólsz a Russell-hez? Én meg így micsoda?
0: Micsoda, igen.
1: És akkor még messzebb volt, nem a közeli jeleneteket vettük, és mondtam, hogy nyelvúlik, de én nem ismertem fel.
0: Óriási. Na, hát sok ilyen kalandot kívánok neked. Hát ott mindig ez van, hogy jó társaságban repül az idő, és már ez a végén vagyunk. Akkor még egyszer, hol érünk el?
1: Léleklazító.
0: Ott megtalálunk minden pontos, mindent, igen, a Klajkuszon. Az összes alkotói lábadról.
1: Az összes lábam.
0: Na, oké.
1: Köszönöm.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Klajkó Szandrával beszélgettem, akivel mindig jó, mert hozza az energiát, amit aztán átad a közönségének is. Úgyhogy éljenek vele. Azt a sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Önöktől még nem köszönök el, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Somlai Petrának és Klajkó Szandrának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek. Takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. Zuglóban is olyan hangosan hallani a leszálló repülőket, mint a Ferihegyi reptér környékén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtésében Budapesten. A fővárosi önkormányzat egy 14. kerületi telket ad használatba a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat, megjelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy ezek az emberek életük végéig gondozásra szorulnak, ezért a szülők számára óriási könnyebbség, ha biztos, méltóságteljes környezetben tudhatják gyermekeiket. A főpolgármester szerint az állam ezen a területen cserben hagyta a családokat, így a fővárosnak kellett lépnie. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjunk, hanem az otthoni furtkutakat, vagy csapadék esetén az összegyűjtött esővizet. Erről Kreiner Krisztina szóvívő beszélt a Sláger FM-nek.
3: Ugye a klímaváltozás most már a vízellátásban is érezteti a hatását, és ezért szeretnénk kérni a felhasználókat arra, hogy a következő időszakban egy picit jobban figyeljenek oda. Hogy igyanak sok csapvizet, hogy a hűtőberendezés a szervezetükben jól működjön. Locsolásra lehetőleg ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat, egy picikét csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét. Az is nagyon fontos lenne, hogy a következő napokban mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést is, az utakat, járdákat, azt most ne csapvízzel locsoljuk, hogyha lehetnek érni.
2: A kánikulában is fontos figyelni a környezet tudatos, nem pazarló vízhasználatra. A zuglói lakók panaszait is alátámasztják a Pétervára térre múlt héten telepített zajszintmérő első adatai. A Liszt-Ferenc repülőtérre tartó gépek elhaltásakor 70 decibel körüli zajt rögzít, hasonlóan a reptérhez közeli Csévéző utcához, írja a Telex. A mérőt a Budapest Airport ZRT munkatársai helyezték ki és kalibrálták, a hitelesítés szeptemberben várható. A mérési eredmények néhány perces késéssel már most is elérhetők a lakossági alkalmazásban. A repülőtér üzemeltető szerint mindent megtesznek a zajterhelés csökkentéséért. Több mint 3 milliárd forintot fordítottak eddig a környéken élők életminőségének javítására. A közlekedők észrevételeire reagálva holnaptól új helyre kerül a 25-ös busz ideiglenes végállomása Újpest központban. A Budapesti Közlekedési Központ a járatot az Árpád útra, a Kassai utca kereszteződés elé helyezi át, így az utasok rövidebb gyaloglással érhetik el az M3-as metroállomást és a környék átszállási kapcsolatait. A BKK célja, hogy a 4. kerületi útfelújítás idején is minél kényelmesebb és kiszámíthatóbb maradjon a közösségi közlekedés használata. A végállomást korábban az István út és a Pozsonyi utca felújítása miatt kellett a Tavasz utca közelébe áthelyezni. A munkák új üteme további forgalmi változásokat hoz, majd ezekről a BKK külön tájékoztatást ad. A nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház vízhálózatában mikrobiológiai eltéréseket mutattak ki, ami miatt több épületben is azonnali vízhasználati korlátozást léptettek életbe. Ezek 4 részleget érintenek: a kardiovaszkuláris centrumot, a sebészeti tömböt, a rehabilitációs épületet, valamint a belgyógyászati tömböt. A nyíregyházi intézmény már megkezdte a hálózat fertőtlenítését és jelezte, hogy a betegellátás továbbra is zavartalan és biztonságos. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Dr. Béres.
5: Herceg.
4: Ride the city, let's go.

A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek. Takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. Zuglóban is olyan hangosan hallani a leszálló repülőket, mint a Ferihegyi reptér környékén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtésében Budapesten. A fővárosi önkormányzat egy 14. kerületi telket ad használatba a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat, megjelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy ezek az emberek életük végéig gondozásra szorulnak, ezért a szülők számára óriási könnyebbség, ha biztos, méltóságteljes környezetben tudhatják gyermekeiket. A főpolgármester szerint az állam ezen a területen cserben hagyta a családokat, így a fővárosnak kellett lépnie. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjunk, hanem az otthoni furtkutakat, vagy csapadék esetén az összegyűjtött esővizet. Erről Kreitner Krisztina szóvívő beszélt a Sláger FM-nek.
2: Ugye a klímaváltozás most már a vízellátásban is érezteti a hatását, és ezért szeretnénk kérni a felhasználókat arra, hogy a következő időszakban egy picit jobban figyeljenek oda. Egyrészt, hogy igyanak sok csapvizet, hogy a hűtőberendezés a szervezetükben jól működjön. Locsolásra lehetőleg ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat. Egy picikét csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét. Az is nagyon fontos lenne, hogy a következő napokban mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést is. Az utakat, járdákat azt most ne csapvízzel locsoljuk, hogyha lehetne kérni.
1: A kánikulában is fontos figyelni a környezet tudatos, nem pazarló víz használatra. A zuglói lakók panaszait is alátámasztják a Pétervárad tére múlt héten telepített zajszintmérő első adatai. A Liszt-Ferenc repülőtérre tartó gépek elhaladásakor 70 decibel körüli zajt rögzít, hasonlóan a reptérhez közeli Csévéző utcához, írja a Telex. A mérőt a Budapest Airport ZRT munkatársai helyezték ki és kalibrálták, a hitelesítés szeptemberben várható. A mérési eredmények néhány perces késéssel már most is elérhetők a lakossági alkalmazásban. A repülőtér üzemeltető szerint mindent megtesznek a zajterhelés csökkentéséért. Több mint 3 milliárd forintot fordítottak eddig a környéken élők életminőségének javítására. A közlekedők észrevételeire reagálva holnaptól új helyre kerül a 25-ös busz ideiglenes végállomása Újpest központban. A budapesti közlekedési központ a járatot az Árpád útra, a Kassai utca kereszteződés elé helyezi át, így az utasok rövidebb gyaloglással érhetik el az M3-as metroállomást és a környék átszállási kapcsolatait. A BKK célja, hogy a 4. kerületi útfelújítás idején is minél kényelmesebb és kiszámíthatóbb maradjon a közösségi közlekedés használata. A végállomást korábban az István út és a Pozsonyi utca felújítása miatt kellett a Tavasz utca közelébe áthelyezni. A munkák új üteme további forgalmi változásokat hoz, majd ezekről a BKK külön tájékoztatást ad. A nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház vízhálózatában mikrobiológiai eltéréseket mutattak ki, ami miatt több épületben is azonnali vízhasználati korlátozást léptettek életbe. Ezek 4 részleget érintenek: a kardiovaszkuláris centrumot, a sebészeti tömböt, a rehabilitációs épületet, valamint a belgyógyászati tömböt. A nyíregyházi intézmény már megkezdte a hálózat fertőtlenítését és jelezte, hogy a betegellátás továbbra is zavartalan és biztonságos. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: megszakítás v Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt mind.

0: Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok. Hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: Szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával, a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hat tisztviselő letartóztatását indítványozzák az NK ügyben. Hamarosan indul az idei dínyeszezon. Ingyenes koncertekkel vár a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozásban a pályázatok elbírálásában érintett hat tisztviselő letartóztatását indítványozza a Bács-Kiskun-Bár megyei főügyészség. A nyomozás szerint az NK a döntéshozó testülete 2024 decemberétől 1079 pályázatban összesen 17 milliárd forintot meghaladó támogatásról döntött a hatáskörét túllépve, megszegve a törvényi előírásokat és szabályzatokat. A gyanúsítottakat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt hallgatták ki. Az ügyészség a szökés, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt kéri a letartóztatást. A döntést a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája hozza meg csütörtökön. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre. Augusztus 3-ától egységesen 500 forint lesz a legtöbb hazai számsors játék alapára, kivéve a Kenót és a Luxort, amelyek 400 forintba kerülnek. A Szerencsejáték ZRT közlése szerint a nyereményekre fordított összeg átlagosan 25%-kal nő, a középső nyerő osztályokban akár 60%-ot is elérhet. Az áremelés a több sorsolásos játékoknál már július 1-től fokozatosan megjelenik, például az 5-hetes skandináv lottó és 5-ös lottó utolsó hete már magasabb díjjal számol. 3 éve volt utoljára emelés a számsors játékok alapárában, akkor 50 forinttal lettek drágábbak a népszerű játékok. Mintegy 1500 magyar család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egy főre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. A nagyfóliás termesztésből származó dinnye csütörtöktől, a szabadföldi pedig július elejétől jelenik meg a hazai piacon. Pest vármegyében is termesztenek dinnyét, ugyanakkor a legnagyobb termőterület továbbra is Békés vármegyében van, mintegy 1300 hektáron. A várható termés 160 000 tonna, amelynek kétharmada a belföldi piacra kerül. Emléktáblát és emlékpadot is állíthatnak Scherer Péter tiszteletére a Margit szigeten egy platánfánál, áll abban a javaslatban, amely pénteken kerül a fővárosi közgyűlés elé. A kezdeményezést a Fidesz fővárosi önkormányzati képviselője Gulyás Gergely Kristóf nyújtotta be, miután egyeztetett a művész családjával. A képviselő szerint az emlékhely egyszerre őrizni egy kiemelkedő alkotó életművét és gazdagítaná Budapest kulturális emlékezetét. Scherer Péter a kortárs magyar színház és filmművészet meghatározó alakja volt, 61 éves korában, május 19-én hunyt el. Június végén és július elején rendezik meg a 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált a belvárosi Főplébánia templomban, amely nem csak Budapest egyik legjelentősebb egyházi épülete, hanem egykor Liszt Ferenc kedvelt temploma is volt. Az esemény sorozat különlegessége, hogy valamennyi koncert ingyenesen látogatható, miközben a közönség nemzetközileg elismert művészek előadásait hallgathatja meg a történelmi templom hűvös falai között. Elismert lengyel, német és magyar művészek lépnek majd fel. A fesztivál célja az orgonaművészet népszerűsítése és a nemzetközi kulturális kapcsolatok erősítése. További információkat az orgonafesztivál.hu oldalon találnak. A Sláger FM híreit Ortuteg Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: Sláger FM.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Éjjel-nappal. Ez. A Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatna, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó, úristen, ez rólunk szól pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kiírták a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát. Lezárult a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem 1,6 milliárd forintos uniós fejlesztési programja. Több mint 120 000 nézőt fogadott a Nemzeti Színház az idei évadban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megjelent a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázata az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján. A pozíciót határozatlan időre az egészségügyi szolgálati jogviszony keretei között hirdették meg. A főigazgató feladata az intézmény teljes körű vezetése, az alapítókiratban és az SMS-ben rögzített feladatok biztosítása, a munkáltatói jogokat az Országos Kórház főigazgató gyakorolja, a vezetői megbízás,